Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ez pedig már egy újabb óra. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, aki úton van jó utat. Nagyon nagy kedvenceket hozok ebben az órában is, amik között lesz újdonság Robin Schulztól, de Axel és Ingrosso klasszikus a More Than You Know is bekészítve, a kezdésben pedig aktuálisan az egyik legnagyobb hang, Teddy Swims és a The Door, mert itt a rádió egyen a legnagyobb a zenei változatosság.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köszönjük pedig az egyik legújabb Alex Forrentől, aki az első gitárját az apukájától kapta, ami azt gondolom, hogy elég normális dolog. 5 évesen az apukája egy nagyon menő gitárral ajándékozta meg, hogy zenélésre ösztönözze. Hát ez olyan jól ment, hogy azóta világslágereket ír. Ez az aktuális tőle, Alex Forrent és a Fewer Dream a Rádió 1-en.

Egy csak igazi mai sláger megy, a top 500 szavazatokat pedig továbbra is várjuk 0620-311-111. Ide jöhetnek SMS-en, telefonon, Viberen vagy bármelyik social felületünkön. És ez a szavazat jöhet akár Robin Schulzra is, aki már 2014-ben az első albuma után megkapta az első Grammy jelölését is, ami azt gondolom, hogy elég menő dolog. Ez meg a legújabb tőle, az igazi mai sláger a Better Times a Rádió 1-en.

0: a szín.
1: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
2: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Ma is sláger megy. Remélem, hogy tetszett ennek az órának is a zenei felhozatala. Na, a következő óra szerintem még erősebb lesz. Egy csomó újdonsága benne. Itt lesz például Louis és Lost Frequencies is. Behozom Mike Posner, Taylor Swiftet, a kezdésen pedig Alex Kenji-t. A Bumble indítés ezzel együtt mindjárt tartol az ország legváltozatosabb zenei órája. Itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvívő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt
1: lehet. Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Metzger Viki a folytatásban, aki tegnap este ugye nálunk zenélt, a mixét pedig hamarosan fel is rakjuk a Rádió1.hu-ra, meg az új applikációban is meg lehet találni. Az órát viszont most az igazi mai slágerével indítom, amit Nagy Bogival és Miss Wooddal készített. Ez az Édem. Itt a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és lehet ma is kulcsokat szerezni a konténerünkhöz, amiben többek között egy 65 szolós okos tévé, valamint egy nagyon menő gőztisztító készülék is van, nem beszélve az autóról. Azt is meg lehet tőlünk nyerni. Ez a Rádió 1 és ez a konténerjáték, ez pedig a legújabb igazi mai sláger Loitól, David Puentezzel a Golden Summer, amit már is

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Nagyon nagy kedvenc volt ez is. És ez is az lesz Lost Frequencies-től a folytatásban, aki konkrétan a saját hálószobájában kezdte el a pályafutását, mert hogy ott kezdett el zenéket csinálni, először csak bootlegeket, feldolgozásokat készített azokból a számokból, amiket szeretett. Hát ez volt az első lépés, ez meg most az újdonság tőle. Én konkrétan imádom Lost Frequencies és a Live It All a Rádió 1-en.

0: hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, attól ma is jönnek Balázsék, náluk pedig naná, hogy ma is lehet kulcsokat szerezni a Rádió 1 konténerhez. Én pedig addig is hozom az igazi mai slágereket, a következő órát például Sam Feld és Rosalind párosa indítja a Hard Like Mine-nal a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely nagy kedvencek, nagy lendület egymás után megállás nélkül. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig egy igazi újdonság, egy olyan előadótól, akinek már van saját kiadója, úgy döntött, hogy nem akar ő másokkal együtt dolgozni, majd ő szépen megcsinálja a saját dolgát, meg ezt egy komolyabb jogi vita is egyébként megelőzte a korábbi kiadójával. Na, van már sajátja, Mertinger X-nek, és nyilván ez az, ami kiadta ezt az újdonságot is, amit Ed Sheerannel készített, az igazi mai slágerek között a Repeat It, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ha vagánságra van szükség, Jason Momoa jó recept. Ugyanis nem várta meg, hogy felkínálják neki Blanka szerepét az új Street Fighterben, maga jelentkezett be, méghozzá úgy, hogy egy interjúban beszélt róla, hogy ő ezt eljátszaná. A producerek meglátták és felkérték, szóval bejött. Egy jó tipp tőle, az igazi mai slágerek között pedig egy szenzációs folytatás, Bibi Rexha Faithless dallal jön, ez a New Legion a Rádió 1-en.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, elindult a Top 500 szavazás, idén is összeállítjuk az ország legmenőbb, legaktuálisabb, legpontosabb zenei listáját. Ezt viszont csak a Rádió 1 hallgatókkal együtt tehetjük meg, szóval várjuk, hogy kinek melyik aktuálisan a legnagyobb kedvence, aminek szerintem mindenképpen ott kell lenni a listán, és nyilván minél több szavazatot kap, annál előbb lesz. Szóval, ahol jöhetnek a szavazatok, SMS, telefon, Viber 0620 311 111, van egy Top 500 kukacradio1.hu e-mail címünk, ezt is bátran lehet használni, de figyeljük az Instát, a Facebookot, egy TikTokot, tényleg lényegében bárhol le lehet adni a voksot, és szerintem

0: nélkül szerepelnek majd a Rádió egy DJ-k is, mert hogy óriási kedvenceket készítenek egymás után. Most például, amit mutatok, az Regálilitől jön, az aktuális igazi mai sláger a Hír mi a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hír mi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Segítik a fiatalok pályaválasztását, a Kefax ZRT is csatlakozott a Teszed akcióhoz. Kezdődik az őszi róka vakcinázás. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Idén is elkészítette pályaválasztás segítő kiadványát a Bács-Kiskunvár megyei kereskedelmi és iparkamara. A kiadvány bemutatja az iskolatípusokat, az ágazati képzést, a szakmák ágazati besorolását és Bács-Kiskun összes középiskoláját a gimnáziumokkal együtt. Emellett összegyűjtötték azt is, hogy ágazatonként hol lehet szakmákat tanulni a megyében. Az ágazati kalauz papíralapú kiadványként és online is elérhető a megyei kamara honlapján. A Kefax ZRT is csatlakozott a Teszed akcióhoz. Október 16-án délelőtt bárki részt vehet a programon. A kezdeményezés keretében a kecskeméti Csalánosi parkertőt tisztítják meg a szeméttől. Szemetes zsákokat és munkáskesztyűket a szervezők minden résztvevő számára biztosítanak. A találkozó a Csalánosi parkerdő bejáratánál lesz. Az önkéntesek a helyszínen is csatlakozhatnak az akcióhoz, de előzetesen is jelezhetik részvételi szándékukat. Részletek a Kefax honlapján. Szombaton kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében zajlik majd az immunizálás, köztük Bács-Kiskunban. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, mondta rádiónknak Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
3: Immunizálásra egy időben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Ugye ezek azt a célt szolgálják, hogy a vakcinázásban érintett célállatfajok, vagyis a rók és az aranysakál vegyék fel ezeket a csalétek vakcinákat. Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az ország határtól számított 50 km-es sávját, mert Magyarország nagyrészt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állatpopuláció létrehozása.
2: Az ebzárlat és legeltetési tilalom megyénkben Bácsalmás, Baja, Jánoshalma, Kalocsa, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas és Kiskunmajsa járásokban lesz érvényben. Az érintett települések listája elérhető a Nébih honlapján. Ma is kellemes őszi időre van, kilátás a napsütésé lesz majd a főszerep, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. A keleti szél ugyanakkor átmenetileg megélénkülhet. A legmelegebb órákban itt Kecskemét térségében 24-25 fokot mutatnak majd a hőmérők. Holnap is folytatódik a száraz, zavartalanul napos idő, reggel helyenként pára és köd képződhet, de ezek gyorsan feloszlanak majd. A legmelegebb órákban 24-26 fokot mérhetünk, hajnalban 6-8 fok lesz.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyoknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger. Egy szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után járó már 11 perccel. Szeptember 29-e van a Mihályok a névnaposok. Az igazi mai slágerek között pedig Kamrádra gondoltam a kezdésben. Reggeli kávé, reggeli ébredés mellé tökéletes lesz. Az igazi mai sláger a Hug Yourself, amit már is

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Alófagyasztó, sütőszekrény, mosó és szállítógép, mosógép, pára elszívó, okos tévé, gőztisztító, autó, utazás, egymillió szerszámgépcsomag. Ez nem lehet más, mint a Rádió 1 konténer, amihez ma Balázséktól újra lehet kulcsokat nyerni, sőt, napközben Attistól és Gergőtől is. Csak itt a

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, aki most gondolkozik azon, hogy milyen ruha kell, hát kb. Olyan mára, ami 23 fokban kényelmes lehet, mert napközben ez lesz, most azért még azért kicsit nagyobb a cidri, de szépen lassan kirúgja magát. Top 500 szavazatok, konténerjáték, ez mind-mind vár ránk, meg persze egész nap az igazi mai slágerek itt a Rádió 1-en, a hírek után Mertinger X, Jax és a Told You So, amit indítok. Aztán jön a Balázsék Beston a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor. Király Tamást hallottátok, további szép napot, jó rádiózást, jó kulcskeresést és jó munkát a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Mi történik? Tibivel 1000 éve nem beszéltünk, az a Tibiről van szó, és magyar bajnok lett egy bizonyos sportágban. Ezt mondjuk meg őszintén, hogy ez sokszor azért nem történik már meg velünk korunkbéliekkel.
2: Mert nem jó sportágat választ.
1: Mert nem jó sportágat választunk, de 45-50 évesen már nem leszel nagyon magyar bajnok, az van. Hogy azért úgy, és nem az, hogy öreg vagy, meg megetted a kenyered gyavát, de hogy az van, hogy hát azért ott már, ha addig nem csináltad, akkor ott már nem nagyon csinálod.
3: És sportolt bármit.
1: És a Tibi elkezdett, igen, 13-14 hónappal ezelőtt, nekem is van ismerősöm egyébként a lőtéren, és ő mondta, hogy többször látta a Tibit, és sportlövészetet kezdett. És az van, hogy ő annyira ügyes és tehetséges ebben a dologban, hogy gyerekek, magyar bajnok lett, és most posztolt egy képet, mi szerint ő áll egy dobogón, leszorítva a korábbi Európa, tedd a posztra,
2: hoppá!
1: Európa, meg magyar bajnokokat leszorítva áll a dobogón, nagy kaliberű pisztoly, optika, divízió 2-es ponttal áll a Tibi, és baromira gratulálunk neki, mert hogy ez nagyon menő, leszorítva, kicsit nem, kevésbé természetesen mosolyogva, Európa bajnok és magyar bajnok sportlövőket, és Tibi áll a dobogó tetején. Figyelj, nagyon adom.
3: Lépuskával vagy légpisztollyal?
1: Hát ez mindjárt elmondja.
2: Nagy kaliberű pisztoly.
1: Nagy kaliberű pisztoly. Én azt hiszem, ez az a kategória, de nem akarok ebben olyan okoskodni, hogy bemész egy pályára, és ugye különböző akadály, egy pályán kell végigmenned, és folyamatosan vagy mozgó, vagy fix, nyilván 100 fajta kategória van, lősz végig egy pályát. Tehát ez nem a céltáblára.
3: Szerintem ez a klasszik céltáblára.
1: Én szerintem ne.
3: Állsz a 10 méter végén, de hogy...
1: Becsukod, le van ragasztva a félszemed, állsz,
3: így,
1: és...
3: Igen.
1: Én azt hiszem, hogy nem. Én szerintem ez...
2: Fölugrik egy ilyen nyomorult papírőr, őzik-e?
1: A nyomorú, hát kimész egy ilyen pályára,
2: azért meg...
1: Persze, egy két porz, egy őzik-e.
2: Valaki bedob egy ilyen döglött fácán?
1: Iszonyatosan dinamikus, és nagyon jól levezet mindenféle stressz meg energiát, de hogy ebből ő magyar bajnok le, gyerekek. Hát azért...
2: Hát gratula.
3: Hát én is voltam ifjúsági bajnok.
1: Ifjúsági bajnok, igen. A 18-es, de sportlövészetben, vagy miben? Sportlövészetben?
3: Aha, igen.
1: De az a fix célpont, lőnöd kell, tízesbe kell lőni, minél többször.
3: Igen.
1: Aha, félszemed letakarva, de nem fekszel, mint a sífutók.
3: Hát ha 50 méter előttünk, akkor igen.
1: De. Akkor már te csináltál ilyet?
3: Aha, igen. Igen, és tök jó voltam benne.
1: Azt a mindenségét neki. Na, mindjárt megkérdezzük, mert ugye itt van velünk Tibi!
4: Tibi!
1: 1000 éve! Cserék volt, te jó is! Ezzel évek óta nem beszéltünk, basszus, komolyan.
4: Azért talán évek óta, de talán igen, szerintem
1: igen,
4: kívülbe
1: beszéltünk. Igen, siva kettő.
3: Hívogatod a babalit, csak nem veszik fel neked a telefon.
1: Igen. Na, mi a helyzet? Figyelj, ez milyen kategória vagy? Mi az, azt jelenti, hogy divízió, nagykaliberű pisztoly, optika, hát ezek nem sokat mond, mit csináltál?
4: Először is elképesztő élmény volt hallgatni azért, hogy szakavatott emberek beszélgetnek sportlövészetben.
1: Hát azért ehhez is egy döbeletes kicsit.
4: Döbeletes volt, tehát a döglött nyugton, a nyomorult őzön állt, a fekve, ülve.
1: Minden gyerekek, volt.
4: Iszonyatosan képbe vagytok, tehát jól látni ezt a tájékozottságot. Ez, amiben én nyertem, ez egy nagyon komoly szakág, ez a Steel Challenge szakág. Itt az van, hogy 6 pályán keresztül vívnak ugye a lövők, itt ezek különböző fölállású fémcélok vannak, különböző távolságra, 15-20-30 méter vannak különböző fémcélok, különböző pályatervekkel, és fölállsz, és akkor csak te vagy, és 5-ször kell végrehajtani egy adott pályát, és abban a legjobb 4 időt számít, és mész a következő pályára és a következőre. És ez egy ilyen gyorsaság, ez egy ilyen elképesztő sprint szakák, tehát annyi, hogy szólnak, hogy felkészültél, hogy fölkészülsz, kapsz egy sípjelet, és onnantól kezdve 2 másodpercen belül, vagy 3 másodpercen belül vége is van a pályának, és azon belül kell tökéletesen hibátlanul a tőle tehető leggyorsabb idő alatt azokat a célokat eltalálni és nem hibázni.
1: De ide te belépsz egy szobába valahova, vagy ezek mozgó célpontok, vagy te nem látsz semmit, fölhúznak egy paravánt, ott van mögötte a célpont, és te fix helyen vagy, és lősz egy helyből.
4: Lehet, hogy Hollywoodban így van, de itt egy kicsit egyszerűbb. Itt ilyen, ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak lőállások, ezek nagyon széles, nagyon hosszú lőállások, olyanok, mint egy ilyen picike kis ilyen kanyon, és abban van letéve 5 darab fémcél, különböző pozíciókban, ezek klasszikus pályák, tehát a világon bárhol ezek a pályák ugyanígy néznek ki. Most ez nagyon nehéz elmagyarázni, valahol ilyen tárcsák vannak, egymástól adott távolságra elhelyezve, és te megállsz, bámulod őket, fejvel szántasz, és elkezded a lehető leggyorsabb tempóban lelőni őket, és mindegyiknek találatnak kell lennie, és az utolsó lövésnél megáll az óra magától.
1: És akkor mész a következő pályára?
4: És mész a következő pályára, és elképesztő fókusz, egy ilyen divízió, ugye, amit én lőttem, ez a nagy kaliberű pisztoly optikai irányzék, hát ez a rendes, ezt úgy mondom, hogy a hallgatók is nyilván érzik, ez a pisztoly. Tehát ez nem, nem,

0: nem légpisztoly, meg kiskaliberű pisztoly, ez ugyanaz, ami, amivel nem tudom, hogyha nem tudom, New Manhattan utcáin melbelőnek.
1: Tehát, akkor hogy ez a pisztoly. Ez előre. És ez 13 hónapja kezdted, és ez most oda jutottál, hogy magyar és Európa bajnokokat hagytál magad mögött?
0: Hát ezen mindenki meg volt lepődve, de az történt, hogy elképesztően nagy találkozás volt nekem ez a lövészet. Szóval nagyon nagy szükségem is volt rá, hogy te is mondtad, mentálisan ez egy fantasztikus sport. Ennek semmi köze nincs az agresszivitáshoz, meg hogy az ember azért lő, mert egy állat, és akkor lövöldözik. Tehát a lőtérre vezető út veszélyesebb valójában, mint egy rendes szakavatott sportlövész, amikor kint van a pályán, mert olyan protokoll van, meg olyan szintű fegyelmezettség. Tehát elkezdtem lőni, és én nagyon nagy szenvedéllyel először tényleg én is pontot lőttem, tehát a pontos lövészet 15 méterről, meg nem tudom miről, abban is egyébként nyertem nagyon szép eredményeket, és én folyamatosan mentem, és szenvedéllyel mentem egy előre, és mindenki mondta, hogy nagyon nagy a fejlődési ív, amit járok, tehát hogy elég példanélkülinek látják azt, hogy ilyen gyorsan fejlődik a dologban valaki, és hogy gyakorlatilag kicsit múltam egy éves, és akik ott mellettem állnak a dobogón, ezek fantasztikus. Tehát a Tanács Gábor az egy fogalom, tehát fél évvel ezelőtt még autogramot kértem tőle.
1: Ne csináld! Hát
2: most
1: ez nagyon...
2: neki.
1: Igen, most én nára úgy, hát... engedj fel a dobogóra, bocsánat, följebb kell lépni. Most meg ott állnak alattad? Kicsit olyan szomorkásan, hát hogy is mondjam. Te vagy a legboldogabb a képen.
0: Igen, sajnálom azt a képet, nem tudom, miért nem mosolyogtak jobban, én is látom, tehát legalább amíg kutatok.
1: Szomorúnak tűnnek, te nagyon örülsz, de én ennek örülök, hogy te örülsz, de ők azért tényleg szomorúak.
0: Mert, és azt hiszem, hogy azért, mert ez tényleg váratlan volt. És egyébként marha érdekes, hogy a versenyeket nem egyéni csúcsokkal nyerik, hanem stabil teljesítménnyel. Aznap reggel elhatároztam, hogy minden pályán mit akarok lőni, tehát volt egy tervem, hogy milyen időket akarok lehozni a pályákról. És amikor azt éreztem, hogy nagyon megy, akkor sem engedtem meg magamnak, hogy elvigyen a szívem, hanem lőttem a tervet végig. Tehát, hogy tudtam, hogy nem fér bele a hiba, ez egy országos bajnokság, és lőttem a tervemet végig. Tehát, amit elhatároztam, amikor úgy éreztem, hogy elvinne a szívem, akkor lefékeztem magam, és mondtam, hogy nyugi, John Wick, nem kell.
1: Nyugodj meg, tudod ki vagy, tudod honnan jöttél.
3: Tudod csinálni.
2: Ez már ilyen
0: az egy érdekes teher egyébként ebben a lövészetben.
2: Kapuzárás?
0: Már rég.
1: De azon már túl vagyunk, Tibi. Azon már te is, én is túl vagyunk.
0: De az egy nagy iskola egyébként, hogy például nekem ebben a sportlövészetben az ismertségem az egy elképesztő hátrány volt egyébként. Tehát, hogy én bárhova mentem oda, én rajtam ott a celebbélyeg, megjött, tudod, a díszcelep, tudod. Tehát, hogy nekem azért is egy óriási eredmény ez, mert ez valóban egy olyan verseny volt, amit nem lehet megkérdőlezni. Mindenki ott volt, aki számít, ez valóban egy országos bajnokság volt. Úgyhogy iszonyatosan nagyon-nagyon boldog vagyok. Tehát, hogy...
1: Igen, tehát itt nincs az valószínű, hogy két aláírtuk azt a Tibi CD-vel, azért kicsit olyan pályát raknak neked össze, hogy gyere Tibikém, gyere, adjál már kettő darab jegyet valahol, és akkor elintézzük. Tehát itt ez nem fér bele. Akkor ez kőkemény meló.
0: Az emberek is örülnek. Kiraktam egy posztot erről, és írt egy komment elő, hogy tök jó, hogy ebben eredményes vagyok, ha a műsorokban már leginkább csak feladvány lehetek. Tehát, hogy...
1: Igen.
4: Mi a jövő? Hova lehet ebben még tovább menni? Lesz ebből egy ilyen senior olimpia?
0: Figyelj, másfél év múlva leszek senior, de ahogy bemondtad, összeugrott a gyomrom.
4: Bocs.
0: Tehát, hogy még senior korom előtt azért sikerült egy országos bajnoki címet nyerni ebben. Nem, figyelj, nekem ez továbbra is szenvedély lesz, meg addig csinálom, amíg élvezem, de jön a maximalizmus egyébként, Balázs, szerintem te imádnád, Feri, neked nem menne.
4: Az biztos, ezzel a szemmel ne ülyesked, téged lőnélek le először.
0: Szerintem Balázs, te imádnád egyébként, gyere ki valamikor.
1: Jó móka. Én valahogy a fegyverek hangját képzeld, én engem vittek többször lőtére, és fél órát álltam, és mondom, oké, lőttem kettőt, de hogy se a hangja, se az egész, ami benne van, nem azért, mert hú, agresszív, és akkor meghal valaki, csak valahogy tőlem ez tök távol áll. De lehet, hogy aztán
0: nem
1: most meg már eljött az akkor, hogy...
0: A kezében.
1: Tessék?
0: Hát ez a dörei iszony, nem, ez mindig azt mondom, az ember nem arra van kitalálva, hogy boldog legyen attól, hogy valami felrobban
1: igen,
0: a kezében.
1: Igen, nekem ez volt az érzetem valahogy, hogy így nem jön. De hogy ez figyelj, ez óriási eredmény, hogy megláttam a posztot, tehát nagyon röhögtem, hogy ez menő, ez komoly, és mondom, láttam az arcukat, hát ők nagyon szomorúak. Igen, szegény kém.
0: Nyilván azért nem is posztoltam róla, mert rengeteg eredmény volt eddig, az elmúlt egy évben rengeteg aranyérmet, meg különböző versenyt nyertem. De azok olyanok, hogy jó, most lementél valahova, azt nyertél valamit, jó, ülj le, nyugodj meg. De hogy ezt most azért posztoltam ki, mert ezt olyannak éreztem, hogy oké, hát ez már gondolom olyan, amit ki lehet itt tenni.
1: Hát ez olyan, főleg, hogy Európa bajnok és magyar bajnokok vannak, igen. Ez körülbelül hány óra kiszámoltad, hogy így a 13 hónap alatt? Mennyit töltöttél lent a lőtéren? Ez írdatlan meló lehet ebben.
0: Hát az könnyebb kiszámolni, hogy mennyit voltam itthon.
1: Na.
2: A gyerek megismerik.
1: Igen. De ez milyen menő, hogy az ember megtalálja valamit, amit ennyire beszippantja, nem? Hogy ez mennyi mindenen áthúz vagy átlendít, hogy találsz egy olyat, amiért most úgy élsz, hasz. A mikorunkban ez már ritkábban jön el, mert ugye valahogy úgy megvannak a kialakult szokásaink, sportjaink, hobbiaink, de hogy valami ennyire beszippantson, ez ritka.
0: És baromira fontos az, hogy egyébként az ember szerintem, tehát most néztem egy filmet, és tényleg az volt, hogy mi kell az embernek, és hogy szerelem, meg sok pénz, nem tudom, és ott hangzik el ez a mondat, hogy nem, az embernek cél kell. És szerintem tök jó, hogyha mindig tud valami olyat találni az ember, ami egy új cél, egy új valami készség, ami éberen tart, meg élesen tart, és a lövészet az tényleg ilyen, hogy itt figyelj, itt lehet akármilyen menő, oda mehet jó kocsival, lehet irtózatosan nagy a szád, bármi lehet, de amikor beállsz a lőkeretbe, és elhangzik a sípszó, onnan te vagy, meg annyi teljesítmény, amit oda vittél.
1: Jó, de azért néha oda képzeltél egy-két challenge komment előtt, nem?
0: Lehet, de rohadék vagy.
1: Na most itt van, az itt szavos, egy kicsit beleresztek. Na jó van, Tibi, fia, egyrészt tökre örülünk, hogy hallottunk, kettő, hogy ez tényleg nagyon menő. Nagyon gratulálunk. Tehát ez elképesztően menő, hogy ott állnak alattad a szakik, te meg a dobogó tetején, 13 hónap alatt.
0: De ne,
1: jaj, ne őket, de fia, Európa bajnok, magyar bajnokokat, és te ott virítasz a dobogó tetején, erre azt mondom, hogy ez lehet posztolni, meg ezzel lehet.
0: Fantasztikus, azok az emberek, akik a másik és harmadik helyen állnak, azok fantasztikus lövők, és a továbbra is példaképek, Úristen, nehogy ez a szakizás vonuljon be a történetre.
1: Ott állnak ezek a kis született vesztesek, hagyjad már, Tibi, tudottál naposod.
0: Jézusom, ne, nekem találkoznom kell velük.
1: Napos oldalra születtél, Tibi, tudod te, hogyan lesz, Tibi. Nem, nekik is gratulálunk, meg tök menő, de ott vagy, és ez nagyon király, úgyhogy jó. Ma is mész, ez ilyen minden napos egyébként, vagy heti mennyi ez körülbelül?
0: Hát azért heti 3-4 alkalommal vagyok 1-2 órát itthon.
1: Igen, csak valami kis tiszta ruháért, meg kajáért. Tibi, nagyon gratulálunk, vigyázz magadra, meg tökre örülünk, hogy hallottunk. Néha bukkanj föl, jó?
0: Én is, és figyelj, gyere már ki akkor hozzám. Tényleg, tartok én neked egy olyant, ami tetszeni fog.
2: A kertben.
4: Beleszel
2: a célpont.
1: Egyszer megnézem, mondom, 3 éve voltam, akkor nem, de lehet, hogy most valami átkattad. Megnézem. Jó, vigyázz magadra.
0: A jobb hallásod egyre könnyebb lesz.
1: Igen, hogy tűnik el. Örülünk. Ciao Tibi, köszi. Vigyázz magadra, köszönjük. Ciao, szia.
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy Gongleg frissebb hírei.
1: Kezdődnek a városnapi programok, megnyitotta idei évadát a Kecskeméti Sportiskola, ma van Szent Mihály napja. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kezdődnek a városnapjához kapcsolódó programok Kecskeméten. Régi fényképek, színházi kulisszatitkok, zenés programok és őszi vásárok is várják az érdeklődőket. Ablak a múltra címmel szerdán a kecskeméti fotógyűjtemény digitalizált felvételeiből nyílik tabló kiállítás a főtéri sétányon. Az eseményen a gyűjtemény történetét is bemutatják. Pénteken 130 év színházi emlékei elevenednek meg. Archív felvételeket és kevésbé ismert pillanatokat is bemutatnak a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház jubileumi kiállításán. Aznap este tartják az önkormányzati díjátadó gálát is. Szombaton zenével telik meg a Cifra Palota. Szabó Sándor tárogató művész előadásában verbunkosok, kuruc dallamok és a bánkbáner részletei csendülnek fel. Hétvégén vásári barangolásra hívják a kecskemétieket, vasárnap a bánkbán világát fedezhetik fel az érdeklődők. Minden további részlet elérhető az önkormányzat közösségi oldalán. Megnyitott a 18. sportévadát a Kecskeméti Sportiskola. Az ünnepségen bemutatkozott a Kesi 14 szakosztálya, és célokat is megfogalmaztak a 2026-27-es évre. Díjazták emellett a szakosztályok legjobbjait. Az elismeréseknél a versenyeredményeket, az edzésmunkát, a kitartást és a közösségben betöltött szerepet is figyelembe vették. A nemzetközi versenyeken szereplő fiatalok külön díjat vehettek át, olvasható a hírös.hu beszámolójában. Szent Mihály napja van. A néphagyományban ez a nap az ősz egyik fontos fordulópontja, és az állatok behajtásától az idő jóslásig számos régi hagyomány és hiedelem kapcsolódik hozzá, mondta rádiónknak Gyanó Szilvia néprajzkutató.
2: Ugye azt szokták mondani, hogy ha ilyenkor összebújnak az állatok, akkor gyorsan jön a tél, és hideg hosszú telünk lesz, ha pedig nem, akkor még sokáig eltart az őszi melegebb időszak. Szent Mihály nagyon fontos arkangyalunk, védőszentünk is, a temetőkápolnáknak is gyakran ő szokott lenni a védőszentje, mert hogy a régi legendák elképzelések szerint Szent Mihály az, aki utolsó útjára kíséri majd a halottat, és ezért nevezik azt a halott szállító eszközt, amivel régebben a koporsót vitték Szent Mihály lovának.
1: Ma is kellemes őszi időre van, kilátás a napsütésé lesz majd a főszerep, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. A keleti szél ugyanakkor átmenetileg megélénkülhet. A legmelegebb órákban itt Kecskemét térségében 24-25 fokot mutatnak majd a hőmérők. Holnap is folytatódik a száraz, zavartalanul napos idő, reggel helyenként pára és köd képződhet, de ezek gyorsan feloszlanak majd. A legmelegebb órákban 24-26 fokot mérhetünk, hajnalban 6-8 fok lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Úristen, de hangos 6 óra után 15 perccel időben itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Eszter, jó reggelt. Várjál, hangod is van most már.
2: Nem úgy van az, nem úgy köszöngetünk be.
1: Igen, hát csak úgy nem úgy van. Hello Feri, jó reggelt.
3: Hello, jó reggelt.
1: Mindenki megérkezett, itt nagy zsongás a stúdióban, annyi minden történik, közéletben, politikában, régen is találkoztunk, úgyhogy itt van. Van mit megbeszélni, gyerekek. Jól aludt mindenki, látom, mindenki mosolyog, ez jó jel.
3: Hát minek nem mosolyognak, vagy miért nem mosolyognak?
1: Hát egy rosszul alvás, egy éjszakai fentlét, egy késői fellépés, egy étterembezárás, egy napos kihallgatás.
2: Hogy el tudsz számolni majd.
1: Igen.
3: Számlák.
1: Gyerekek, zajlik a közélet.
3: Mennek a dolgok, igen. Hát mennek. Azért nem kell ilyenkor sofőrös autót választani, az is egy nagyon... kellemetlen az... dolog tud lenni. Hát majd meglátjuk. Értek,
2: srácok, szerintem ezt az életbe is zárhatjuk, mert ennél viccesebb dolog nem fog történni.
1: Ez elképesztő. Tehát, hogy ott hagy a kocsi, amivel mész az ügyészségre, vagy a NAV-hoz éppen éjszaka, és bepakolod a cuccod, és ott hagyod, nyilván a sofőr is rémült, te is rémült vagy.
2: Nem, hogy ott hagyod, ja, hanem a lehető legdrámaibb kilépővel ment el.
1: Nagy gázzal elment az autó. Igen. De hogy itt nagy letartóztatások meg minden, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon érdekes napokat élünk. Gyerekek, nagyon sok minden történik, és és közben azt látom, hogy nyomoz az ügyészség a Filipnek a filmje miatt is. Azt olvastam tegnap, hogy 7 milliárdból készült a Petőfi film, és azt hiszem hűtlen kezelés, meg nem is tudom milyen nyomozati szakaszban van, és mi a mit keresnek, és mi a vád, de érdekes a dolog az is.
2: A szakértők azt szokták mondani, hogy uh-oh.
3: Júj, még ezt is szokták. Én emlékszem, egy másik szakértőjére, ő azt mondta, hogy júj.
2: Igen, ezek a lehető legmagasabb szintű szakértők.
1: Igen.
3: Csodálatos. De figyeljetek, derű, én mindig azt mondtam ezzel kapcsolatban, hogy még ne törünk pálcát senki felett, meg várjuk meg a végét.
1: Semmi, csak azt mondtuk, hogy nyomoz.
3: A sztorinak, igen, de hát minden esetre azért az ember erre fölkapja a fejét, hogy készült egy film olyan, amilyen, és akkor azzal kapcsolatosan most, hogy hova tűnt itt a 7 milliárd forint, az a kapcsolatosan nyomoznak, tehát minden esetre azért van, mint elgondolkodni, de még egyszer mondom, várjuk meg a végét. Hát
2: 7 milliárd forint, az mennyi dollár?
3: Az nagyon sok.
1: Az sok.
2: De mennyi dollár?
3: Mit tudom én?
2: Hát csak hogy össze tudjuk hasonlítani a külföldi produkcióval.
1: Hát elosztod a 7 milliárdot 323-mal mondjuk, és akkor kijön, hogy hány milliószor van
2: jó,
1: meg.
2: Akkor ezzel fogom most foglalatoskodni, meg azzal, hogy kiderül, hogy milyen költségvetésen készült mondjuk a Gladiátor.
1: Ja, nem tudod összehasonlítani, elmondom neked. Hát a Gladiátor az egy jó 20 éves film, de szerintem annak volt azért egy 100-150 millió dolláros költségvetése. Az biztos, alsó hangom.
3: Uh-huh. Ennyi most a dollár?
1: A dollár az ilyen most visszaerősödött egy kicsit, vagy gyengült a forint, és ilyen 3-23-ra tenném most a dollárt körülbelül. Az úgy néz ki. Na itt, hát viszont amíg számolgatok, addig azért igen. Itt nézzük a nagy dolgot. Oszd el a 7 milliárdot. 323-mal. És annyi, sok nulla. Az nagyon sok nulla. Csodás válogatottunk, csodás játéka. Ki szenvedte, ki hányta, ki vetette végig ezt a gyökrelmet, amit megint csináltak.
3: 54. percig bírtam a lángoló arénában a magyar hősök. Ja.
1: A magyar hősök megint a magyar szurkolók. Hallottad őket? Hát figyelj, én elolvadok tőlük, komolyan. Én ezt a 10 000 embert a szívembe zártam, komolyan mondom. Ezek mennek, és ott vannak, és szurkolnak, látod, és harcoljatok, és énekelnek, és kiabálnak. Nincs még egy ilyen csapat, akinek ekkora szívű szurkoló tábora van. Már csak a focistáinknak is lenne a zselézet haján kívül. Aj, döbbötből. Én föladtam, megnéztem első fél időt, és úriemberekre váltottam, úgyhogy nem. Egyszerűen nem. Nem tudtam ezt nézni.
3: Nem sokat vesztettél, Bodolin, a második fél időnek a feléig. Eltakarodtam aludni, hogy küzdöttünk, még voltak még jó passzok is, érted? Semmi. Ez a mi szerencsétlenségünk, ez egy kiváló csapat.
1: Ja, hát és a Marco Rossinak a nyilatkozott a gyerekek. Hát komolyan mondom, nem akarom, hogy lefáradjatok. Marco Rossi egy szövetség, mert hogy a focista bezselézett haja, 30 milliós fizetése, ezt mondja, de Rossi adott egy sajtótájékoztatót, eddig szimpatikus volt, most is kedvelem, de lehet, hogy ideje lenne menni. Nincs szerencsénk az utóbbi 2 évben. Hát haver!
3: Ezt mondta.
1: Hát haver!
3: És tényleg
1: hát ezt nem szerencsére játszák, ezt arra játszák, hogy tudsz focizni, nem tudsz focizni. Belövöd a kapu, vagy nem lövöd be a kapu. Nincs szerencsé, mert az is sérült, a pocakja fájt, ott a bíró ellenünk fújt, ott egy kicsit minket ott kiállítottak. 2 éve nincsen szerencsénk. Nincsen szerencsénk. Érted? Ezt mondja egy szövetségi. Nem azt mondja, hogy csatnyák vagyunk gyerekek, szarul játszunk. Igen, ez a válogatott nem tud összeállni. Horror pénzt keresünk, túl vagyunk fizetve, nem vagyunk motiváltak, nincs szívünk, zselézett hajunk. Tök mi? Ez nincs szerencsénk.
3: Valamit mondani kell, ezt nem mondhatja, érted, hogy nincs szívünk.
1: A bírók is olyan gonoszak velünk. És azok, és az ukránok csinál. Ellen is egy görény volt a bíró. Tegyük hozzá, tényleg az ukránoknak fújt, egyértelmű. Rohadjon meg, ott van. De attól még nem tudunk focizni.
3: Igen, a gólt azt ugye nem lehetett volna ilyen könnyen, ha rugunk gólokat mindenhol, ennyi. Azt ugye kicsit nehezebb bírói döntéssel, igen. Hogy is mondjam, simogatni. Anna írt be egy SMS, gondolom én, hogy Péter, a háttérország azért rontotta az információt tegnap, hogy mi vagyunk a listán a 36-ak.
1: Igen, ők a 70 vagy 80.
3: Ők a 70-edékek. Én még egy információt megnéztem, ha? Hogy képzeld el, Észak-Írország legnagyobb foci stadionja, azt hiszem 16 000 képes befogadni. Tehát, hogy ennyi, vagy 18 000-et.
1: Nem is értem.
3: Még ebben se állnak túl jól.
1: Nem lehet abba hagyni? Nem, mert az kész, nincs. Odaadjuk az atlétikának, az úszásnak, a jéghokinak.
2: De mindent oda kell adni a vízilabdának.
1: Odaadjuk a vízilabdának, odaadjuk az öttusát. Nincs, kész, beszántottuk. Nincs magyar futball. Klub szinten ott elszórakozgatunk 800-an egy MTK Fradin. Vagy 200-an egy, nem tudom, egy ja, faszom. Egy tököm tudja, milyen csapat. És nincs. De azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, mi ebből visszalépünk. Nem szenvedtetjük nem a magyar népet ezzel.
3: Nem akarunk a nemzetközi szintére harcolni.
1: Istenem, komolyan
2: mondom. Mik azok a magyar sportok, amikor most megkapnák a rengeteg pénzt, akkor óriásit mennének.
3: Hát egy csomó miért. Triatlonba például most megint
2: például
3: olyan
2: sportlövészet kaszati bűvel?
1: Az,
3: a sport, de akkor érted, az hoppa? Is. Vagy most ugye van a spártatlon eredményünk a Bód is, aki a legjobb idővel ever a világon
2: futott. És a nagy búvára asszonyunk, aki meg egy levegővel ott lemegy a világ dolgajára.
3: Igen, tessék. Ott a Zsófi folyamatosan dönti a világcsúcsokat. És még tudjuk sorolni, de
2: és hát mindez 300 minek? Forintból csinálja, csak mondom.
3: Hát nem, ő egy fillérből se.
2: Hát szegény. Azért mondom, hogy kb. Annyiba került a levegője. De hogy elképesztően determinált emberek csinálnak nagyon-nagyon nagy sikereket.
1: Hát persze, meg a sportban, meg az eszközökben, meg az öltözőkben lehetne, meg a felszerelésekben, meg tudom, a belegvízben.
3: Mert nyomás alatt teljesít az ember. Tehát ha túl jók a körülmények, akkor nem teljesítesz. Akiket most felsoroltunk az előbb, ugye ők nekik nincs semmiféle támogatásuk, tehát mi van? Nyomás van rajta. Mit csinál? Megnyeri a versenyt.
2: Vagy jó dolgában veszik meg a...
3: Jó dolgában megveszik, azt nem foci.
1: Igen, vagy a medencében fokozatosan el kell kezdeni leengedni a vizet, és a vízilabdázóim majd fociznak. Ez se egy jó meg a rossz megoldás.
2: Úr, és ez egy csodálatos megoldás. És gondoljatok bele, egy teljesen észrevétlen átmenet lenne az egész.
1: Igen.
2: És akkor egyszer csak így, passzolj már! Imádnám.
1: Ja, és komolyan nem tudom, miért gyötörnek ezzel minket, és én aláírom, hogy klubszinten jók, hogy a Szobó tehetséges, hogy a világ egyik legjobbja, hogy világsztár, hogy jól keres, és keressen is, és vigye a csapatát, és óriás, hogy a Premier League-be játszik. Nem is erről van szó, gyerekek, mert ezt el kell ismerni. Ezek együtt nem tudnak focizni. Ezeknek együtt nincs szíve. Ezek külön-külön lehet, hogy a saját klubukért meghalnak. Hát nyilván onnan jön a nagy della, én értem.
3: Na jó, de miért ezért nincs pénz a nemzeti foci csapatban
1: való? Figyelj, biztos van, mert ez már, meg ezért az egy pontén ne legyen pénz. Vegyék el a hajzselét, meg a sluszkulcsot.
3: És visszakapott a lőzgolt.
1: Visszakapott a lőzgolt.
3: Az megy haza kocsival, aki gólt lőtt.
1: Annak lesz jó holnap a haja, aki gólt lőtt. Aki nem lőtt gólt, annak nem lesz
2: igen,
1: jó haja.
2: Nem az van, hogy a belső nyomás kéne, hogy rájuk nehezedjen, tehát nem csak külső, mert nem azt akarom,
1: nincs.
2: Hogy...
1: Nincs. Ezeknek van. Nincs nyomás. Te, ezeknek nem tudom, mi lett a tökükkel, meg a szívükkel, de egyelőre nem látod ezt.
2: Mert hogy az most nem kéne számítson, milyen autóba ülnek, meg milyen a hajuk, hanem inkább annak kéne számítani, hogy esténként hogyan forgulódnak az ágyukban, nem? Hogy...
1: Igen, mondom, én kimondtam az ukrán meccsen, figyeljetek, az van, hogy a B-középnek kéne játszani. Te ezek figyelj, ezek felszántanák a pályát. Én tegnap is hallottam őket. Hát, szívszorító. Kivonulnak, énekelnek, együtt zengik ezeket a különböző indulókat. Figyelj, felfoghatatlan, hogy mit tol ez a szurkolói gárda.
3: Mennyien voltunk 10 000-en?
1: Nem tudom, hogy mennyit engednek be, mennyien voltunk, mert akkor ott volt a stadion, lehet, hogy ezt mondta a kommentátor, de hogy ennyi ember ilyen meghatóan kövesse a csapatát, ez figyelj, hát ez le a kalappan. Tényleg, előttük le a kalappan. Egészen durva. Igazi gyökerek vagytok, a kucuval az élet. Lehet, hogy fáj az igazság, ezt aláírjuk, de miért nem néz? Az ilyen SMS-ek nem hajlandók szembenézni a tényekkel. Ezek tények, gyerekek, sajnos, ezek ilyen makas dolgok. Hát ezeket ki kell mondani.
3: Nincsenek nagy eredményeink, azzal nehéz vitatkozni. Igen. Tehát ott lehet kucuzni, meg lehet mindent csinálni. Ja,
2: hívjuk a kucu, tényleg már elfelejtettem. Olyan is hallottam, hogy...
1: Kucu, a kucu.
2: Nagyon rég, ez amúgy Szabolcsi szerintem, nem? Ti hívedek a malacot kucunak?
3: Igen, mi is kucuztunk.
2: Akkor ki, honnan, mi az eredete?
3: Hát valószínűleg ugye Alföld és környéke.
2: Ennyi, igen.
3: Úgy, hogy szétterjedt rajtunk.
2: Nagyon szeretem ezt. Rajtunk. Igen.
1: Néhány napja az olasz válogatott kikapott Belgiumtól, vajon ott is így beszéltek róluk másnap reggel? Nem, ne legyetek olyanok, akik nem értik ezt kontextusában, mert tényleg mi nem a tegnapi meccsről beszélünk, hanem egy jelenségről beszélünk, egy 40 éves jelenségről beszélünk, egy hajtás nélküliségről, egy szív nélküliségről, egyszer valamiért nem megy. Nézzétek meg az eredményünket. Az olaszok se jutottak ki a VB-re, de lehet, hogy meghalnak, lehet, hogy jól játszanak, lehet, hogy van egy stratégiájuk, lehet, hogy építkeznek, lehet, hogy 4 év múlva vagy 2 év múlva már ott vannak. Mi nem a tegnapi meccset mondjuk, hanem általánosságban beszélünk egy jelenségről, amiért hosszú évek óta zajlik, és erre jön a szövetségi kapitány, aki azt mondja, hogy nincs szerencsénk. Hát legalább tőle vársz valamiféle önreflexiót, vagy önkritikát. Na szerencse, hát ért, fontos, fontos, de nem ez dönti el.
2: Igen, ez a legjobb, hogy meg se szólaltam.
3: A jelenléted generálta ezt az egészet.
2: Itt szívom a kövér levegőt, itt azt csinálom.
1: Szerencse, hogy ti minden szakszere hozzá tudtok szólni, üdv jó. De miért fáj ezen? Miért okoz ez lelki fájdalmat, hogy a kedvenc sportjukat bántod? Vagy kimondod azt, amit sokan gondolnak? Ezt bűn kimondani? Tehát nekem, én drukkolok egy Tour de France-os csának, és te elmondod, hogy szerinted a bringa szar, és nem sértődöm meg, ez a véleményed, oké, ráadásul hát, van a berigasság. Miért fáj ez
2: ennyire mindenkire? Ez azért van, mert a te életedben nem csak a Tour de France-os fickó van, tudom.
1: Ja, értem, hogy nekik csak a foci.
2: A fókusz nagyon sokat számít, hogy mennyire vagy erre kihegyezve, szerintem.
1: Az olaszok és a belgák is a világ élvonalában vannak egyébként. Na igen, szóval, hogy ez nem volt egy jó hasonlata. Ah, igen. Na jól van, oké, ennyit erről, ez volt tegnap. Plakátkiállítás, ki látta?
2: Plakátkiállítás, ti jártok, kulturálódtok, jól érzitek magatokat. Itt mások dolgoznak, gyereket nevelnek, kucuskodnak.
1: Csak mások. A tévé?
3: Csak a szórakozás? Ez a fajta! Semmi kultúra?
1: Semmi kis
3: én
1: kultúra?
3: Voltam az Uficibe a hétvégén, nekem ki van fújva az óra, érted?
1: Uficibe, jó, flancolunk hát az Uficibe,
3: érted? Most nem azért, csak mondtam, hogy az legalább kultúra.
1: Jó, az egyébként kultúra, na, igen.
2: Miért történt ez?
3: Azért, mert van bent egy büfé, és olcsó az Aperol Spritz.
2: Berángattak.
1: Megnéztem. Figyeljetek, az van, hogy jó, de nekem a tavaly jobban tetszett. Most minden a rendszerváltás, kormányváltás április 12-ről szól, és úgy időtő lett volna a 8. után úgy fellélegezni, ja, hogy megmutat valami más. De értem, hogy most mindenkit ez foglalkoztatott. A 40 plakátból 39,5. Az most ugye a kormányváltás, rendszerváltás.
2: És az egyetlen egy, ami nem az mi?
1: Az is az.
3: Csak nem annyira.
1: Voltak szellemesek, de a tavalyi az még egy kicsit olyan, hogy is mondjam, csak olyan több ízű volt. Nem rossz, egyébként vannak kifejezetten szellemesek. Kíváncsi vagyok arra, hogy azért megyek ki mindig, hogy ezek a 20-30 éves srácok, ezek hogy gondolkodnak, mit látnak. Milyen a szemük, mire rátnak rá, mire nem. Vannak, amik kifejezetten tetszettek. Van például olyan, hogy emojikból van kirakva egy sztori. Az elmúlt 16 évből. És neked emojik alapján meg kell fejtened, hogy az a sztori miről szól. Másfél órát el vagy a plakát előtt. És van, ami 6-ból áll, és úgy van meg, mintha amőbáznál. Van, ami 8-ból áll, van, ami 4-ből áll, van, ami keresztbe van, de körbe van kerítve, tehát tudod, hogy az egy sor. Mint amikor az amőbába 5 darabod van X-el, és akkor azt áthúzod. És az az 5 emojiból neked meg kell fejtened, hogy ez melyik történetét emeli ki az elmúlt 16 évnek. Van a Narnia, ami Nernia, és akkor ott ilyen mindenféle mítikus lényekkel van a 16 év ábrázolva. Vannak kifejezetten jók. Vannak jók.
3: De ezt miért üldözték ki ezt Óbudára? Bent volt.
1: De ez a Bikás Parkban volt, aztán vagy nem kaptak engedélyt, vagy elüldözték őket, vagy nagyobb helyre mentek. Most nagyon sok plakát van.
3: Aha.
1: Most kim vannak a Petőfi-nek a Budai híd főjénél, nagyjából kis túlzás, de egy kicsit arrém.
2: Tudtad hát értelmezni ugye az emojikat, vagy ott tehát volt a segítségedek, aki mondta, hogy ez mit csinál?
3: Az összetett kezet, az ismeri.
2: Igen.
1: Annyi új emoji volt, én csak az összetett kezet ismerem, meg a síró fejet, mert boomer
2: vagy
1: vagyok.
2: Egy pacsi, vagy pedig egy imádkozás, jó? Az a szaloncukor, akkor az izi...
1: Igen, jó? Nem, az nem szaloncukor, az egy DNS. Az egy svájci picska, nem, az egy szúnyog. Így el voltam egy ideig. De nem rossz.
2: Nagyon művészi a mai plakát felhozott. Itt van ez, amit valószínűleg nem is tudom, miről szól. Tolkientől valami.
1: Igen. De jó, érdemes megnézni. Szerintem vannak jók. Na jó van, gyerekek. Oké, elmegyünk hírezni. Fél hét.
2: Fél hét?
1: Fél hét.
2: Fél hét.
1: És tegnap este kapcsolgattuk a tévét a filmmel, belenéztünk az Ír Magyarba. Aztán elkezdtük nézni a Torrente 3-at, hát itt maradtunk. Hege, küldte nekünk.
2: Ez nagyon nehéz választás lehetett azért, mert a Torrente 3 önmagában nagyon kemény.
1: Igen.
2: Hány éves a fiat? Kérdezem meg.
1: Igen, ez jó kérdés. Csak a felét láttad, 100 van kint. Szerintem meg jobb, mint a tavalyi csokiniki. Jó van, gyerekek, most ne vitatkozzatok mindennel.
2: Balázsnak veszélyek el.
1: Úgy gondoljátok, mi van ma? Mindenki sünnel ébred. Szerintem meg jobb, mint a tavalyi csokiniki. Mi van ma, gyerekek?
2: Átállunk az őszre.
1: És igen, ez van.
2: Grampia az egész magyar.
1: Úgy hát érzem, hogy kicsit mindenki zabos.
3: Hogy a tavaszi lendület most tört meg. Tehát, hogy idáig tartott, én azt
1: ideig érzem. Tartott?
3: A népben. Tehát, hogy
1: elfogytuk, igen. De még nincs sötét. Még süt a nap, még 25 fok van.
3: De most már sötétedik. Hát hétkor már sötét van, hát, és este
1: 25
3: van.
1: 25 fok lesz ma.
2: Hát. Amíg még papucsban járok, addig nem kell félni. Jó?
3: Én de milyen mondani. Papucsba? Ne hoztad?
2: Hát abban jöttem, várjál.
3: Gyil, figyelj, kapaszkodj meg, most nézz oda.
1: Azt a mindenségét neki.
3: Gyilkos.
1: Azt a mindenségét
2: vannak
1: neki.
2: Rajta csármok is. Van rajta egy cápa, meg egy bögre.
1: De hogy van rajta valami szarv, vagy orr, vagy nem
2: az,
1: tudom
2: az
1: mi
2: egy,
1: az.
2: Az egy bögre.
1: Bögre van a papucsodon.
2: Igen, tessék, itt van, így látod?
1: Megőrülsz.
2: Bögre, meg egy cápa.
1: És lógnak rajta olyan, mint a karkötők olyanok.
2: Igen, ez már az őszi, és van benne bunda.
1: Azt a mindenit neki. Tessék, nem
2: itt szoktam
3: ehhez. És a bunda tök színű, mert hogy ősz.
1: Igen. Ez nagyon kemény. Jó.
2: Visszafogott,
1: igen.
2: Azt mondta a férjem, hogy ő érti, hogy én már nem próbálkozok, de hogy... Igen. Nincs neki felső határa.
1: Igen, azért mindennek van vége.
2: Azt mondta, hogy ő már ebben nem mennek az utcára, és mondtam, hogy aha, majd meglátjuk.
1: Na jó van, gyerekek. Oké, viszont fél hét után 2 percig el tudtunk menni, úgyhogy megyünk reklámozni, hírezni, meg minden van, aztán majd mondjuk, mi a menü. Jó, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Lemondott Kecskemét alpolgármestere, késsel fenyegetőzött a fiatal, elfogták, megmentik a vízhiánnyal küzdő horgásztavakat. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Lemondott tisztségéről Homoki Tamás, Kecskemét alpolgármestere közleményben adott tájékoztatás döntéséről. A lemondás a következő, október 22-i közgyűlés napjával hatályosul. Homoki Tamás közölte, a jövőben sem szeretne hátat fordítani a szülővárosának, ezért hivatalosan felajánlotta, hogy önkéntes társadalmi munkában külső szakértőként és tanácsadóként ügyvédi tevékenysége révén vállalja segíteni azon szakterületeket, amelyek alpolgármesterként hozzátartoztak, érte meg a BAO-n. Ismét megtelt Kecskemét főterem, a Szívünk Napja keretében számos ingyenes egészségügyi szűréssel, orvosi és életmódbeli tanácsadással várták az érdeklődőket. A városlakók emellett az újraélesztés gyakorlati fogásaiba is betekintést nyerhettek, írja közösségi oldalán a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház. Elfogták a rendőrök azt a kamaszt fiút, aki késsel fenyegetett meg egy 78 éves asszonyt Kiskunhalason. A férfi pénzt követelt tőle és azzal fenyegetőzött, hogy megöli. Az asszony azonban nem ijedt meg. Elővette a nála lévő gázsprét és közölte a támadóval, hogy hívja a rendőrséget. A fiú ezután elmenekült. A Bács-Kiskun megyei rendőrség tájékoztatása szerint a 17 éves fiatalt a térfigyelő kamerák felvételei alapján rövid időn belül elfogták. A fiút rablás büntetének kísérlete miatt őrizetbe vették. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyar Országos Horgász Szövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi víz visszatartást segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a MOHOSZ főigazgatója.
2: Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és vízszintet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani. Közösen tenni kell azért, hogy ezek a horgászvizek jobb minőségben tudjanak biztosítani élményt a horgászaink számára, de egyben a környezetvédelem és a természetvédelem és a vízgazdálkodás területén is hozzájáruljunk a vízmegtartáshoz.
1: Ma is kellemes őszi időre van, kilátás a napsütésé lesz majd a főszerep, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. A keleti szél ugyanakkor átmenetileg megélénkülhet. A legmelegebb órákban itt Kecskemét térségében 24-25 fokot mutatnak majd a hőmérők. Holnap is folytatódik a száraz, zavartalanul napos idő, reggel helyenként pára és köd képződhet, de ezek gyorsan feloszlanak majd. A legmelegebb órákban 24-26 fokot mérhetünk, hajnalban 6-8 fok lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, mai sláger megy.
1: 3:47 lesz pontosan, 6 perc múlva jó reggelt. Kívánunk mindenkinek.
2: Hello, bello.
1: Hello, drága hallgatók, itt vagyunk, és világosodik már egy kicsit. Világosodik egy kicsit, úgyhogy csak jó, alakul ez. Nincs még azért annyira nagyon ilyen 6:30 meg 7-ig sötét. Ezt a magyar válogatott küldterem.
3: Csináltak egy olyan hangutánzó versenyt, hogy kinek az apja hogy indul el reggel a munkába.
1: Igen, az jó.
3: A milyen hanghatásokkal jár együtt a reggeli készülődés? Fürdőszoba?
1: Igen, mit csinál a fater, igen. Na, azt mondja, hogy sok játékra jelentkezés. Igen, és hát itt még ettem mindenkit ventillágat itten a tegnapi meccs után Kis Norbi 8-szoros Európa bajnok lett, azt a mindenségét neki.
2: Kamion nyal.
1: Az kamion.
2: Az kemény.
1: Az kemény, gyerekek. És a tegnap beszéltünk Tibivel, azért az is kemény. Ugye Kasza Tibivel, aki meg sportlövő magyar bajnok lett. Maga mögé utasítva Európa bajnokokat,
3: miért van
1: meg
3: az,
1: magyar bajnokokat.
3: Miért van az? Kicsit azt gondolom, hogy ez én is lehetnék.
1: Tehát, mert sok mindenről gondolod.
3: Tehát, hogyha lenne néhány milliárd forintom a fogyasztószeremből, és otthon ülnék, egész nap unatkoznék, és akkor mit csinálják, és akkor venném magamnak egy fegyvert, hogy szerintem ki tudnám én is gyakorolni. Mm-mm. Nem? Hát, ez nem így működik? Ez, mi kell hozzá? Nagyon jó szem.
1: Hát ehhez szerintem önmagában tehetség. Tehát, hogyha 13 hónap alatt teljesen civilből eljuss el oda, hogy legyőzöl egy olyat, aki 10 év elő, két naponta ki van. Nyilván anyagi feltételek is kellenek, hiszen lőszer azért nem biztos, hogy mindenki ugyanannyit tud költeni, tehát itt lehet azért egy különbség, hogy el tudok lőni heti 50-et, én meg napi 200-at, tehát azért ez is egy fontos különbség, mert nem mindenki tudja úgy finanszírozni a saját lövéseit, az is drága, de a tehetségeben benne kell, hogy legyen.
3: De mert kigyakorolni paintball puskával, vagy hasonló?
1: Nem.
2: Hát nem ugyanaz.
1: Nem tudod.
2: Ez iszonyatos koncentráció, de végig, tehát hogy egy másodpercen nem engedsz el, az Tibi is mondta tegnap, hogy odaállsz és gyerünk, paf,
1: és iszonyat meló. Tehát amíg mondjuk lehet, hogy magyar bajnok lemegy 10 éve, mit tudom én, heti 3-at, és el tud lőni X-et, addig te minden napot vagy heti 5-ször, és az 5-szörösét lövöd el. Tehát ez lövészeti mennyiség is, de amellett nyilván tehetség is érzék. Nem tudod máshogy.
3: Szóval csak ki kéne ezt próbálni.
1: Az, hogy kipróbálod, az oké. Okay. Az, hogy ebbe egy év alatt ennyit teszel, az egy nagy kérdés, hogy bele tudod-e tenni. Meg hogy van-e szemed, meg tehetséged, mert itt azért ez is számít.
3: Szemem az van, még egyelőre. Tehetség, az nem hiszem, de ettől függően szemem az van.
1: Kettő de ez menő szerintem, nem? Egy menő év alatt egyszer csak oda. Odaállsz, és azt mondod, hogy hello gyerekek, itt vagyok, megjöttem. És magyar bajnok vagyok. Szóval azért az...
3: Azok a legjobb dolgok, amik ilyen csendben történnek, tudod, amik egyszer csak így, így felbukkanak a semmiből.
1: Már én tudom, tudtam, hogy jár lőni, mert nekem ismerőseim lőnek, meg kollégák.
2: Egymásra,
1: igen, bosszúan. És ők mondták, hogy lent van, nagyon ügyes, és nagyon sokat lő. Tehát, hogy nagyon sokat van lent, megszállottan csinálja. De kicsit mindannyian ilyenek vagyunk szerintem. Tehát a Tibi sok szempontból hasonló, hogy valamire rácsúszol, akkor csak az van.
3: Azt írják a hallgatók, hogy a felbérelt egy mesterlövészt, és a válla fölött átlőtte.
1: Igen, az lehet, hogy ez történt, igen. Tibi, de nehéz, a fejfogak kellenek. De az is kell. De nagyon ezt el kell ismerni, gyerekek. Tehát egy év alatt eljutni ide, az nagyon komoly eredmény. Mert hogy ugye olyan sportlövészetben
3: van. De ilyenkor állnak, ugye? És nem az, hogy hasalnak, meg gurulnak.
1: Nem, állnak és több szobát kell teljesíteni, és mindenhol van 4 vagy 5 célpont, és a leggyorsabban kell lelőni. És akkor van egy időd, aztán azt viszed tovább.
3: Szerintem a kommentelők olyan motivációt adtak amúgy Tibinek, hogy
2: úgyse fog ez neked menni.
1: Mit akarsz te ott, igen?
2: Késő van már ehhez, Tibi. Igen?
1: Ha motivációt akarsz, csak tegyél ki a Facebookra egy posztot, hogy most mi ez van kedved, és milyen sportot kezdtél el. És utána olvasd el a kommenteket, és érezd át, hogy a feléd irányuló...
2: Óriási szeretetet és támogatást.
1: Támogatást, szeretetet, és úgy gyere rá, hogy ebből nagyon jól tudsz merítkezni. Vagy a Tibinél is ez volt. Posztolt egyet, és minek csinálod, már jó dolgot, de nem tudsz. Igen, arról hagyjatok ti meg, és kész. Tehát, hogy... Én már Facebookra egyébként semmit, csak ott itt szinte. Meg
2: azt még föl tudják dolgozni.
1: Annyi. Én semmit nem teszek ki Facebookra. Oti, meg RTL-es promó. Kész. Semmi. Nem vagyok hajlandó Facebookon egy fél mondatot sem megosztani magamról. Instán se sok privát dolgot, de Facebookon aztán meg végképpen.
3: Azt hittem észre, hogy azok az emberek kommentelnek Facebookon, akik régen így elmentek mellett az utcán, és így motyogtak az orruk alatt. Ez az ilyen... Tehát ilyen
1: jaj, nagyon fáradt lett a Facebook. Rossz indulatú, fáradt, gonosz. Nem egy jó közeg.
3: Meg kicsit ilyen, hogy is mondjam, ilyen Tehát egy olyan perspektívát tudnak mindig megragadni, amit, hogyha folyamatosan csak ez lenne a szemem előtt, nem is tudnék létezni.
1: De tehát tényleg, nem lehet látod, létezni. Hogy nincsenek jól. Igen.
3: Nincsenek jól, igen.
1: Nincsenek jól. Az Insta még azért egy jóval vidámabb, kedvesebb, barátságosabb közeg. Én csak azt használom, van, amikor társba megosztok a Facebookon egy-két dolgot.
2: Ott kapod a jót.
1: Beszélgetős esteket, jegyeladást, RTL-es műsorpromó, ilyeneket nem teszek meg más, nem
3: a legtöbb
1: teszek
3: ember,
1: más semmi.
3: Aki ott van amúgy a Facebookon, és ők csendben vannak. Tehát, hogy ez vagy, tehát a többség nem ír semmilyen komment.

0: sajátjaidat?
1: Ezt igen, a normalitást hívom harcba, hogy oda lehet írni, hogy figyelj, ne mágyek, ne a szart nézzétek.
2: Nincsen, ott nincs normalitás. Nagyon jó hasonlat, valaki azt, hogy az a Facebookon lenni olyan, mint bemenni fiatalon az STK-ba. Széke, tényleg ilyen. Abszolút jó megfejtés, igen. Bódis Tamás ultrafutó bekerül-e a témák közé? Bekerül, gyerekek, 9 után hívjuk. 9 után
1: tegnap
2: elvileg.
1: Tegnap is hívtuk már hívtuk, egy csomószor, csak szerintünk aludt, mert ugye futott egy 19 órát egy húzamban, ugye szerintünk pihent, de mára le van egyeztetve.
2: Ezekkel a teljesítményekkel azért mi is foglalkozunk. 246 km görög ultramaraton, pályacsúcsa 19 óra 40 perc. Ez nincs, gyerekek, ez nincs.
1: Nem készülünk Eszterkém egy ilyenre?
0: Mire? Ultramaratonra?
1: Egyes pártatlóra, 19 titeket. Óra 40 az idő most.
0: Futás!
2: Gyerünk! Nagyon szeretném, hogy futnátok felváltva 19 órát. Az menjek veletek motorral.
0: Az első másfél óra az véget érne az ultramaraton szerintem. De abban is lenne már könnyek.
1: Nekünk egy rövid ultramaraton.
0: És valami második plusz.
2: Hát igen, nem lehet, gyerekek, nem lehet 249 kilométert lesz.
1: De lehet.
2: Nem lehet.
0: Most ez vasárnap?
2: Már lefutották, megnyerte.
0: De miért nem szóltatok? Oda adtam volna az okos órámat, meg kellettek volna a lépések a gyereknek az iskolai projektjéhez.
2: 246-ot futott, hogyan? 19 óráig futni? Hát kocsiban nem ülök annyit. Hát semmit nem tudok 19 óráig csinálni. Aludni sem tudok adni.
0: Sem tudsz adni.
2: Nem, semmit nem tud. Nem. Nincs az a tevékenység, amit tudsz 19 órán keresztül csinálni. Se kocsiban ülni, se motoron, se repülőn, semmi. Ő futott.
1: Futott. Hát nem is ült, nem aludt, amiket te soroltál, ő futott.
2: Az alvásban nem vagyok biztos, szerintem mikroalvások vannak. Ilyen beleszúnyágatások vannak. Azt többször elmondták ők, hogy tudnak futás közben, egy picit ilyen, először így átszellemülsz, majd halucinálsz, majd bele-belealszol a futásba. Az lehet, hogy volt neki. Nyilván nem 100 kilométerig, mint a tibeti transzban futók, de hogy lehet, hogy egy kicsit.
1: Úgy futnak 100 kilométert, hogy alszanak.
2: Igen, lungmapáknak hívják őket.
1: Lungmapa?
2: Igen, az a nevük, és régen arra használták őket, hogy több száz kilométert úgy futották le, hogy amikor elindultak egy kolostorból, akkor transz állapotba tették őket, és transzban futották.
1: Hagyjad már, nem futott neki semminek transzban.
2: És amikor te találkoztál egy ilyen Tibetben, akkor láttad, hogy csukott szemmel transzban fut, és mindenki félreállt. Tehát az volt, hogy nem állítottad meg, nem beszéltél vele, csomagokat vitt, futár volt, leveleket vitt, itt kolostor és kolostor
1: nem
2: között.
1: Nem futhatsz csukott szemmel.
2: Transzban
1: nem lehet, hát neki fut a háznak.
0: Nem követed össze híreket a transzfutót a kolostori futóval?
2: Tibet.
0: Transzfutó volt, de nem úgy volt transz.
2: Tibet, Nepál és az egész Himalája sokszor találkozik a misztikummal.
0: Nagyon sok időt tesz még leesetnek, kávét azért így mindenki.
2: Én nem is hallottam. Mit mondtál? Mit gonoszkodtál meg? De látom, aljas volt.
0: Hát, hogy összekevered a fogalmakat, hogy ez csak a sima transzfutó volt.
2: Igen, Tibetben nagyon sok a transz. Nem, transzfutók, ők voltak a lungmapák, ez volt a nevük. Nincsenek már nagyon, ahogy nagy, hát hogy is mondjam, csak buddhista szerzetesek is, inkább Nepálban meg Indiában vannak már. Tibetben már nincs semmi, csak kínaiak. Na de mindegy is, itt van a hallgatónk. Halló, jó reggelt!
3: Halló, jó reggelt, sziasztok!
2: Hello, hogy hívnak, ciao. Berti, szia Berti!
3: Berti vagyok, üdvözöllek titeket.
2: Mi is üdvözlünk téged.
3: Kisvárdáról.
2: Na.
1: Kisvárda?
3: Várdáról.
1: Foci csapat, hogy van?
3: Tessék?
1: Semmi.
2: Hogy van a foci csapatod?
3: Nem nézek focit, megmondom őszintén.
2: De most miért csinálsz ilyet?
0: Jaj, magadra hozod a bajt, magadra hozod. Szereted a focit és nézed is.
3: Normális sportokat nézünk.
1: Azaz?
0: Na.
3: Kézilabdát például.
1: Kézilabdás vagy.
3: Lányom is kézilabdázik.
0: Nagyon helyes. Azok amazonok.
2: Bizonyám. Jól van. És kivel játszanál?
3: Eszterrel játszanék.
2: Eszterrel játszanál.
0: Jól van. Kisvárdán nagyon jó kocsmák vannak, úgyhogy tudok menni ezzel a feltevéssel.
3: Melyikre gondoltál pontosabban?
0: Van az a lovagos. Annak mi volt a neve? Várkert? Vagy mi volt a neve? Nem. Van a kansas, ugye?
1: Júj, de jó.
0: Ami ugye Kansas. A Kansas, de úgy van, hogy lejön, hogy kan kötője sas. A kansas söröző, ami szerintem önmagában megírja a turizmus, tehát erre már épülhetne. Meg volt még egy ilyen lovagias témája, de most arra nem emlékszem pontosan, mi volt a neve.
3: Pár étterem. Nem arra gondoltam?
0: Hát nem, ez egy kocsma volt. Kocsma. De várj, Kisvárd. Igen, Kisvárdán. Ott hittem életemben először abszintot.
3: Yellow.
2: Úgy leeste verül a beszélgetés, azt se tudod,
1: mi van. Kisvárdai
2: kocsmák.
0: Kansasba például elmehetnél te is.
2: Kansas, amik a neve jó.

0: Sos. Gyerekek, játszunk, kivel játszál? Gondolom Eszter, nem?
1: Már fi, mit történt? Már megbeszéltük, hogy velem fog játszani.
0: Ja, veled, de és mondtad már, hogy kivel játszanál?
1: Igen, az van, Balázs most elveszed a transzfutókat a Facebook oldalát.
0: Én megnéztem a transzfutókat. Megtaláltad őket, Feri?
2: Nem.
0: Nem találtad?
2: Transzfemű futókat találtam. Nem,
1: mindjárt. Mondom, ezt mondom, hogy szerintem nagyon-nagyon lehet. Mindjárt
0: megtaláld őket. Na jó, indítom az órát, 3-2-5-es.
1: Na, szóval milyen témával készültél?
3: Figyelj, munkával kapcsolatban is készültem, több dologgal. Készültem valamivel?
1: Semmivel nem készültem, és meg is nyerted ezt a játékot, ugye viszontlátásra.
0: Nagyon jó, ez
1: az a gondolkodom, hogy munkával is készültem. Milyen munkával készültél? Milyen munkával készültél? Milyen munkával, ezt nem is mond pontosan.
3: Figyelj, erdészeti gép, kiközelítő gépen dolgozok egy forwarderrel.
2: Forwarder.
0: Hát egy jó forwarder.
1: Annyira szeretem amúgy azt, hogy tudom, hogy mikor beszélek Szabó Alcsival, hogy megvan ez a vidámság a hangukban.
0: Egyébként tényleg ez jó.
1: És nem adunk neki valamit? Nem lehet,
0: nem tudok mit adni. Zsül. De várjál, tudok. Figyelj, nézd meg, ez itt van. Gratulálunk.
4: Nyereményed egy Rise Up termékekből álló ajándékcsomag.
0: Hoppácska. Na.
1: Majd szórjál a mókusoknak is, ha mész az erdőbe, mert szeretni fogják.
0: Van egy ilyened, jó?
3: Rendben, nagyon szépen köszönöm.
0: Na, hello, köszi a játékot. Örülünk, hogy egy jó kedved van, tök jó hallani. Tényleg, ez tök jó, hogy valaki vidám, energikus. Komolyan,
1: így van, így van.
0: Tök jó.
1: Bárcsak mi is azok lenni.
0: Igen. Köszi a játékot, csáv. Hello, Berti,
2: csáv.
0: Na, megtaláltad őket?
2: Nincsenek. Beütött, hogy transzfutó, és azt adja ki, hogy nem bináris, és transz nem is sportoló.
0: Nem, lungmapa vagy lungompa, ezt is be. Lungompa.
2: Lungó?
0: Lungomba.
1: Nem. Lungomba.
0: Lungkapa vagy lungompa.
1: Nem,
0: ez a nevük.
1: Te az umpalumpákkal kevered.
0: Lungompa, ezt is be lungompa.
1: Az umpalumpa, ezt írd be.
2: Gázos hőgomba.
0: Beszarok rajta. Hát ennyi nektek, ennyit a misztikus hagyományokról, meg démonokról, meg varázslókról nektek.
1: Na,
0: nem lehet itt nem mesélni.
2: Transzfutó,
0: lungompa.
2: Itt van. Lungomba.
0: Na, van ilyen, ez vagy
2: igen,
0: nincs?
2: Igen, egy kongói származású énekes Avilo Lungomba nevének elírása.
1: Transz, umpa, lumpa, dumpa, didu.
2: Hogy írjuk? Lun?
0: Lungompa.
2: Lungompa.
0: Lungompa, ezek, igen.
1: Lumbago.
0: Igen, ők buddhista futók voltak. Hidd el, hogy van Feri, mert ezeket azért eléggé jól tudom.
2: Nem, jó, nem mondtam
1: készségbe. Igen,
0: készségbe. Lungompa!
2: Igen, te nagyon sok mindenről nyilatkoztál már teljes magabiztossággal, amiből kiderült, hogy semmi nem igaz, de a tibeti transzban futók a lungompák.
0: Na, megtaláltad őket.
2: De várj, ne kenjük rám a szart, hogy te nem tudod
1: meg,
2: a nevüket.
1: De
2: hát, várjál már meg egy fél órája engem csesztet, az se tudja, hogy hívják.
0: Legyen bekészítve egy bocsánat kérés. Mindig azt mondom, hogy legyen bekészítve egy bocsánat kérés.
1: Jó, itt van a maraton szerzetesek, vagyis kahigók.
0: Napokon
2: át pihenés nélkül rendkívüli sebességgel hatalmas távolságokat tettek meg. A szemidőt csukott szemmel, mert nekem nem
0: transzban
2: az a...
0: futottak mély meditációban. Nagyon durva. Egyébként nagyon megnézik
2: egyet. Rejtett tartalékokat szabadít fel a testből, tehát valószínűleg utána öt célba ért, akkor ugyanúgy járt értet, hogy így győztünk és meghalunk.
0: Igen. Rendkívüli sebességgel futottak, és ugye iszonyat távolságokat mentek. Több száz kilométereket pihenés nélkül. Ez egy ilyen inkább szellemi tevékenység volt, nem sportteljesítmény. Transzba tették őket, meditációba, mantrákat ismételtek, lélegeztek, és több száz kilométert futottak. És mondom, ha láttad őket Tibetben, akkor tudtad, hogy jön veled szemben, nem álltál elé, félreálltál, és hogy csukott szemmel mantrázva, transzban, mély meditációban futott. Több száz kilométert, egészen durva, miket tudtak, nem?
2: Hova tűntek ezek az emberek? Azt szeretném kérdezni, mert ugye úgy kezdődik, hogy legendák szerint 48 órán át folyamatosan futni tudtak, még az 1900-as évek elején
0: hát
2: is.
0: A kínai kulturális forradalom nagyon rosszat tett nekik, ott nagyon sok mindenkivel leszámoltak, megölték, meg ugye ez nem tudtad megtanulni könyvből, hanem ez vonalbeli átadás volt, vagyis neked volt egy mestered, aki tudta ezt a titkos hagyományt, és ha ő beavathatott téged, akkor beavatott. De mivel ők nem tudtak már avatni, meg megölték őket, meg meghaltak, ez a tudás ez egész egyszerűen elmúlt, és eltűnt, és köddé vált, igen. De elolvasod a Démonok és Varázslók Tibetben című könyvet, ott van minden.
1: Ez mikor olvasta pontosan?
0: Én nagyon sokat olvastam róluk. Igen, ő egy francia nő volt, azt hiszem, aki elment Tibetben, amikor még ezek léteztek, és felfedte, hogy tudnak-e levitálni, tudnak-e futni transzban.
1: De tudnak levitálni?
0: Nagyon sok mindenkivel találkozott, archiválta is ezeket, igen.
1: És tudtak levitálni?
0: Abszolút, annál durvábbakat is tudtak, de nem mondom el, mert nem vagy rákész.
2: Mert úgy érzed, hogy szkeptikusok vagyunk.
0: Nem tudom, úgy érzem, hogy van némi ellenállás itt a témát illetően, ha érted, mire gondolod. Végignéztem
1: a szomszédok összes részét, úgyhogy hát mindent fel
0: tudok levitálni. Nem csak Károlyan, nagyobb levitáló nem volt.
1: Jó, és voltak a démonnak.
0: Lufasz futott csukott szeme, hogy ment a zebrák?
2: Na, ez az, érte csukott szemmel.
0: Igen.
2: Úgy kezdődik, ha meg akarod tanulni ezt a fajta futást, hogy tudjunk írni, hogy 3-9 évig egy sötét barlangban egyedül vagy. Így kezdődik.
1: Én amúgy transzrádiózni szoktam, Balázsra.
0: Igen.
1: Ugyanez, hogy itt ülünk, de aztán nem vagyunk még évben. Yeah.
0: Tibetben az, hogy elvonulsz 3 évre, 3 év, 3 hónap, 3 nap, az alap volt. Tehát minden ilyen beavatás az úgy indult, hogy rendben van, akkor 3 éves elvonulás. És akkor utána kezdheted el megtanulni. Tehát például a tumót, ami ugye a belső hő gyakorlata, ahol vizes lepedőben meditálnak a Himaláján, és megszárítják maguk a -20 fokban a lepedőt. Ez egy létező tantrikus gyakorlat. Ez egy 6 éves elvonulás után kezded az alapokat megtanulni.
2: Egy
0: én ezt megkérdeztem.
2: Nem tudsz nekem szerezni, mert beszart a szárítógép.
0: Na, hát látjátok, ott farrakorsó ez.
1: Egy csoport kivonul hozzá, hát felveszik a vizet,
2: fúgyik. A fürdőszobában béka csak így ráteríti.
0: Adtok neki $100 kaja, pia, úgy megszállítja a törölközőt.
2: Ennyi, teljesen látható.
1: Ezt Péter is meg tudná csinálni, neki is ilyen magmája van. De hogy lehet, szerintem amúgy vannak ilyen emberek, akik nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fűtenek belülről. Hát csak ennyi történik.
0: Ennyi, igen, fölfűti, elromlott a szállítók. Gyere már, haver, Tibetből szállíts már meg nekünk ezt a törölközőt.
2: Amit a rezsin spórolunk, még azt is megkapja.
0: Igen. És megkérdeztem Nepálba, hogy ez létezik-e, és azt mondták, hogy egyrészt honnan tudunk róla, tehát nekik tök meglepő volt, hogy mi európaiak tudjuk ezt, hogy van tumó, pedig ezért ez erről sok helyről olvasol.
1: Mondták, hogy tumó, Lacikám.
0: Azt mondták, hogy nektek nem tumó van, hanem tumor van, úgyhogy takarodjál innen, hülye európai. Tumó, mi Tomat... tumor? Ott a gyomrodban, a húzáim.
1: Szabó választatsz bármilyet.
0: Nektek ott Európa, nekünk tumó, nektek tumor, úgyhogy talán mi jobban csináljuk. Nem, és akkor talán erre mondta, hogy igen, van, igen, ez egy tantrikus gyakorlat nekik, nem van az kolostorban, aki ezt tanulja. Tehát volt olyan csáv, aki tanul, és azt mondta, 6 év után kezded el az alapokat. Mondom, hogy tetszik mondani, 6 éves de elvonulás.
2: Addig mit csinálsz, csak ülsz?
0: Addig napi 4-szer meditálsz, 5-kor kelsz, csináld a leborulásokat, és 6 év után ez tisztulsz semmiben... meg annyira, hogy vagy arra kész, hogy mondjuk egy ilyen titkos tan, mint a tumó, elkezdjél megtanulni.
1: Miben különbözik ez az orvosi egyetemtől?
0: Ez tulajdonképpen semmiben.
1: Ők is ugyanúgy 6 évig térdelnek, imádkoznak, igen, küzdenek, hát ugyanezt történik.
0: És ebből lett a tumorról lend, aztán később, így van. Írja, hogy hallgatok, köszönjük szépen.
1: De azt írják, hallgatok, hogy tudnál lehetek pizzát sütni felé, hogy...
0: Rúg ki a pizzasütődet, és menjél fel, hogy hozok neked $100.
1: 12 óra is elkészülünk, következő.
0: Hét csinál, gyere, szárítsd meg ezt, nézd, és süsd meg magadon ezt a pizzát. Sávó, ráüti a tojást, a lisztet a hasán összekeveri, megvan a pizza, érted? Ez a baj velünk nyugatiakkal. Hát
1: amúgy minden... például nem lehet azt csinálni, hogy a börtönbe kerülteknek, akkor ilyen programot csinálni, hogy akkor lehet választani, hogy a mosodába dolgoznak, vagy pedig tumó.
0: Disznóknak gyöngyöt hagyjad, Balázs, ennyi. Igen. Na jól van. Miért nem kaphat ajándékcsomagot, ha nyert? Valaki itt leragadt. Mi nem kapott?
2: Kapott, hát át kapott. Is adtuk.
0: Ja nem, azt mondtuk, hogy nem csak rájszapot kap, de kap ajándékcsomagot is kap, persze.
1: Mindent kap.
0: Nyugodjál meg, minden oké van, kap ajándékcsomagot is, igen. Na jól van, jövünk mindjárt 2 percre, pontosan 7 óra, és időjárásunk, ez időjárás jelentés volt, a száradó ruhák, az időjárás jelentés volt.
4: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Na, mindegy is. Na jól van,
2: ezeknek
0: ide, ilyet szórok, érted? Hát 2 perc, pontosan 7 óra, itt vagyunk a hírek után.
5: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió egy konténer, tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsék nagy konténernyitó partiján.

0: ajtaját és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
3: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
4: Kedves Jimmy, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
5: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
6: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
7: Asztal, ez mi volt?
8: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leap Motor T03.
7: Leap Motor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 800 000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
9: Az állatok világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az állatok világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
10: Belégzés. Kilégzés. Belégzés.
11: Ugye milyen egyszerű? De Nátháson a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
12: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Vatikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
13: A Reventil orrspré törődik az orrával.
11: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: A kecskeméti Trend Optika, a Semmelweis Egyetem szemészeti szűrőállomása.
15: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
16: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
17: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
18: Schaeder Uniclassic hőszigetelt kémények listaárból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stavmat kecskeméti építőanyagkereskedésébe, és érdeklődjön a Schaeder akciós ajánlatáról. Stavmat építőanyagkereskedés. Kecskemét, Könyves Kálmán körút 14-16.
19: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
20: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
21: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
22: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
23: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
24: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
25: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
26: Segítik a fiatalok pályaválasztását, a Kefag ZRT is csatlakozott a Teszed akcióhoz. Kezdődik az őszi róka vakcinázás. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Idén is elkészítette pályaválasztás segítő kiadványát a Bács-Kiskunvár megyei kereskedelmi és iparkamara. A kiadvány bemutatja az iskolatípusokat, az ágazati képzést, a szakmák ágazati besorolását és Bács-Kiskun összes középiskoláját a gimnáziumokkal együtt. Emellett összegyűjtötték azt is, hogy ágazatonként hol lehet szakmákat tanulni a megyében. Az ágazati kalauz papíralapú kiadványként és online is elérhető a megyei kamara honlapján. A Kefag ZRT is csatlakozott a Teszed akcióhoz. Október 16-án délelőtt bárki részt vehet a programon. A kezdeményezés keretében a kecskeméti Csalánosi parkertőt tisztítják meg a szeméttől. Szemetes zsákokat és munkáskesztyűket a szervezők minden résztvevő számára biztosítanak. A találkozó a Csalánosi parkerdő bejáratánál lesz. Az önkéntesek a helyszínen is csatlakozhatnak az akcióhoz, de előzetesen is jelezhetik részvételi szándékukat. Részletek a Kefag honlapján. Szombaton kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében zajlik majd az immunizálás, köztük Bács-Kiskunban. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, mondta rádiónknak Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
27: Immunizálással egy időben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, hogy ezek azt a célt szolgálják, hogy a vakcinázásban érintett célállatfajok, vagyis a rók és az aranysakál vegyék fel ezeket a csalétek vakcinákat. Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az országhatártól számított 50 kilométeres sávját, mert Magyarország nagyrészt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állatpopuláció létrehozása.
26: Az ebzárlat és legeltetési tilalom megyénkben Bácsalmás, Baja, Jánoshalma, Kalocsa, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas és Kiskunmajsa járásokban lesz érvényben. Az érintett települések listája elérhető a Nébih honlapján. Ma is kellemes őszi időre van, kilátás a napsütésé lesz majd a főszerep, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. A keleti szél ugyanakkor átmenetileg megélénkülhet. A legmelegebb órákban itt Kecskemét térségében 24-25 fokot mutatnak majd a hőmérők. Holnap is folytatódik a száraz, zavartalanul napos idő, reggel helyenként pára és köd képződhet, de ezek gyorsan feloszlanak majd. A legmelegebb órákban 24-26 fokot mérhetünk, hajnalban 6-8 fok lesz.
24: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Ezt így! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
3: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek! Tele a kis pocakotok?
4: Nincs tele,
5: mert bocsánat, lenyelem, mert a felénél abba kell hagyjuk.
3: Ennyi gyerekek, kicsit ha itt munka van, akkor itt nincsen muzsika. Pont ez a muzsika. Pont ez a muzsika kellene ahhoz, hogy az ember nyugodtan megreggelizzen. De nincsen muzsika, itt
6: nem
3: most munka van.
6: Ilyesmire.
3: Itt munka van, gyerekek, munka van. De nyugodjatok meg, én itt vagyok.
5: Helyes. Akkor tudod, mi majd bejövünk,
3: egyetek,
5: menjünk
3: egyetek,
5: vissza.
3: Én addig itt vagyok.
6: Nagyon jót írtak a hallgatók. Hallgató, egyszer voltam két nő egyszerre. Balázs, persze, tibeti guru, megszállítom a vizes ruhát, meg tudom mondani a jövőt, Balázs. Ezek igazat mondanak.
5: Igen, ha ráül, tudjátok.
3: Ennyi gyerekek, hát ennyi. Hát most ne haragudjatok, hogy ezt is tudom, hogy ilyen felvilágosítanák benneteket, de hát ez semmi, hát disznók elé gyöngyöt szórok, érted? Hát ezt nem lehet.
5: Várom, matek meg a fizika órán lettél volna ilyen aktív, azzal is bejjebb lennénk.
3: Igen, az nem érdekelt annyira.
5: De az távol van. Egyébként megvilágosodás történt.
3: Na.
5: A hatásodra ezekkel a ultrafutókkal, vagy milyen transznemű futókkal, vagy transzfutókkal.
3: Lungmapa, többféleképpen mondhatod.
5: Csak itt érted, reggelizgetünk, és akkor én összetettem, mert most egy ilyen applikációt használok, hogy kalóriaszámláló applikációt, ott befotózod, és akkor már meg is mondja, hogy mennyi van benne. Zsül el akarta venni ugye a zöldséges tárt, és mondom, hogy Zsül, hát nem látod, hogy mit csinálok? Zsül a következőt mondta, hány éve ismerjük egymást, Zsül? Hát 20, 30. Úgy, hogy sose volt egy hangos szava se Zsülnek. Szerintem senki ezt.
6: Szex az érted
3: hozzám.
5: Se. Mától az van, amit én mondok.
3: Azt a mindenit!
5: Mondom, Gyula!
3: De mire mondta ezt?
6: Kikupáltam a Gyulát, nem tudom, észrevettétek el.
3: Igen, hogy elvetted a salátát tőle.
5: Ő vette ki a képből a salátát, és mondtam, hogy Zsül, vár már egy picit, hogy rögzítsem az étkezésemet, kiszámolja a kalóriát.
3: Azt a mindenit!
5: És Gyula, érted, ma egyszer csak így puff, kinyílt, úgyhogy ezt valószínűleg neki köszönheti.
6: Szokjatok hozzá, Gyulából férfi lett.
3: Ennyi. Gyula odavágott.
6: Ez így szokott lenni. Nem tudom, láttad a harcosok klubját, kell egy kis idő, amíg az ember transformálódik, de aztán utána nincs visszaút.
3: Igen.
6: Azt meg fog verekedni magával a parkolóba.
3: Gyula egy terminátor, önálló életre kell.
6: Ennyi.
5: De mindenkinek úgy... van ilyen embere egyébként, aki évtizedekig érted hallgatott, vagy mit én, és ott szereted meg mindent.
3: És egyszer csak vértiszik, és öntudatára ébred.
6: És még jobban szereted.
3: Igen. Ja, a Skynet is öntudatábra ébredett egyszer, úgyhogy lehet, hogy Gyula maga a Skynet. Gyula fölébred, és onnantól kezdve agyon bombáz, és agyon lő mindenki.
6: Rengeteg teória látott már napvilágot azzal kapcsolatban, hogy Gyula pontosan kinek hát ugye jelent, vagy hogy kinek dolgozik. Ki az ő vezetője. És mi van akkor, hogyha nincsen neki vezetője, hanem Gyula maga a vezető?
3: Igen.
6: Értedek? Csak itt ül.
5: Titokban. Aha.
6: Itt ül, nagyon nagy csendben, és közben pedig innen mozgatja a szálakat.
3: Mi lesz a következő? UFC, Gyula? Nováki Rambó? Zsülből Gyula lett? Tegnap este történt valami. Mi történt, hogy azt mondtad, hogy mától az van, amit én akarok? Nem egy tipikus Gyula mondat. Na, hát szóval, hogy nem egy tipikus zsülös mondat.
6: Eleget volt udvarias. Vége van ennek.
3: Igen. Ez a helyzet, gyerekek. Na, nézzük a közlekedéséreket. Szeged Makai út baleset, teljes út zár. Egy órája arra szólunk. Szili küldte nekünk. Az M5-ös autópálya 21-es kilométerénél erős szarvas, marha, trágya szag van. Kaptuk ezt is SMS-ben, köszönjük szépen. Ott voltam. Igen, kiszerőzöttem a kocsimat, igazából ez jött. Igen.
6: Ott a tupperware, amit csak ott mert kinyitni.
3: Igen. Ott tettem meg a kedvenc sólet konzervemet, amikor jöttem befelé. Tudsz olyat írni, ami elhangozhat Halloweenkor és szeretkezés közben? Kérdezi
5: Várja,
3: valaki.
5: Jó, de jó.
3: Ez csak, hogy beküldte. Tudsz-e olyat írni, ami elhangozhat Halloweenkor és szeretkezés közben? Na jó, várjál, oké. Oké, tehát Halloween, nézzük a Halloween ünnepkör. Szellemek, gyertyák, édesség, cukor, ijeszgetés, halottak, ugye ez? Most a szeretkezés igen. közbeni mondatokat nem veszük végig. Jó, tehát Halloween-kor és szeretkezéskor kell elhangoznia. Mm-hmm. És Halloween-kor is megállja a helyét.
6: Hányok már a magyarostól?
3: Hányok már?
5: Igen. Szexnél milyen szituációban, azt még nem látom.
3: Szeretjük-e, hogy...
6: ezért csak a bemelegítés. Jó,
3: de a fogd meg a tököm, az tökéletes.
5: Jó, de nagy.
6: Meg a nyald meg a tököm.
3: Mekkora tök, ugye? Hát ez... igen.
6: És a világít a tököm?
3: Csokit vagy pénzt. Faragd a tököm, te állat. Jó, nagyon jó. Jó, de most vonatkoztassuk el a töktől. Tehát, hogy...
6: üvölts bele a kanyomba.
5: De az hogy jön ez a Halloween?
3: Az hogy jön, igen.
6: Az mindenhez megy.
3: Jó?
6: De, az egy általános, jó. Bármilyen ügyefez jó.
3: Másik mondat mondom, de büdös van, adjuk. Adjuk.
6: Nem tudom, várjál, mi van most? Nagyon, nagyon jót akarok.
3: Oké, mondok egy másikat, kopogj be a szomszédba is. Szeretjük?
5: Ez jó, jó.
3: Igen, oké. Azt mondja, hogy jó. Mi lehet még, ami Halloween-kor működik? Tessék.
6: Jaj, Istenem, ezt nem olvasom fel, de bejelent
3: neked. Nem, csúnyákat nem most, akik finoman, gyerekek vannak csak. Igen, nagyon nagy. Jó, de nagy, nagyon nagyot küldött Tomi. Tomi csak annyit küldött. Hú, mennyi pókháló. Jó, de jó. Úristen, de jó. Az a baj, hogy a hallgatóknál nem tudunk kreatívabbak lenni, igen. Aki bújt, aki nem, jövök. Ez is egy jó mondat. Aki bújt, aki nem, igen. Ijesztően szexi vagy. Aha.
6: Lesz, most fel a frissítse már a
3: vicces. Igen. Aztán azt nézzük. Mi ez a hullaszak? Mi ez a hullaszag? Ezt szeretem egyébként. Halloween-kor és szeretkezés közben is elhangozható mondatok, mi ez a hullaszag? Igen. A maszkot inkább ne vedd le. Ez is jó.
6: Nekem nagyon tetszik a tunkold a tököm, te bölégy.
3: Tunkold a... Igen, tűrsz félre a pókhálón. Akció után eltűnök, mint a szellem, igen. Ja, Istenem, nagyon jók jönnek. Ez hallgató küldte gyerekek, tehát ez csak így megérkezett. Megérkezett, és ez hallgató beküldte nekünk. De nagyon-nagyon szellemesek vannak. Azt nézem, hogy van-e még, mint hú, de ijesztő kis barlang, ez csak a nagyit ne!
6: Harap a bundás?
3: Harap a bundás, igen, csak a nagyit ne. De a nagyit nem mondott Halloween-kor, nem? Tehát az nincsen.
6: Hát az attól függ, hogy most milyen átadom.
3: Attól függ, hogy van a nagyi jelen pillanatban, igen, igen, igen. Ne állj meg, már majdnem megijedtem.
5: Hát, de azt nem mondasz szex közben.
3: De azt ilyet nem mondasz szex közben, igen.
6: Én ebbe a barlangba nem megyek be.
3: Igen, mi az, ami elhangozhat, és közös, az a sikoly. Ez is így van. Mikor van Halloween, gyerekek? Az mikor
6: 31-e.
3: Jön? Igen, nagyon jó mondat, nagyon jó mondat. Mit főzzünk holnap? Hát, Halloween-re is készülni kell, és néha bizony párok az ágyban beszélik meg a legfontosabb dolgokat. Ki hozza el a gyereket az iskolába?
6: Jó,
3: mit főzzünk holnap?
5: Nagyon, csak nem olvasható. Mert...
3: Nem tudod olvasni? Igen. Csak simán annyit, hogy ahó!
6: Jézusom, durákön!
3: Durákön? De Viber vagy üzenet?
6: Mindenhol. Akárhol nézek, na jó, hát nem tudom.
3: Valami nem olvasható be, igen. Valami nem olvasható be. Bár gyerekek, aztán ki a fene tudja? Hát nyilván oké, gyerekek, hallgassnak.
6: Nem velünk vannak elfoglalva.
3: Tessék, gyerekek most ilyenkor iskolában mennek meg, nem tudom mi van, de hogy... Aztán mi van, ha ez az új NMH, ez azt mondja, én bírom ezeket a csávókat.
5: Hadd szóljon!
6: És szeretem őket. Valami tanulni a gyerekeknek.
3: Tessék?
6: Amúgy semmi durrább dolog nem hangzik el, mint amit a TikTokon megnéznek.
3: Ja, ez... Hagyjad már! Hol volt ez ahhoz, amit egy 14-15 éves gyerek reelsen megnéz, vagy ami szembe jön vele? Tehát ez semmi. Semmi. Semmilyen nincsen.
5: Tényleg nem kéne bemenjünk egyébként az NMHH új vezetőségéhez. Így bemutatkozni, hogy kezdjük tiszta lappal, uram.
3: Induljunk tiszta lappal, egy öleléssel induljunk el.
5: Na!
3: Öleljen meg most minket!
6: Hagyom azt a felé, egy
3: SMS. Hallotta, mi volt a témánk tegnap? Elhoztuk ezt kigyűjtve.
5: Gábor, Polyák, Gábornak hívják, ugye? Igen. Hogy Gábor, azért jöttünk, hogy szerintünk ezt az egészet, múltat, ami mögöttünk van, azt dobjuk el.
3: Eszterkem azt a tárca rizskohort. Hozzam már ide gyorsan, gyere ide!
5: Az erdők úrra!
6: Sok szeretettel készítettük! Kedves családommal önöknek.
3: Tettünk rá balacnak, mert ne csak a felére, mert
6: kilekve. Óvatosan tessék megenni, mert nem találom a szemüvegemet egy ideje.
3: És nagyon fontos, hogy a tepsit a végén visszakaphatjuk el. Ez a nagymamám kedvenc tepsi volt, tessék már visszaadni a végén, megtetszett enni a rizskóhot.
6: Ebben szoktuk lehóvasztani a hűtőt. Szükség lesz rá.
3: Ferikém, azt a férdisznót hozzáváj egy gyorsan.
5: Hogy ma házi pálinka is.
6: Ne, Feri, mi benne, hogy levonatállál a szakára, csak egy ilyen kackás bajszot hagyna magának. Tudod,
5: nézze, meg, az már nem kell.
3: Képviseljük a magyarságot. Itt kultúra is van, hoztunk egy disznót, mi támogatjuk a vidéket, a falut. Ezért támogatjuk a disznóvágást.
6: Érzelmi és anyagi támogatásra számíthatnak tőlük.
3: Zsucikim, Zsucikim, gyere a porrakkal gyorsan, töltsi már mindenkinek egy pálinkát.
6: Úgy sem nem azt tudod, hogy néznek.
3: És bemennék ide ilyen full retardba, tudod, és így állnának, Jézus Isten, ezek csőmiek.
6: Nem az lenne a durva, mennénk be, és akkor egyszer csak így Zsuli, tudod, így kihúzná magát, és köszönöm neki egy tábornok úr.
3: Isten beszélet mondani, az ugye nem áll megalakulásának.
6: Jó újra itthon.
3: Jó újra itthon. Tenger még tiszteletem az NMH urainak, hölgyeinek, kiskezi csókolom. És így állnának, hogy úristen, ezek teljesen megőrültek. Hagy mondjam el itt a fagyis viccemet, kedvesen, de már Pistik elmegy fagyizni.
5: Hogy érti, elnök úr, hogy ez belefér, vagy nem
3: fér bele? Tetsz,
5: már nem
6: az elmúlt évek évtizedek munkáját szeretnénk összefoglalni önnek egy fagyis viccben. Önök szerint ez oké, vagy nem oké?
3: Tehát.
6: És PPT-t vetítesz közben.
3: Na ez akkor most belefér, vagy nem fér bele?
6: Szerintem amúgy a lényeg, hogy kialakuljon a jó kapcsolat. Nem az a lényeg, hogy jól legyen a prezentáció, hanem hogy mi jól oda tegyük magunkat.
3: Egyébként így van. Így van.
6: De vannak ott már új emberek amúgy, az NMHH-nál?
5: Persze, mert új
3: most aztán,
5: van.
3: Most aztán mindenhol újak vannak.
6: És az új elnökről tudunk valamit?
5: Igen, Pécsi és Polyák Gábornak
6: hívják. A pécsiek mind jó fejek.
5: Tehát
3: én is Pécsi vagyok, aki Pécsi jött, az jó arc.
6: Mióta vagy Pécsi?
3: Én 2 évet éltem Uránvárosban.
6: Te Pöcsi vagy, nem Pécsi.
3: Te majom.
6: Pécsi és Pöcsi nagyon könnyű összekeverni.
3: Öreg Pöcsi vagyok. Nagyon sokat voltam Pöcsi. 2 évet leút, szerinted miért lettem ilyen kemény?
5: Na, de ez nullától, érted? Ez nullától 2-ig volt.
3: Szerinted miért lettem ilyen kemény? A pécsi levegőt, az uránvárosi levegőt szívtam magamba az első 2 évben. Szerinted nekem
6: akkor te uránbátor vagy?
3: Igen, nekem beszélsz keménységről. Hát hagyjad már.
6: Akkor
3: nem voltál igazán kemény, ha nem éltél az Uránvárosban.
6: Uránbátor.
3: Nem tudom, miért ez volt a neve, hogy Uránváros egyébként.
6: Azért, mert azt bányázták.
5: Mert bányáztak.
3: Ja?
5: Nem?
3: Tököm se tudja, mint én csak világítottam a sötétben, nem tudom én. Leoltottuk a lámpát, zöld volt a karom.
6: És ez a tábor előtt, vagy után volt az a 2 év?
3: Milyen tábor?
6: Volt, amikor elküldtek a táborba, ugye a csomag nélkül.
3: Hát de várjál, 0-tól 2-ig voltam Uránvárosban.
6: Ja, ez volt az alap, innen indultunk.
3: Igen, aztán még anyám rátett egy 3 zalakomát. Szerintem, hát minden megértesz.
6: Ott tartottak is a lében, azt mondja, itt az a szép gyerek. Hát nem jó helye lesz ennek az Uránvárosban.
3: Olyan szép ez a gyerek, vigyük el az Uránvárosban. Na jól van, egy kis pozitív történet belefér?
6: Nekem
3: egy kis
6: kedvesség,
5: egy kis aranyosság.
3: Egy kis aranyosság. Gonosz tréfa fonyódom.
6: Fonyód.
5: De azt mondtad kedvesség.
3: Hát kedvesség gonosz tréfának indult.
6: Én voltam a táborban, és ott tényleg sok gonosz tréfa van.
3: Nagyon fonyódom, sok.
6: Van valami. Igen?
3: Igen. 80 ezeres kamu ételrendelést adtak rá egy étteremben, téged ez érzékenyen fog érinteni.
6: Jó, de ez fonyódon, az 2 darab lángos.
3: Hát igen, fonyódon az egy ivóli, egy lángos.
6: Mondták, ha nem volt olyan nagy...
3: Igen, fokhagyma nélkül szigorúan, mert tejfő sajt már nem jutott rá.
6: Igen, igen.
3: Nem, feljöttek egy éttermet, hogy kamu rendelés van, 80 ezer forintért megrendelték a kaját. Lefőzték az összeset, és kiderült, hogy nem vezet sehova se a cím, se a telefonszám. Ez jó genyó dolog, gyerekek. Ez jó,
6: de mi fért bele 80-ba? Mi volt benne?
3: 80-ba? Fonyódon? Hát elmondtad, 2 lángos, egy frissen sült, meg egy somlói.
6: És azt végül megették ott a
3: helyzet. 2 ivóli. Nem, hát ez 80 ezerért, Feri, most mi fér bele 80 ezerbe? Hát azért abból...
6: Miskolcon azért... nagyon sok minden belefér 80 ezerbe.
5: De Fonyódon, abból azért sok minden meg lehet csinálni.
3: Pesten egy előétel.
5: Hát fél.
6: Mi ez nálatok egy madártej, meg mi miért?
5: Nem, az nálunk csak madár.
3: Egy madár,
5: nem jár hozzá. Nem, hát abból azért nagyon sok adag kaját ki tudsz vinni. Azt nem értem, hogy mi az értelme, tehát hogy szivatod, haragosod az éttermes.
6: Én mondom neked.
3: Nem tudom képzelni, hogy alkalmazott, kirúgott valaki, nem?
6: Szerintem ez van, szóval a tulajnak a házastársa volt, hogy le akarta foglalni néhány órára. Na, szóval lesz egy nagyobb rendelés, addig pedig elment, ugye, aztán csinált valami hucucságot.
3: A 80 ezer forint, igen. És az van, hogy ők ezt kidobhatták volna, de képzeld el, inkább úgy döntöttek, és ez tök kedves ez a történet, hogy végül egy nehéz körülmények között élő helyi család kapta meg a váratlan ajándékot, és közösségi oldalon osztotta meg az étterem, tök menő, elvitték gyerekeknek, és egy fonyódi családnak az egészet. Mi kerestük egyébként az étterem tulajdonosát, még nem értük el, de hogy ez milyen szép, még ha kicsit azt mondom, hogy oké, de miért ne férne bele akár a reklám is, de hogy rászorulóknak adták oda. Ez egy tök jó ötlet, ja, és egy nagyon kedves ötlet.
5: Meg nyugodtan férjen bele.
3: Ezt férjen
5: ilyen
3: bele.
5: Jó fej, az meg is érdemli ezt a dolgot, érted, hogy reklámot kap. Azt mondta, hogy jó, meg akartatok szivatni, hát haver, akkor ez most nem sikerült, mert ebből a 80 ezerből ugyan nyilván nem fizetted ki.
3: Nem fizetett. Igen, hát, mert nem volt bukta. Fizetése, nem volt fizetése. Na, igen.
5: De én meg jót cselekedtem belőle, köszi szépen. És egyébként meg ez nem érhető utól. Itt nincs egy, nem kell megadni egy telefonszámot? Vagy hogyha...
3: De ez egy jó kérdés, valószínűleg vagy kamu számot adsz meg 06-33-16-64-53.
6: De valaki személyesen bemend, leadta a számot és a címet.
3: Nem, telefonon megrendelték a kaját, és nem volt cím. Tehát kivitték, nem volt cím, és nem volt jó a telefonszám, vagy nem vették fel a telefonszámot. És itt a gyerekek kapták a kaját.
6: Ez nem ugyanaz a srác, aki a repülőt eltérítette?
3: Lehet, hogy egyébként ő visszafordított egy vizeljáratot, utána igen, meg igen, most hívogat éttermeket.
6: Fonyód!
3: Azért ez nagy gyerekek, azért ez jó genyó dolog. Ráadásul 80 ezerért lefőzetni valamit, az már azért egy komoly árukészlet, nem? Tehát ott azért az sok minden van. Abba azért az egy jelentősebb csomag.
5: Meg a helyet, hogy ott akkor mit én valami más csinálnál, tehát mindenféleképpen szintás.
3: A kommentelő között több helyi vendéglátós is jelezte, hogy ehhez hasonló visszaélések sajnos nem egyediek. Tehát, hogy ezt csinálják, hogy 30, 40, 50, 80 ezer forintért megrendelnek kaját, és hogy nem nagyon tudják ezeket kiszűrni. Van, amikor visszahívják a telefonszámot, ha kicsit nagyobb a rendelés összege, hogy legalább, hát hogy is mondjam, csak kiszűrjék. De azt mondják, hogy nem tudsz visszahívni. Igen, nem tudsz visszahívni.
5: Az összes 3000 forintosat, meg 10000 forintosat nem lehet visszahívni. Megkapod a rendelést, csinálod, mert egyébként akkor ugye a rendes rendelők meg elégedetlenek, ha nem vagy gyors.
3: Igen.
5: Mert nincs idő arra, hogy mindent visszahívják.
3: Nem lehet ezt mondjuk az online vagy a telefonos rendelést egy ilyen bankkártya regisztrációhoz kötni? Ez hülyeség?
5: Nem.
6: Vidéken nem szoktak ilyet kérni. Meg
3: nem kérnek ilyet.
5: Hát, azt se tudod megcsinálni, hogyha valaki foglal az étterembe, azt mond, hogy legyen kedves, akkor utaljon el előre, mit tudom én, a foglalt főknek megfelelően fejenként 3000 forintot. Ugyanis egy csomón vannak, akik nem jönnek el az étterembe.
3: Te meg tartod az asztalt.
5: Tartod az asztalt, és ott áll valaki, hogy de ott a szabad asztal.
3: Külföldön csinálják.
5: És tök normális.
3: Bankkártya adatok megadása, és egy 10%-ot, vagy egy valamekkora fejenkénti összeget utaljál. Utána hát, már nem mondod le.
6: De nagyon sokszor.
3: Nagyon sok helyen csinálják.
6: Konkrétan az van, hogy magánorvosnál már az van, hogy nem oda mész az kifizetet, hanem előre elutalod. Én egy már 6 héttel előre ki kell fizetni egy orvost, hogy oda menjek majd az időpontra.
3: Én ezt kicsit értem. Szerintem hanyagul bánunk az időpontokkal, lemondjuk, nem mondjuk, nem jelenünk meg. Tehát szerintem ebben van valami. Figyelj, foglaltál egy időpontot, legyen fontos. Sokan csinálják, hogyha 24 órával korábban mondod le, vagy tehát mondjuk 24 órán belül, akkor már.
5: Pénzt,
3: visszakapod, nem? Vagy nem, ha ott kifizeted. Tehát, hogyha nem jelensz meg, de 12 órával a megrendelési időpont előtt nem jelensz meg, akkor már teljes magárendelés összegét ki kell fizetni. Ezzel szerintem nincs baj. Tehát valószínűleg nagyon nagy vonalúan bánunk ezekkel az időpontokkal. Jól elmondom, hogy nem megyek el.
6: Most már egy nagyon sok kozmetikusnál előre kell fizetni. Tehát, hogy van egy ilyen foglalódíj, és akkor utána pedig azt levonják a végső árból.
3: De szerintem ez korrekt. Ez korrekt. Az étterem Magyarországon cink, ez sose fog átmenni sajnos. Nem értik meg, hogy miért fizessek, amíg ott nem ettem semmit. De értem, külföldön nagyon sok helyen van.
5: Ha lemondod, komolyabb helyeken. Fizetik.
3: Így van.
6: Igen, de hotelnél is van ilyen, hogy nem terhelik meg a kártyát, de csak ugye leadod az adatait. Tehát, hogy van, hogy meg
3: a jó, előre a foglalásnál, igen.
6: Akkor nem utólag majd elveszik.
3: Na mindegy, azért kedves a történet, mert hogy nagyon-nagyon azt írja a Fonyódi étteremnek a posztja, hogy gyerekekhez vitték, és hogy gyerekek azt csodát láttak. Szóval, hogy azt így látod magad előtte, hogy 80 ezernyi lefőzött, frissen sültel kajával megérkezel egy olyan családhoz, akik nyilván ezt nem engedhetik meg maguknak, ebben a formában gyerekek vannak, és hogy iszonyú nagy volt a boldogság a gyerekeknél, és lakomát rendeztek. Ez olyan kedves történet, nem? Hogy rosszat akar, de valahogy azért ezt így kikanyarították, hogy nem egy ilyen dühös poszt lett belőle, hogy ki kellett dobni az egészet, és mit képzeltek magatokról, ez is lehetett volna, jogos, hanem csavartak rajta egyet, és azt mondták, hogy rendben van, de akkor, ezt mi oda elviszünk gyerekeknek. Szóval ez egy tök kedves
6: emberek.
3: Igen.
5: Egy ilyen valahogy.
3: Hát figyelj, szerintem... A kérdés, hogy milyen telefonról indított a hívás? Nem nagyon.
5: Vagy ha neten keresztül rendelt.
3: Vagy ha magánszámról rendelt.
5: Akkor már
3: bemondott egy telefonszámot, gyerek volt, diákcsíny, fölhívt a magánszámról az éttermet, berendelte. Ja. Mondott egy telefonszámot, a rendelés felvevő nem hívta vissza azt a számot, szóval, hogy szerintem soha nem találod meg.
5: De Fonyódon valaki elégedetlen? Mert hogy már ugye több étteremben is csinálta. Azt mondtad a hírbe, hogy több Fonyódi vendég.
3: Nem Fonyódiak mondták, csak más éttermek is jelezték, hogy náluk is sűrű megtörténik ez, hogy egyre többször unatkozó gyerekek megrendelnek kaját.
6: Aha. Mi, hogy ezt a gyerekek a saját mamukra akarják hajtani a vizet? Édesanyám, mit főztél? Paprikásunk. Érdekes.
3: Ja.
6: Hello!
3: Fonyódi étterem?
6: Szeretnék lenni egy nagyobb rendelést. Lagzi lesz nálunk délután, mondom.
3: Ilyesek vagyunk, én is a kis Bence, nagyon éhes itt mellettem. Anyukám megint szart főzött. Nem akarjuk megenni a brokkolit.
6: Megvan az a telefonhívás, akkor felhívja a rendőrséget, hogy nem akarja megenni a gyerek a kaját?
3: Hogy micsoda felhívja?
6: Mama felhívja a rendőrséget. Hello?
3: Ja, persze, 112? Igen, igen, főztem neki, és nem akarja megenni. Igen, de hölgyem, ez itt a 112. De most mit csinálja? De az átszám az unokája talán.
6: Igen, igen, de most szerintem ez be kéne vezetni, legyen meg ez a szám. Tehát akkor legyen egy ilyen, ami az étkeztetésre foglalkozó ilyen rendkívüli egység.
3: Mondjuk az a nagymama, aki betelefonál 112-re, hogy nem akarja az unoka megenni a spenótot, én senni meg a spenótját. Tehát valószínűleg a nagymama nem ép. Nem? Tehát a nagymama milyen kaját csinálhatott, ha közben felhívja a 112-t sírva, hogy az unoka nem eszi meg az ebédet.
6: Én erre csak annyit azért tudok mondani, hogy nem voltál még igazán éhes.
3: Hát azért ott a nagyi azért egy kicsit szemfós.
6: Figyelj, vannak rossz ételek, lehet, hogy belekerültek is macskalom, de ettől függetlenül, hogyha igazán éhes vagy, akkor mindennek örülsz.
3: Annyi, hogy cukor került sóját a bablevesbe, de miért nem eszi meg az a gyerek, érted? Nagy kicsit szerint is kicsit oda van, meghívogatja a 112-t, miért baj?
6: Mi bajod van a cukros babba?
3: De egyébként sem.
5: Lehetetlen.
3: Na jó van, gyerekek, kedves kis történet. Jövünk mindjárt 7:30 pontosan, jövünk rögtön a hírek után.
4: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
24: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
25: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: Reklám.
7: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Kecskeméten.
8: Nem tudod, mi legyen a vacsora? Nyugi! A Jakó megoldja. Hétköznap este 6-tól hetente megújuló vacsora menü vár. Kétféle kezdőfogásból és kétféle főételből választhatsz, akár házhoz szállítva is. Jakó cukrászda étterem. Kecskemét Nagykörösi utca 2.
9: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
10: Felejtsd el a szürke hétköznapokat! Ugorj fejest a színek világába, az UVR élmény arénában. UV minigolf és virtuális szabadulószoba. Cégeknek, családoknak, baráti társaságoknak Kecskeméten. Foglalj időpontot most! www.uvrélményarena.hu. Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel! Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
11: Kávégépek, kávédarálók és alkatrészeik, karbantartó anyagok, valamint szemes és kapszulás kávék nagy választékban Kecskeméten a Kávégépboltban. Kávégépbolt. Kecskemét, Fecske utca 32. Online is rendelhet. www.kvgbolt.hu.
12: Felejtsd el a stresszelést! A K.O. Autós iskolában a jogsi sima ügy. Pattanj kocsiba vagy motorra, vagy zsebeld be a nagy kategóriát. Csekkold a www.ko-autosiskola.hu-t. We also offer car and motorcycle courses in English.
13: Profrost klíma. Hűtő, klíma és hőszivattyú rendszerek forgalmazása, telepítése, javítása és szervizelése. Klímakarbantartás, fertőtlenítés, professzionális szaktudás, rövid határidő. Profrost klíma Kecskemét. www.profrostklima.hu.
28: Cellás polikarbonát és ipari műanyag akár azonnal raktárkészletről a fehér polikarbonáttól. Igen, már ipari felhasználásra is. Kecskemét, Halasi út 12. www.fehérpolikarbonát.hu.
29: Jöjjön el Kecskemét legrégebbi éttermébe, a Kisbugaci étterembe.
30: Látogassa meg zenés esténk valamelyikét.
29: Szervezzen nálunk esküvőjét, családi vagy évvégi céges rendezvényét. Kisbugaci étterem, ahol a múlt és a jelen találkozik.
31: 155 ezer forint juttatás az első 5 plazmaadásoddal.
32: Ha még nem vagy plazmaadó, most érdemes belvágnod.
31: 5 ezer forint az alkalmassági vizsgálatért, az első 2 adással pedig összesen 60 ezer forint juttatás.
32: Részletek
31: plazmacenter.hu.
33: Munkám során sokat vezetek, autóim elromlanak és összetörnek. Alkatrészt is csak a Stenge autó alkatrésztől veszek, mert tudom, hogy a legjobb minőséget itt kapom a legjobb áron. Ha nem hisztek nekem, próbáljátok ki. Stenge autó alkatrész. Keressétek a Facebookon.
34: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harang Pak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. harangpak.hu.
24: Reklámot hallottak.
25: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
26: Kezdődnek a városnapi programok. Megnyitotta idei évadát a Kecskeméti Sportiskola. Ma van Szent Mihály napja. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kezdődnek a városnapjához kapcsolódó programok Kecskeméten. Régi fényképek, színházi kulisszatitkok, zenés programok és őszi vásárok is várják az érdeklődőket. Ablak a múltra címmel szerdán a kecskeméti fotógyűjtemény digitalizált felvételeiből nyílik tabló kiállítás a főtéri sétányon. Az eseményen a gyűjtemény történetét is bemutatják. Pénteken 130 év színházi emlékei elevenednek meg, archív felvételeket és kevésbé ismert pillanatokat is bemutatnak a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház jubileumi kiállításán. Aznap este tartják az önkormányzati díjátadó gálát is. Szombaton zenével telik meg a Cifra Palota. Szabó Sándor tárogató művész előadásában verbunkosok, kurucdallamok és a bánkbán részletei csendülnek fel. Hétvégén vásári barangolásra hívják a kecskemétieket, vasárnap a bánkbán világát fedezhetik fel az érdeklődők. Minden további részlet elérhető az önkormányzat közösségi oldalán. Megnyitott a 18. sportévadát a Kecskeméti Sportiskola. Az ünnepségen bemutatkozott a KESI 14 szakosztálya, és célokat is megfogalmaztak a 2026-27-es évre. Díjazták emellett a szakosztályok legjobbjait. Az elismeréseknél a versenyeredményeket, az edzésmunkát, a kitartást és a közösségben betöltött szerepet is figyelembe vették. A nemzetközi versenyeken szereplő fiatalok külön díjat vehettek át, olvasható a hírös.hu beszámolójában. Szent Mihály napja van. A néphagyományban ez a nap az ősz egyik fontos fordulópontja, és az állatok behajtásától az időjóslásig számos régi hagyomány és hiedelem kapcsolódik hozzá, mondta rádiónknak Janó Szilvia néprajzkutató.
0: Ugye azt szokták mondani, hogy ha ilyenkor összebújnak az állatok, akkor gyorsan jön a tél, és hideg hosszú telünk lesz, ha pedig nem, akkor még sokáig eltart az őszi melegebb időszak. Szent Mihály nagyon fontos arkangyalunk, védőszentünk is, a temetőkápolnáknak is gyakran ő szokott lenni a védőszentje, mert hogy a régi legendák elképzelések szerint Szent Mihály az, aki utolsó útjára kíséri majd a halottat, és ezért nevezik azt a halott szállító eszközt, amivel régebben a koporsót vitték Szent Mihály lovának.
26: Ma is kellemes őszi időre van, kilátás a napsütésé lesz majd a főszerep, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. A keleti szél ugyanakkor átmenetileg megélénkülhet. A legmelegebb órákban itt Kecskemét térségében 24-25 fokot mutatnak majd a hőmérők. Holnap is folytatódik a száraz, zavartalanul napos idő, reggel helyenként pára és köd képződhet, de ezek gyorsan feloszlanak majd. A legmelegebb órákban 24-26 fokot mérhetünk, hajnalban 6-8 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy azért is sűrűbb a reggel, gyerekek.
2: Hogy nincs muzsika?
1: Összekaptuk magunkat. Hol a dicséret?
3: Micsoda munkamorál?
2: Micsoda a vége.
1: Addig tartunk szerinted, ott elvérzünk? Micsoda munkamorában vagyunk? Hát egy falatot nem tudok lenyelni. Hát kimentem a konyhába, így mondtam a Szilárdnak, hogy he, azt már jönni kellett vissza, mert a Zsűl már jött utánunk, hogy megszólás van, érted? Hát régen itt beszélgettünk, meg reggeliztünk, meg megvitattuk, hogy most kit vittek el bőribe, meg kit nem, meg volt idő. Hát itt csak a munka van, mióta új a morál.
2: Kiteljesedhetsz.
1: Hát ezt komolyan jöhetnek mondom.
2: A transzfutókkal.
1: Jöhetnek a transzok, a transzfutók, jöhet mindenki, igen. Ajajajaj, eltévedt muzsika. Nem, egy eltévedt időjárás, mondjál valami jót.
2: El van az egész tévelyekben. Reggel hideg, délután meleg.
1: Köszönjük szépen.
4: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Milyen jó ez a vénasszonyok nyara, vagy indián nyár, ez a 22-23, szép az ő, szép az erdő. Mennyire jó? Mennyire jó, nem?
3: Hol van a nyár?
1: Hol van anyád? Hol van anyád?
3: Ez hol lett a mindig sóvá?
1: Hol van anyád?
2: Erre a szögre nem emlékszem ebből a dalból, de jó.
3: Ez most készült.
2: Azért, de utóbuka. Szép is.
3: Utóbukában.
1: Na gyerekek, itt a telefonos átverésekről beszéltünk, és arról, hogy éttermekre csapnak most már egyre többször. Nem tudjuk, hogy kik, mik, de elszaporodtak. Itt ugye egy fonyodi étterem képviselője osztott meg egy posztot, hogy 80 ezer forint értékben rendeltek tőlük kaját, aztán odaadták igazából gyerekeknek, meg rászorulóknak, ami egy tök szép dolog. És nagyon sok hallgatónk írt, hogy ők is telefonos csalás áldozatai, mert hogy elszaporodtak azok is, hogy úgy állunk bosszút embereken, hogy oda rendelünk nekik bizonyos dolgokat az ő címükre, vagy a bankszámla adatjuk alapján, vagy a lakcímük alapján, vagy a telefonszám
3: ez
1: alapján.
3: Ez lesz, az Péter halad, az a sok GLS után nem ezért jött
1: nekem. Ez új papu.
2: De akkor azt nem kell átvenni, tudod?
3: Jaj, de most ha mit csinálják? Hát elhozták, nem lehetek gondolni. És szétosztom magunk között.
1: Igen, hát ilyenek, de csak a rossz akaró így lehetnek egyébként. Hát
3: ez például mégis figyelj fel is jó az uramot, elmondom neki.
1: És Attila telefonált, aki egy egészen durva történetben van. Hello Attila, jó reggel, ciao.
5: Jó reggel, sziasztok.
1: Hello.
5: Jó reggel.
1: Na, mivel kezdjük? Várjál, mióta tart? Aztán mi elbeszéljük, hogy de mi az, ami mióta tart?
5: Péntek óta tart.
1: Hát akkor még nem annyira régi a sztori.
5: Nem annyira régi, de sűrű programjaink vannak, igen, a családnak. Na. Négyen kapunk mindenfélét. De a legelső az volt, hogy péntek hajnalban halott szállító hívogatott. Lányosoknak nem tudtam, hogy ki hívogat. Nem vettem fel, és akkor nehéz egykor felvettem, és mondták, hogy itt vannak a ház előtt, jöttek a halottért.
2: Ez most
3: szarulnézek itt azért még vagyok.
2: Igen, ez azért nem három pizza. Igen.
1: Ilyenkor az szóval ember megböki a feleségét, hogy
2: ez mi?
5: Mondtam neki, hogy hosszú életünk ezt, aztán elgondolkoztam, hogy csak neki, mert ugye őt akarták elvinni, nem engem.
3: Ne.
1: Tehát valaki rátok hívta a halott szállított éjszaka.
5: Igen,
1: éjszaka.
5: És ezt tudod, ez nem olyan egyszerű, hogy fogják és telefonon, hogy orvost akarták ki magukat, a holland telefonszámról jött a telefon, mert másnap beszéltünk az úriemberrel, csak mondta, hogy ők nagy területet járnak körbe, és
3: Amsterdam
5: minden orvost nem ismerne.
1: Azt a mindenit.
3: Amsterdam tomáté szakáig, vagy mekkora terület?
5: Valószínűleg, hát azt mondta, hogy Pest és környéke, és akkor így nem ismernek minden orvost, és hát kijöttek. Negyed egykor ott állt a halott szállító.
2: És tudták a feleséged nevét, hogy jöttek?
5: Akkor tudják, hogy igen, vagyunk itt négyen a családban is, a nevünket tudják, telefonszámunkat, e-mail címünket, de rendeltek már hangtechnikától kezdve, szexsoft, természetesen gondosan kiválogatva, hogy mi kellenek.
1: Várj, tehát, hogy a halottszállító után sokunkat elkezdtek érkezni csomagok.
3: De figyelj, ez...
5: Hát, amit tudunk, lemondunk, de jött például valami paukást, rendeltek házbontást, patkányírtást, mindent,
3: ugye,
5: amit el
3: ez eddig még mindig csak egy sima, teljesen átlagos halloweeni buli előkészület.
5: igen, én is így gondoltam, igen, bementük a rendőrségre, feljelentést teszünk természetesen, de már tegnap megkisött a határozat, mivel anyagi kár nem ért minket, ezért
1: nem tűnődik vele.
2: Még tudsz most.
1: De van ellenség, van barát, akivel összevesztetek. Ilyenkor az ember mit sem megvizsgálod, hogy kivel békés család. Aha, tehát, hogy
3: ezzel bosszantotta fel őket.
5: Nem tudom, mivel bosszantottuk fel őket, de ezt kapjuk folyamatosan. Ma már hűtőt mondott a lányom.
1: Micsoda? Mit?
5: Hűtőgép.
1: Hűtőszekrény érkezett ma?
5: Igen, érkezett volna, de azt ugye mindig ugye a futár telefonál, csak nem veszünk semmi telefon, tehát ezt megbeszéltük, hogy senkinek utána nézzünk a telefonszámnak, és ha jó, akkor visszahívjuk. Ha van rá időnk, akkor ezt megcsináljuk.
1: Ez kemény. Ez nagyjából mennyi? A halott szállító... Mondjad?
5: Nem, csak azt gondolom, hogy tehát jönnek a szótárcégektől a hívások. Igen, pizzától, minden.
1: De vegyétek át, hát lehet, hogy ki van fizetve. Az nem lehet?
5: Nincs kivéve.
1: Nincs kivéve. Fizetve. Utánvétel kéne fizetni. Most simán lehet, hogy lenne egy új hűtőszekrényetek.
3: De úgy biztos van valami, amire gondolsz, hogy valaki valamiért csinál. Tehát ilyen nincs, hogy előzmények
5: nekünk. Hidd el, mi egy olyan átlagos, tehát hogy mondjam, egy nagyon átlagos kis család vagyunk.
3: De krekokaint főztök azért?
1: Igen.
5: Néha az előfordul, de az nem számít.
1: Tehát kérdezik, hogy nem lehet, hogy beköltöztetek egy GLS raktárba? Tehát nem lehet, hogy ti vagytok rossz helyen?
5: Nem. Igen, az élet is. Ezt éljük sajnos.
1: Na de a nincs anyagi kár azért zaklatás miatt nem lehet mondjuk feljelentést tenni?
5: Nem,
1: azért...
5: de én úgy vettem észre, hogy például a kiértésről jött a rendelés, és akkor én mondtam, hogy tegyenek minket fekete listára, ne küldjenek is semmit, és következő nap megint jött, hogy info, hogy rendelés. És én felhívtam őket, és mondták, hogy ők már nem adtak fel semmit rendelést, és valószínű, hogy ugye itt egy linket küldenek, hogy kedvezmény, tehát a KFC-nek egy kedvezményes oldala, tehát hogy kapok kupont, meg kedvezményt, ha ráklikkelek a linkre. Gondolom ez a lényeg, hogy bejussanak a telefonba, hogy véletlen elszúrjuk majd valamikor, és valamire ráklikkelünk, amit letöltünk.
1: Ez egészen megdöbbentő. Azért egy idő után ez nyomasztó. Persze. Szóval egy ideig vicces, meg röhögsz, amikor a tizedik rendelés jön a KFC-től, akkor már mondod, hogy nem, ez így durva.
2: Melinda most írt, hogyha még nem nagyon mondtad vissza a hűtőt, mert ő viszont két hete várja a sajátját, hogy át tudnád irányítani.
1: Az egész. Egészen, igen. Nem kellett volna levarni a GLS futár feleségét. Igen, azért ezek sűrű napok péntek óta.
5: Nagyon sűrűek, igen.
3: De volt ez, amin elgondolkodtál, hogy átvennéd?
5: Nem. Mert tudod, az a baj, hogy most már szüntetünk meg e-mail szemeket, tehát most már azt sem tudjuk, hogy mit rendelnek majd.
1: És ilyenkor azért mióta van feleséged?
5: Hát már 25 éve.
1: Nincs azért egy ilyen odaforduló kérdés, hogy kicsim, tudnom kell valamit? Nem akarunk őszintén beszélni? Nincs valami háttérve? Nincs egy dühös pasi? Nincs egy ilyen őszinte, legalább egy egymásra nézi.
3: Azt fel tudom dolgozni, mert megcsaltál
5: ezt. Ezen nem gondolkoztam.
1: Hát lehet, hogy érdemes lenne asszonykát leültetni egy kicsit, hogy figyeljél, így cukor, na üljél le egy kicsit, na. Most vagy elmondod, vagy akkor jöntsünk tiszta vizet a pohárba. Hát de valami van, hát magától.
3: Hány évesek a gyerekek?
5: Igen. 23 és 25 évesek.
3: Nagy bajkeverőnek hangzanak mind a ketten.
5: Mind a ketten. Nem, ez kívülről jövő támadás.
1: Ez kívülről jövő támadás.
5: Igen, kívülről jövő. Csak tudod, azonnak kaptam fel a figyelmet, hogy megrendelnek valamit 80 ezer forint, és nem hívják vissza. Tehát miért nem? Miért nem egyeztetünk egy időpont, vagy egy nem idő, hogy tényleg én rendeltem ennek. Tehát annyi mindenkivel szórakozhatnak, hogy csak...
3: Hát, mert szerintem van biztosításuk egyrészt, másrészt meg az van, hogy olyan mértékű rendelések zajlanak, hogy
1: nem tudják ellenőrizni. De írnak, hogy ma viszik a tűzifát, úgyhogy készülj, Attila. Jó írta?
5: Igen, köszi.
1: Jó, egy hat köbmétert tűzifát lepakolnának elétek, majd csak hallották.
5: Jó, hallott is figyelek, mert nincs skandalom sem.
1: Jó,

0: sütítettél, de...
1: Igen, olyan, tudod, mert tudom, hogy olyan, hogy utána visszatérsz, ugyanezt csináltad reggel. Semmi, ne, pont egy fél percet mondtam, mert lehet, hogy néha leleessünk egymás lováról, ne izgulj.
2: Ma van valami?
1: Attila, azt hallottad, hogy van egy konténerjátékunk egyébként, hogy oda át tudod pakolni? Nem baj, gyerekek. Na jó van, köszi. Ciao, ciao. Köszi. Ez egy kemény, gyerekek. Ez kemény. Szerintem a harmadiknál kapsz egy vérzést.
2: De meglődök, hiszi el, hogy nem, nincs előzménye. Ki hiszi el, hogy nincs előzménye?
1: Én szerintem van előzmény. Biztos, de különböző helyekre
2: adom. Akkor erőfeszítés. Akkor erőfeszítés ezt megcsinálni.
1: És egy halott szájtot nem tudsz te kihívni. Csak úgy. Az hatóság hívja. Tehát azt te nem tudod, hogy meghalt a Béla, az doki hívja, mentős hívja. Tehát azt nem tudod te kihívni.
0: Egy holland telefonszámról hívták föl a
1: orvosnak. Orvosnak átszázza magukat, igen.
0: De a holland telefonszám nem gyanús egyébként? Hát nem. Na, persze.
1: Nagyon kemény.
2: Hát ez izgalmas azért, meg igazából az van, hogy, hogy vajon mire megy ki a játék, vagy arra megy ki a játék, hogy tényleg megszerezik az e-mail címét, belépjenek majd az e-mail fiókjába, mert ugye mondja, hogy kapja a linkeket folyamatosan, és akkor ugye most mennek azok az adathalász dolgok, én is kaptam olyat, hogy nem tudom, milyen eljárás van ellenem, aláírás, és akkor tudom én, drfruzsinko.gmail.com, és ők küldik, tudod, így a hatóságok nevében.
0: Nem hogy... lehet, hogy meg akarják szerezni az ingatlan.
1: Na de mi, hogy költözzenek, addig nem
0: költözik, mert hiszen a címet tudják, mindig odajön. És amikor kiteszi, hogy eladó, akkor bejön, hogy...
1: És mit tudsz csinálni? Mindenkinek egyenként szólsz, hogy gyerekek, a GLS-hoz nem kérem, ha a KFC-hoz nem kérem, ha Mekiből rendelitek. Te mindenhol leadod a számodat, hogy ezt a telefonszámot ne teljesítsétek, vagy igen, ezt a címet ne teljesítsétek.
0: És ha rendelsz egyet saját magadnak valamit, akkor mi vicc az, hogy ez most én vagyok, hozzátok már ki a pizzát.
2: Hát de IP címen alapján vissza kell tudni nézni, hogy ezt ki csinálja. Tehát, hogyha igazából a hatóság komolyan venni, akkor ők ezt a muszáj elég hamar ki tudnák deríteni.
1: Hogy ki van a másik oldalon. Igen. Balázs, ez nem igaz, összes halott szájton ott van éjjel-nappal hívható telefonszám. Hát lehet, de hát hogy gondolom, hogy az a hatóság, lehet, nem tudom. Én azt hittem, azt kijön a mentős, megállapítja, hogy mi történt, és ő hívja. Te simán ki tudod vinni, és elvinni a Margit nénit, el tudod vitetni. Senkinek nem szólsz. Margit, hát Margit néni leadja a forgalmat, szólsz, és elviszik úgy, hogy az nem kell egy hatóság sem, megállapítják. Igen, csókon berakják, a tepsibét viszik. Margit néni nem érte. Hát a halott szájt az nem orvos, valakinek meg kell állapítani, hogy meghalt. Azért az nem tudott te csak úgy kihívni. Ez Margit néni kikopog, hogy elnézést, csak nagyon mélyen aludtam. Hát azért ez így fura. De lehet, aztán ez, nem tudom.
2: Szóval azért ez nem csak bunkó, ez nagyon morbid is, nem?
1: Tehát nagyon morbid. Nagyon morbid.
2: És, hogy én ezt csodálkozom, hogy ezt nem vették komolyan a rendőrségnél. Mert azért ez egy olyan dolog, hogy egyrészt ugye nem azt mondjuk hatóság megtévesztése, de azért ez egy ilyen nagyobb szintű dolog, hogy beleszólsz egy... Mert van egy munkafolyamat, ugye, ahogy ők hívják, vagy te is mondtad, és hogy ebbe be tudod valaki avatkozni külsőleg, azért szerintem ez egy probléma.
1: Durva, igen. Na jól van, gyerekek, mindegy. Hát a dolog az megoldódik. Ne csináljatok ilyet. Jó, tehát ez...
2: Jó, tehát ne hívjatok taxisokat, akik keringenek majd a körforgalomban.
1: Jó, oké, gyerek voltam.
2: Igen, hát ők is
0: hát voltak. Ők is voltak gyerekek, érted? Vagy lehet, hogy ő most egy gyerek, aki ezt csinálja.
1: Gyerek voltam. Na jó van. Voltatok moziba? Megnéztétek már az új Brad Pitt filmet?
2: De ti hogy, mikor jártok?
1: Nem voltam, csak kérdezem, hogy megnéztem valaki a szenvedés történetét a Bradnek, meg a kutyának. Jó. Van egy kis buksi, meg a kutya.
0: Jó,
1: nem
0: szenved.
1: Tudom, nem láttam még, nem érdekelnek az ilyen szenvedős történetek. Csak hogy hát esetleg jön nyáladzó, nem tudom, párjaitokkal, csöpökő barátnőkkel, valaki megnézte Bradnek az új természetben járó ilyen túlélő filmjét.
2: Csak van ő, neki?
0: Van.
2: Brad Grylls?
1: Brad Grylls, nem vágod ezeket az újdonságokat.
0: Csak ennyi van,
1: nem.
0: Hogy Brad és a kutya? Ez két a órán keresztül.
1: Szerintem Brad megírja.
0: Mi az Isten csinálsz két órán keresztül, Brad és a kutya?
1: Hát na, ez a jó kérdés.
0: Várjál, most Brad volt, vagy
2: ez? Ez a bevezető.
1: Ez egy jó kérdés. Egy egykori elitkommandósnak lezuhan a gépe Alaszkában. Uh-huh. Vagy valahol ott.
0: Aha.
1: Van egy kutya vele.
0: Jaj, már túlélős.
1: Jaj, igen. Most ezt gondolkozom. Érdekel engem ez a szenvedés történet, vagy nem érdekel? Ugye ezt megcsinálta Leonardo DiCaprio, igen, kapott érte Oscart, ő a medvével küzdött. Most jön Brad, lezuhant egy géppel, ő kutyával megy a vadonba. Aha. Nem túl eredeti történet, azt kell, hogy mondjam. Nem túl
2: a vadon
1: eredeti.
2: Az most mit jelent? Margit sziget?
1: Hát nem.
0: Nagyobb vadon.
1: Népsziház utca, Hős utca, hát ott forgatták valahol. Nem, rendes, Alaszka. Hát rendben, benn van a vadonba. Onnan 100 kilométer, mire kijutsz. Ez a
2: Alaszkának a Brad Pittes verziója?
1: Igen. Jó, azt hittem, hogy esetleg már becsúrok. Tehát mi nem vagytok nagy moziba járók. Nem vagytok nagy moziba járók.
2: És becsúrgatók se vagyunk.
1: Igen. Ah, nem.
2: De akkor nem tudod, hogy megnézd, vagy ne nézd meg.
1: Csak úgy gondoltam, igen.
2: Hány órás? Mindig úgy kell, hogy hány órás?
1: Ez egy két órás szenvedés történet.
2: Jó, 120 perc a vadonban egy kutyával.
1: Egy kutya, de várj, Brad. Del. Tehát, igen, hogy ezért nem ízével.
2: Arca van, mert ugye felrántották neki ugye az izmokat az arcán. Akkor már önmagában,

0: esettanulmány nem megéri, hogy jó lett-e az
1: arca? Jó, Brad megeszi-e a kutyát a végére?
2: Nem.
1: Nem?
0: Egy a
1: nem.
0: Kutyának van mellénye, ez plusz egy pont, nagyon szeretem a felöltözőt.
2: Nem eszi meg. Nem eszi meg. Ő csak visszaengedi a kutyát oda, ahova való.
1: A vadonba vissza.
2: Igen, engedi. És állítólag óriási taknyosra bőgés van a végén.
0: De akkor a kutyát elengedik?
2: Ezt akarom megnézni, hogy tudok-e még bőgni egy filmen.
0: Nekem nem kell ezért moziba menned.
2: Én csak nézzél tükörbe.
0: Egy hosszabb ölelés és mindennek vége.
2: Érted? Azt mondja a kutyának a végén, hogy akkor te most szaladjál vissza a vadonba, és akkor visszamegy a vadonba a kutya, vagy nem megy vissza, nem tudom.
1: De nem menti meg Brad Pittet a kutya?
2: De
1: nem
2: csomószor vannak olyan
1: nem helyzet. Hozza ki az erdőből, és Brad ott áll, egy kiképzett ilyen kutyával, akin láthatóan van egy ilyen robbanás biztos mellé, és azt mondja, hogy Buksi, fuss a barátaidhoz.
2: Menjél vissza. Én csak trélereket láttam, tehát nem tudom, hogy őt most tényleg visszaengedi, vagy nem engedi vissza, vagy a kutya visszamegy, vagy nem megy vissza, vagy elpusztul, vagy nem pusztul. De egy kicsi vadonszaval, kicsi ilyen, hát ilyen kicsit ilyen Leonardo DiCaprio szenvedés történet, és mennek ott az erdőbe, aztán küzdenek, érted? És egy kutyával
0: van. Jó, az indulása a filmnek, és sátorban a kutyával beszélgetnek, ez kicsit ilyen túl a barátságos hangulat.
1: Jaj, hagyjad már is, hogy izé a háborús traumák miatt a kutya is fölkel éjszaka.
2: Na most bár, jaj, csak egy sima kérdés volt, hogy láttátok-e már az új szenvedés történetet.
0: Nem, mind a két kutyának PTSD-je van. Igen.
2: A kutya is rosszat álmodik, és Brad is rosszat álmodik, és egyszer álmodnak rosszat. Érted?
0: Igen, és most a kutya vezeti a helikoptert, aztán meg Brad.
2: Igen. Na jó, nem. Hát, nem, figyelj. Majd megnézem, én helyettetek, nem érdekes.
0: Miért vannak színfogai?
2: Elmegyek,
0: fogai?
2: Helyettetek, várj, megnézem.
1: Állj, ezüst foga van a kutyának.
2: Aztán, figyelj, Niki azt írja, az utolsó 5 perc sírós. De miért sírsz a végén? Ez érdekel.
0: De figyelj, vannak a kutyának kajakra, műlába van fémből.
2: Nem. Igen. De ennek meg vasfoga.
1: De az volt. Két ezüst foga van elől. Hát
2: a Bradnek. Volt.
1: Teked már vissza, Gyula.
0: Itt most átvette a repülőgépet.
2: Lehet, nem tudom, nem mondom, hogy nem láttam. Hát nem érted, nem láttam.
0: Ott volt, a kutyának robotporszívó lába volt. Ott volt.
2: Igen. Én bemutatókat láttam, megmondom, miért hoztam be. Azért hoztam be, mert bemutatót láttam, megmutatták, hogy fogadták Indiába, Amerikába, és mindenki taknyosra bőgi magát a végén.
0: Ott a fogsor, tessék, ez is fog, és mutasd a lábat is.
2: Mit történik, amiért te elsírod magad a végén?
1: Meghal. Ki? Valaki.
2: Meghal a kutya.
1: Hát vagy a Brad Pitt.
2: Na jó van, gyerekek.
0: Ma... Ott a lába láttad?
2: Igen, egyáltalán nem küldi vissza a vadonba, írja Zoltán. Mi sírtunk, habár nem tudom most melyik éned beszél belőled. Mondja, most én sem, csak kérdezem.
0: Amúgy azért vagy szkeptikus, mert ez nem egy transzkutya.
2: A film maga nem szenvedés történet, írja István. Aha. Ja, Istenem. Na jó.
0: De akkor most... Na jó, mindegy. Akkor nézzük meg,
1: persze,
0: és döntsük el.
1: A kutya elvezeti a repülőt.
2: Nincs ilyen
1: ha
2: benne.
1: Ha itt ment, hát dehogy nem. A Brad ráborult a kormányra.
2: És a kutya leszáll. Most egy kutya nem szállhat le egy repülővel, Feri. Most miért vagy ez?
1: Nézd meg! Itt van, tessék, Brad ráborul.
2: Igen.
1: Figyelj.
2: Igen.
1: Kettőt ugat, látja, hogy nincs reakció. És ott és van, és leszáll.
2: Csak átöleli.
1: Leszáll a kutya a repülővel.
0: Nézd meg! És akkor most mi van? Mert a te kutyád nem tudja lerakni a gépet.
2: Nem láttam még repülő kutyát, ezért hidroplánt vezetni. Most miért vagy ilyen nem, szigorú?
0: Azért irigy vagy, mert a mókusod, vagy mit, nem a sünödnek nincs elég hosszú lába ehhez. Azért, mert
2: örömébe sírtak, hogy vége a filmnek. Igen. Ja, Istenem. Na jó, nem spoilerezek akkor, mert már megírták, hogy mi a vége, de azt nem mondom el. Azt most nem mondom el, az csúnya lenne. Nem spoilerezünk.
0: Tudod, hogy mi a vége?
2: Hát, mert megírták.
0: Figyelj, de ez a kutya, ez fát is tud mászni.
2: Most el tudnám mondani, hogy mi a vége, de akkor most már értem, hogy miért sírnak, és egy kicsit ezen én
0: hát
2: is sírnék.
0: Hát
2: igen, mert drága volt a nachos a mozi. Igen, és egy óriási nagy Jackson 5-fajú ember ült előtt, és semmit nem látott a moziból. Nem, most értettem meg, érted? Én eddig ezt nem értettem, csak azt láttam, hogy bőgnek az indiaiak, bőgnek a kínaiak, bőgnek bárki az amerikai. Bőg. Mindenki taknyosra bőgte magát a film végig, és nem tudtam, hogy miért halunk meg, vagy ki halt meg, vagy ki nem halt meg, vagy mi van a kutyával. De most már tudom.
0: De most tudod,
1: és
0: de melyiket?
1: És te is sírni fogsz, úgy, hogy nem láttad.
2: Én most már mondjam, most elsírom magam.
0: Valaki ezt kérdezi, hogy van-e ebben erotika?
2: Lehet, hogy a kutya szeretkezik egy Braddel. Ez a vége. De jó Isten. Nézd,
1: csak maradt egy kis nyugtán.
2: Judit azt írja, hogy én még nem láttam, de már most sírok.
0: Mit csinálok?
2: Utolsó
0: jelent. A kutya van meg egy májkrém.
2: Brad lába között. És azt mondja, gyere ide, Cézár. Ezt neked raktam ide.
0: Ekkor, szóval
2: hát ezért bőgik tértölt sem magukat az indiaiak, mert nem láttak még.
0: Figyelj, na, de ő te lerakta a gépet, már nem kurva, mi történik.
2: Nem rakta le, szigorúak vagytok. De gyerekek, azért a csávó 63 évesen, na.
1: Nagyon menő.
2: Azért, na. Szóval azt kell, hogy mondjuk, hogy ha szenvedés történet, ha nem, az de azért van. A plasztikai sebészére azért én is bejelentkeznék. Konzultációra.
0: Mondom neked, az van, hogy Brett annyira híres, hogy már nem tudnak neki nemet mondani. Nem mernek neki nemet mondani. És akkor leültették a megbeszélést, és mondta Brett, hogy van egy ötletem.
2: Na, mondjad, Brett.
0: Van ez a kutya.
2: Nagy kutya, jó, írd föl, Jack, kutya. Kutya. Igen? Mi még igen, az ötlet?
0: Igen. A Jerry Lee óta nem volt igazi kutya a vásznon. Jó, rendben van, jó,
2: igen. Jerry, igen.
0: Jerry, na, csak olyan komolyabb kutyára gondolok, ilyen bundásabbra. Egy German Shepherd. Jó, oké, német jó, ez jó, ez oké. És akkor mi legyen koncepció? Hogy van az, hogy elhagyod a kutyát és keresed. Nem az már volt, Leszi, off, ugye?
2: Igen, Leszi nincs.
0: Igen.
2: Jack London vadonszava nagyon volt, nagyon. Már nagyon, jó, igen. Ott van a DiCaprio-nak ez a medvés, csináljunk valami hasonlót.
0: Abszolút.
2: Tehát Brad Pitt megirigyelte DiCaprio Oscarját, és azt mondta, elmegyek szenvedni a vadonba egy kutyával.
0: Volt még a 101 kis kutya tematika, ugye az is off. Akkor, igen. Még ott a Beethoven, ugye
2: szintén a kutya. Kujo, megvaduló Bernáté. De a kínaiak azért sírnak, mert nem ették meg a végén a kutyát.
0: Ott fut a vacsora.
2: Elment a vacsora, igen. Egymásba szeretnek, álljátok, az a vége. Brad egyre jobban úgy néz ki, mint Feri.
1: Kedves, vagy nem érzem
2: de
1: még,
2: de van. Vagy Feri egyre jobban úgy néz ki, mint Brad. Hát azért, na, azért figyelj, haver, amúgy... szóval nem nézel ki szarul.
1: Vagy így állok.
2: A napszemengem, nincs itt a napszemengem.
0: Brad úgy indult, hogy úgy nézett ki, mint Balázs, és a végén elfejlődött Feri, szerintem ez sokat nem.
2: Nem, Feri fejlődött Brad Pitthez.
1: Én mentem odáig.
2: Feri bebredesedett, igen.
0: És nem fejlőd, inkább leromlott Feri, vagy hogy... Fú, hát ez kemény. Viszont a kutya az úgy hílik, hogy nagyon sok szerződés kapott ez
2: a kutya. A kutya nagyon nagyot megy, igen.
0: A kutya nagyon megy. Újraforgatják a Beverly Hills 9210. Az lesz a következő.
2: Igen. Na jól van, jó. Feláldozom magam, végig szenvedem,
1: jó,
2: és elmondom, hogy mi a
1: végén. Jó, te leszel az első közülünk.
0: Ja, Istenem.
2: Brad Pitt és kutyája hatalmasat küzd a természettel ebben az új filmben, látod?
1: Aha.
2: Na.
0: De miért? Mókusokat ugatnak meg?
2: Hát meg jön a gonosz medve, meg beesnek ott a patakba, meg a csomó minden történik. Hát tudom, milyen nehéz a vadonban létezni? Hogy raknál
1: lehet,
2: tizet?
1: Hogy a kutya küldi vissza Bredet a vadonba.
2: Igen. És a kutya bemegy bár a városba, megunja, és metrózik egyet.
1: Igen, mert megunja a Brad Pittet, hogy ott sír. Ugye? Állandóan menjél vissza a vadonba, én meg élek a
2: igen.
1: Emberek.
2: Hogy között. Maradnál életben? Hogy csinálnál
0: a vadonba? Tizet? Én nagyon simán.
2: Tehát, hogy csinálnál tizet? Hogy
0: nekem a városban nehéz, tudod? Tehát, mert én annyira természetember vagyok, nekem itt nehéz életben
2: maradni. Te a vadon embere vagy.
0: Az van, figyelj, oda tudom, mit kell összedörzsölni, már felgyulad minden, kész. A combomat. Magnézik, már be van kell, mert mindkét combom belül, hogy
2: úgy szikrázik a térdet,
0: hallod? Ha túl gyorsan szedem a lábam, akkor...
2: Szikrázol, basszus, szikrázol.
0: Akkor az avarnak annyi. Mindennek vége van. Van egy speciális nadrágom, csak erre az esetben.
2: Ha lezuhanunk, akkor csak megyek utánad, azt látom, merre szikrázol.
0: Nem kell menni sehol, mert csak egy fogsz hallani, hogy...
2: Feri már süti is a szalonnát.
0: Figyelj, nem tudom, mi történt van az erdőben, hogy nem tudok kivédeni?
2: Semmi. Az éjjön a világon. 400 km Alaszka, semmi egyébként. Figyelj, semmi. Na jó van.
0: Alaszka, hol van a Szabolcs megyéhez?
2: Mit tudnak ezek nyíregyházáról? Na jövünk mindjárt. 2 perc, 8 óra, itt vagyunk a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

Zorban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsék nagy konténernyitó partiján.

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténer. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Elektromos fűtőpanel?
4: Igen, nordart.hu.
3: Gyors és ingyenes kiszállítás?
4: Igen, nordart.hu.
3: 5 év cseregarancia?
4: Igen, nordart.hu.
3: Norvég minőség a forgalmazótól?
4: Igen, nordart.hu.
3: Rendeljünk?
4: Igen, nordart.hu.
5: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen, szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon. Stand up, mix up, kid shop,
6: link up, eat it up. Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra. Rise up, eat smart.
1: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
7: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
1: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
7: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
9: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
10: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: A Kecskeméti Trendoptika, a Semmelweis Egyetem szemészeti szűrőállomása.
12: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32, brillkft.hu.
13: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház, több mint festék volt.
14: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkész.hu.
15: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
16: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
17: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
18: csempe és járólap diszkont Kunszálláson. Minőségi olasz járólap és fali csempe minden méretben. Greslapok 5000 forint per négyzetméter. Famintás járólap 6000 forint per négyzetméter. Magasfényű márványmintás lapok 2500 forint per négyzetméter. Bejelentkezés 0670 770 57 85.
19: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
20: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
19: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
21: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
22: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
23: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
24: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
25: Lemondott Kecskemét alpolgármestere, késsel fenyegetőzött a fiatal, elfogták, megmentik a vízhiánnyal küzdő horgásztavakat. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Lemondott tisztségéről Homoki Tamás, Kecskemét alpolgármestere közleményben adott tájékoztatás döntéséről. A lemondás a következő, október 22-i közgyűlés napjával hatályosul. Homoki Tamás közölte, a jövőben sem szeretne hátat fordítani a szülővárosának, ezért hivatalosan felajánlotta, hogy önkéntes társadalmi munkában külső szakértőként és tanácsadóként ügyvédi tevékenysége révén vállalja segíteni azon szakterületeket, amelyek alpolgármesterként hozzátartoztak, írta meg a BAON. Ismét megtehet Kecskemét főterem. A szívünk napja keretében számos ingyenes egészségügyi szűréssel, orvosi és életmódbeli tanácsadással várták az érdeklődőket. A városlakók emellett az újraélesztés gyakorlati fogásaiba is betekintést nyerhettek, írja közösségi oldalán a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház. Elfogták a rendőrök azt a kamasz fiút, aki késsel fenyegetett meg egy 78 éves asszonyt Kiskunhalason. A férfi pénzt követelt tőle és azzal fenyegetőzött, hogy megöli. Az asszony azonban nem ijedt meg. Elővette a nála lévő gázsprét és közölte a támadóval, hogy hívja a rendőrséget. A fiú ezután elmenekült. A Bács-Kiskun megyei rendőrség tájékoztatása szerint a 17 éves fiatalt a térfigyelő kamerák felvételei alapján rövid időn belül elfogták. A fiút rablás büntetének kísérlete miatt őrizetbe vették. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyar Országos Horgászszövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi vízvisszatartást segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a MOHOSZ főigazgatója.
26: Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és vízszintet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani. Közösen tenni kell azért, hogy ezek a horgászvizek jobb minőségben tudjanak biztosítani élményt a horgászaink számára, de egyben a környezetvédelem és a természetvédelem és a vízgazdálkodás területén is hozzájáruljunk a vízmegtartáshoz.
25: Ma is kellemes őszi időre van, kilátás a napsütésé lesz majd a főszerep, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. A keleti szél ugyanakkor átmenetileg megélénkülhet. A legmelegebb órákban itt Kecskemét térségében 24-25 fokot mutatnak majd a hőmérők. Holnap is folytatódik a száraz, zavartalanul napos idő, reggel helyenként pára és köd képződhet, de ezek gyorsan feloszlanak majd. A legmelegebb órákban 24-26 fokot mérhetünk, hajnalban 6-8 fok lesz.
27: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
28: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázs! Balázsék!
2: Nyolc óra után vagyunk, pontosan 10 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello, drága hello. Hallgató.
3: Hello.
2: Brad Pittet is megzavarta a Harp Alaszkában. Egyébként így van. Az megzavarta, lezuhant a repülővel. Ugye itt az új filmjéről beszélgettünk egy kicsit.
3: De amúgy ez hiányzik tulajdonképpen még a te karrieredből is, mert mindent csináltad, a filmedben nincsen.
2: Igen.
3: Ha nem látod azt, hogy eltűnsz a budai hegyekben a macskáddal?
4: Macsu,
2: gyere! Szenvedés történet a hármas határhegyen.
4: Sose találnak ki a vadonból.
3: Két lélek, egyetlen alutasakos.
2: Két lélek, egy alutasak.
3: Igen. A lekínzó 24 óra, amit egy ember magáinak tudhat.
2: A hármas határhegyen, 600 méterre a parkolótól. Balázs a vadonban. Nem találta meg azt az utat, ami egyenesen a parkolóba vezetett volna az autójához. Nagyon durva kalandokat élt át. Nem volt két órát az erdőben. Kívülve találták meg.
3: A világ legnagyobb alomtálcája. Ja, Istenem.
2: Jó lesz ez, megnézzük, majd aztán eldöntjük, hogy
4: de
2: milyen.
4: De viszont az előző fél óra sztoriához a fiatalember, aki telefonált, hogy állandóan kapnak mindent az elmúlt két napban. A futár vagyok, aki a hűtőt vitte volna, ma valószínű az úrpárjának, akivel beszéltetek. Zárójelben szeretném megjegyezni, hogy iPhone is, okosóra is van.
2: Ne csináld.
4: Összesen 960 ezer forintért.
2: Ez a mai adag, amit kapnak.
4: Amit kapnának, de hát már nem fogják kivinni.
2: Azt a
3: mindenségét
2: neki.
3: De nem
2: mondnál,
3: hogy ezt nem lehet visszanyomozni.
2: Ez nagyon
4: nem
2: durva.
4: Tudom, hát én még nem kaptam, remélem nem is fogok.
2: Igen, ugye beszéltünk itt egy sráccal az egy órával ezelőtt, aki elmondta, hogy nem tudja, hogy ki, de hogy ismeretlenek rendelnek a címére mindent, és halott szállító érkezett, hűtőszekrény érkezik, telefonok, kaják, kentakis rendelések, minden jön, és most ugye, amit Feri felolvasott, a futár írt, hogy ma is vinnek ki a címre neki 1 millió forint értékben telefon meg hozzátartozott eszközöket. Azért az nagyon kemény. Az nagyon kemény, gyerekek. Mi lehet itt a háttérben? Azért ez nagyon érdekelne engem, hogy itt valami van. Itt valami van. Na, semmi. Attila volt ugye a srác, akihez mennek a rendelések. Mit találtál?
3: Nem mondom.
2: Sátán. Mit találtál?
3: Filmes témánkhoz még jött egy nagyon fontos háttérben meghúzódó szál, ez a rejtélyes Fornet is.
2: Igen. A gazdasági világválság idén úgy gondolta, Londonban nyit majd pékséget. Ja. Na gyerekek, párkapcsolati téma régen volt párkapcsolati téma.
3: Na, fel vagyok készül, jöhet. Shoot me.
4: Ma megoldunk
3: mindent. Ma megoldunk mindent,
2: igen. Szóval, kiderült, képzeljétek el, hogy megvizsgálták, hogy min veszekednek azok a párok a legtöbbször, akik már ilyen 5-10-15 éves intervallumban vannak együtt.
3: Hát ez könnyű.
2: És kiderült, hogy...
4: Na, találgassunk, ne árul, de...
2: Még nem árulom el, csak kiderült egy érdekes kutatás, hogy a párok 69, vagyis majdnem 70%-a sok évvel később is ugyanazokon a topikokon tud veszekedni, mint amikor megismerkedtetek. Tehát ha kialakul a gócpont, amire mind a ketten érzékeny vagytok, vagy ugrotok, akkor nagyjából 70%, aki évekkel később is annak a témának a felmerülése kapcsán kezd veszekedni a másikkal. A vita topikok nem nagyon változnak, akár mennyire fejlődik a párkapcsolat, vagy megy előre, vagy idősödtök. Na, innentől kezdve nem is az volt a lényeg, hogy azt nézzék meg, hogy mik ezek a topikok, majd kitalálhatjuk, hanem hogy mennyire azonos problémákat viszünk, mennyire ugyanazon veszekszünk a párunkkal, és hogy ez nem változik, és megnéztek 5 éves kapcsolatokat, 20 éves kapcsolatokat, és kiderült, hogy nagyjából ugyanazokat a probléma forrásokat visszük magunkkal, ha abban megegyezés lenne, viszonylag problémamentes kapcsolatot élhetnénk. Na, mik ezek a problémák? Milyen témák vannak, milyen témák jöhetnek föl, amivel egy 20 éves párkapcsolat és egy 5 éves is ugyanúgy veszekszik. Napi és görgetik.
4: Napi sztori, gyerekek, elindult a fűtés szezon, minden évben újra kezdjük. Kurva termosztátot, hogy ki hány fokra.
2: A hány fokos termosztát.
4: A hány fokos term, ez nálam.
2: Ezt ti viszitek
3: minden évben. Neked már nincs keringés gondol.
4: Ahogy mondod, én fázós vagyok, nekem 21 alatt nincs hőmérséklet, érted?
3: Igen, és
4: a béka, azt ő 19-20 fokba jobban.
2: Hát mert ott megdolgozik a menopauza.
4: Tehát ott meg így van, de ez volt 20 évvel ezelőtt is, mikor megismerkedtünk. Én megyek ugye korábban lefeküdni. Ting,
2: neki melege van.
4: Nyomok egyet, 21 fok, és mikor reggel lejövök, hány fokon
2: 17.
4: van? 19-en. Én megfagyok, takarókat helyezek magamra, magam alá, magam fölé.
3: Kinek kell 21 fok? Vendégeket vártok fel?
4: Nem, nekem.
2: De én fázik, hát nincs már keringése.
4: Nekem nincs.
2: Ez egy lázdohányos, mennyire érszükületes.
4: Érszükületem van. Mindjárt meghalok, legalább az utolsó éveim legyenek komfortosak.
3: Értem.
4: Na, nálad mi?
3: Hát nem, ez nem probléma, mert nekünk a fűtésről a közös képviselő dönt, úgyhogy ez...
2: Igen, ő dönti, hogy fásztok, vagy melegetek van.
3: Ez teljes mértékben viszi ezt a dolgot. Nálunk az én rossz szokásaim és a Péter rossz szokásai vannak egyértelműen ugye a fókuszban. Az én rossz szokásaim ugye azok, hogy hajlamos vagyok kizárni tényezőket, amik bekerülnek egy ilyen holttérbe, amik ugye hosszú időn keresztül ott duzzadnak. Tehát van olyan, hogy mit tudom, hogy, hát, hogy ilyen szelektív a figyelme, főleg amikor ilyen nagyon sok mindent kell csinálni, mondjuk sok a fellépés, sok a munka, sok a izé, és akkor mondjuk például elkezdek építeni egy ruhakupacot a szoba egyik sarkába.
4: Szennyesből vagy tisztából?
3: Van egy tiszt, és egy szennyes.
4: Ugye, hogy
3: mert az van, hogy ponton ugye elszigyeld magad, hogy elkezdesz mosni, de viszont a mosást utána már nem tudod eszkalálni hajtogatásba. Tehát akkor lesz egy tiszta kupacod, és aztán van egy... Igazán nagyon szennyes ruháim nincsenek, mert egyszer veszem fel őket, aztán utána mosom. Ez nem biztos,
4: tehát áll a tiszta kupac. Mi a baj ezzel Péternek?
3: Hát, hogy ott vannak, és nem pedig élére vannak hajtogatva a szekrényben.
2: Ürenmániás?
3: Tehát hát ő... van egy kis OCD.
2: Van egy kis zavar a spektrumon?
3: Igen, tehát az, hogy Péternek színkódok szerint van szerintem minden eltéve a fiókjába, és mindegyikhez érzelmi kapcsolat fűzi, mindenről tud, mindenek tudja, milyen a susogása, az érintése és a különböző dolgok.
2: De mik lehetnek az állandó topikok? Szerintem a pénz, a gyereknevelés, a rend, valószínűleg ezek, nem? Tehát, hogy családon belül anyagiak, gyereknevelés, rendrakás.
4: Hát
3: a gyereknevelés az nagyon fontos.
2: A gyereknevelés is egy állandó neuralgikus pontja, és ha az oda beleszületik a családba, az 20 évig ott viszed. Tehát az is egy visszatérő probléma halmaz, hogy a gyereknevelés, nem? Tehát ez a szex, a hatalmi egyensúly, vagy akár a rend kérdése. Nagyjából ezek lehetnek a hatalmi szex, hatalmi rend.
3: Rendes szex. Szex egyensúly.
2: Igen, pénzért szex, szexért pénz.
3: A hatalmas rend.
2: Szex közben. Igen. Igen. Szóval ezek azok a pontok, amiken ugye a párok legtöbbször veszekednek. De miért nem tudjuk az elején megoldani, hogy aztán ez 10 év múlva már ne legyen? Tehát, hogy ti is megoldjátok a ruhakérdést.
4: Mert nem
2: vagy
4: akarsz.
2: A termosztát kérdést.
4: Mert nem akarsz belőle engedni, mert ez az a harctér, ahol győznöd kell.
2: Tehát ezek ilyen mini harcok.
4: Hát elveszíted mindenedet, ha
3: nem,
4: már ezeket
3: szerintem
4: is.
3: Nem, ez van. Nem, szerintem
4: akkor
3: az
4: miért,
3: van,
4: miért
3: hogy az egész életed arról szól, egy kicsit, hogy helytálsz, hogy maszkolsz, mindenfelé tudod így próbálod hozni azt, amire szükség van ott a hely. Tehát, hogy a rádióban jó rádiósnak kell lenned, a gyerekeddel jó apának kell lenni. De hát az asszonyra már nem jut ilyesmi. Tehát akkor tudod, vele önmagad tudsz lenni, és akkor önmagad vagy, akkor kijönnek a legsötétebb részei a személyiségednek, és ő ahelyett, hogy hálásak lennének ezért, ahelyett azt mondják, hogy hát de mindenhol máshol megfelelsz, itt akkor miért nem?
4: Na de, és miért nem pont azzal, akit elméletileg szeretsz?
3: Mert itt
4: otthon
3: érzem
4: szeretsz
3: magam, mert igen, mert itt vagyok nyugton, itt vagyok önmagam teljes mértékben, és akkor tudod, akkor itt el tudom
4: és akkor mi fogadjuk
3: magam.
4: El, hogy te nem hajtogatsz ruhát, és
3: ezt kerülgetni
4: kell egy csomó lungmát kell a nappaliba kerülgetni.
3: Nem, ezt Péter már megoldott egy nagyon-nagyon bántó módon különben. nem, hanem vett egy ikás dobozt belerakt, és így levitte a raktába ruháját, és nem vettem észre. Érted? Nem vettem észre.
2: Levitte a ruhát a raktárba.
3: Igen.
2: Kiválogatott?
3: Nem, úgy, ahogy van, volt itt egy ilyen tiszta, egymásra halmozott ruhacsomag.
4: Egy kupac, egy halmaz.
3: És az belerakta egy nagy ikás dobozba, van egy konténerben, levitte, és kíváncsi, hogy mikor fogom észre, nincsenek ott a ruháim. És nem vettem észre, hanem a másikat kimostam, és abból építettem a jó kupacot.
2: Hát, olyan vagy, mint egy ilyen termeszhangya. Állandóan építesz valami várat, érted? Nem tűnik fel, hogy az előzőből már kirakoltattak, igen. Feri nyugi, apám annyi idős, mint te. 35 éve van anyámmal, náluk ugyanez a vita. Apám fázik, anyámnak melege van.
4: Ennyi. Tehát mondom, hogy ez egy góc pont.
2: De szerintem ez biológia.
4: Persze,
2: tehát
4: vannak
2: valójában a biológia, igen, a nők az inkább fázósak. Akinek...
4: De most itt én vagyok a fázós.
2: Tehát azért mondom, hogy általában a nők, csak ugye neked, te nő vagy. Tehát ritkább, mert általában az, hogy a nő fázik, igen, és a férfinek van melege. De nálatok ez valahogy megborult.
4: És akkor mondja, érted, hogy de öltöz föl, mert én mesztelenül alszom, én úgy szeretek.
3: Hát ez
4: és
3: önmagában egy trauma.
2: Ez önmagában egy vizuális sértés.
4: Mert én hamarabb lefekszem aludni, tehát nincs meccés pontunk, érted, az ágynál ebben az esetben, az alvás esetében. Tehát én... Hogy de én nem akarok felöltözni, mert így érzem jól magam.
2: Igen, de itt írja valaki, hogy ugyanaz van, tényleg, hogy 16 éve ugyanazok a veszekedés témái, ha éppen máson kezdődik, a végére mindig ugyanoda jutunk. Na ezt írja a cikk is, hogy a vége mindig ugyanaz, ami az elején valahol becsípődött. Pszichológusok szerint ebből merítünk erőt, hogy menjenek tovább a dolgok. Tehát elkezdenek valami veszekedni, de visszajukadnak ahhoz a topikhoz, ami 10 éve a topik. És hogy ezzel lendítenek a kapcsolatukon.
3: De ez hogyan tud lendíteni?
2: Hát lehet, hogy ad egy plusz energiát, nem? Hogy van egy nagy összeveszés, és akkor utána mit tudom, én nem tudom.
3: Igen, biztos, hogy...
2: Egy idő után nyilván fárasztó.
3: Kiforgatja a földből a glisztákat, az tuti, de hogy ettől függetlenül amúgy szerintem ezt lehet úgy is csinálni, hogy csak simán elkezded fejleszteni magad.
2: Igen. 20 éve vagyunk együtt, ugyanez a téma. Fűtsek-e, feltekerem vagy nem? Menjünk-e haza külföldre a családhoz? Én mennék, ő nem. Mit nézzünk a tévébe? Hogyan viselkedjünk másokkal? Hamar elengedem a problémát, a férjem sokat rágódik rajta. Cipeljük együtt a bajokat. Mm. Aha, tehát, hogy ő viszi, aha, viszi a saját sértettségét, az nem jó. Eszter, mondd meg a férjednek, ha nem tetszik neki, csinálja meg.
3: Én ilyet nem merek mondani neki. Ez az ember már így is öt ember helyett áll helyt, pontosabban, úgyhogy én már nem vagyok abban a pozícióban, hogy bármit mondjak.
2: Nekünk nem kell ez hossz idő, mi közel másfél éve vagyunk együtt, napi szinten megy az adókapok a gyermeknevelésben, az anyagiakon, a kettesben töltött idő hiányán sose lesz jobb, puszi Andi. Másfél éve vannak együtt.
3: Ebben is tudok menni, mert például Péter tud szigorú lenni a gyerekkel, én meg csicska vagyok. Ez van. Ez van. Tehát, hogy a gyerek engem...
4: De tökre... annak neked, tehát annak hogy... örülsz, hogy van egy szigorú a családban, nem?
3: De
4: nem?
3: Tehát ez nyilván nem jó, meg én, tehát, hogy inkább csak ez az én saját ilyen...
4: Ja, de azért haragszol a Péterre, mert ő tud szigorú
3: lenni.
4: Nem haragszom,
3: lenni. És senki nem haragszik senki, nem az, hogy abban van a konfliktus, hogy ő tud következetes lenni, én pedig becsicskulok a gyereknek, amikor jön a nagyon alapvető manipulációs technikáival, amikor olyan aranyosan.
4: Lehet, akkor itt Péter csinálja jól? Tehát legalább annyit mondja, hogy köszönöm, Péter, hogy te meg következetes vagy.
3: Igen, úgy kell csinálni, hogy hangosan azt mondod, igen, apádnak igaz, és közben a kacsit, gyere, majd meg.
4: A legjobb, amit tedd.
2: Gyere csak ide, itt van nálam valami kis. Nyami.
3: Igen, Péter, így lesz a
2: gyermek. Igen, nagyon igazad van, mondd meg annak a gyereknek, gyere, itt van még nálam.
3: Így nem viselkedett az apádnak, gyere, menjünk le a kocsiba.
2: Ott vannak a rejtett tartalékok.
3: Én nem tudom, olyan rövid az élet, hát most mit csináljak?
2: Te kigazad van, na persze. Rövid az élet, ahhoz, hogy szigorúak legyünk. Igen.
3: És olyan aranyosak, amikor elkezdek a gyerekek kijátszani titeket egymás ellen, és nagyon bénák, tudod?
2: És nagyon érzik.
3: Nagyon érzik.
2: És nagyon érzik.
3: Igen.
2: És nagyon tudják, igen.
4: Egény Péter, de tényleg.
2: Nem lehet könnyű neki, igen.
3: Istenem.
2: Igen. 9 év házasság után a feleségem még mindig nem érti a majd mindjárt megcsinálom mondataim jelentését.
4: De azt általában nem csinálod meg.
2: De igen. Csak akkor, amikor az úgy jön.
4: Nem rögtön.
2: Ritmusában, amikor az úgy megindul, és most úgy érzel rá valami kényszert, vagy késztetést. De annak meg kell hagyni. Az olyan, mint amikor te főzöl, és úgy senki nem jön oda, hogy mikor van már kész a pacal. Te tudod, hogy az meg lesz csinálva, nem? Hogy az kész lesz.
4: De valószínűleg, aki ezt írta, az a világ legnőbb ígérgetője. Hát hány ilyen hapsi van, hogy nyug, majd, na hát, mit idegeskedsz, mindjárt kész lesz. Fél év múlva ugyanúgy áll.
3: Nem az a probléma, hogy mikor csinálják meg, hanem amikor megcsinálják, akkor hogyan?
2: Igen.
3: Tehát, hogy addig van egy elvárás.
2: Mindegy, igen.
3: Igen, van egy elvárás a fejedben, és aztán az öli meg a bulit.
2: 14 éve azért kapom az ívet, ha vendégségben vagyunk, ne legyek bunkó. Ha hozzánk jönnek, akkor se szabad.
4: Így panaszkodni.
2: Gyuri! De ne legyél puha, Gyuri. Ha jönnek hozzád, ott legyél az a te lakásod, ott lehetsz. Ne legyél csicska, hogy most milyen papucsként, ott már ott se lehetsz az. Ott legyél az nyugodtan.
3: Én olyan vendégségekben voltam gyerekkoromban, hogy én pontosan tudom, hogy hogyan akar egy férfi, hogy is mondjam, megjelölni a területét egy ilyen szituációban. Voltunk olyan vendégségben, hogy az anyuka ott várt minket, tudjátok, azokban a nagy kristálytálakban meg volt, tehát ott volt a göngyölt húsa, amit el tudsz képzelni, tudom, ami a 80-as, 90-es éveknek a legnagyobb vendégváró dolg. Apu, ott? Egy ilyen kifingott mackógatyában, egy atléta trikóban ült. Ott ült. Na szevasztok, na! Na meddig maradtok? Tehát így indult az egész, a nőfél majd elsüllyedt a szégyentől.
2: Úristen, de jó.
3: És az volt ennek egy ilyen romantikája egy idő után, de azért ez kemény lehet.
4: Az elsőre?
2: Persze, tehát ez fölőről, igen. 9 éve vagyunk együtt, de kb. 2-3 összezerülnés volt. Az elén megtanultunk kölcsönösen tisztelni és elfogadni a másikat. Meg rászoktam a piára. Igen, azért ez így nagyon-nagyon őszintén. Egy férfi, amit ígér, azt meg is csinálja, kicsikülte nekünk.
4: Nem kell rá fél évente emlékeztetni.
2: Ez a mondat másik igen. Fele. Igen. Ha mindjárt nekiállok, csinálom, az nekem is ismerős, mi is így élünk, és ebben vagyunk. Judit írta nekünk. Aha, tehát akkor ez egy ilyen férfi veszekedési neurológus pont, ha majd megcsinálom mondat. Ugye?
4: Igen.
2: Ilyenek lennénk?
4: Nem, ti vagytok ilyenek. Én se.
2: 14 éve vagyunk együtt, ő alszik az ablak mellett, én a fűtőtestnél. Én mesztelenül alszom, ő melegítőben. A helycsere felejtős, de napi vita van belőle. Attila küldi. Érted? 14 év után, ha ki hol alszik, az ablak mellett, vagy a fűtőtest mellett. Azért ez is kemény. 14 éve az nem dőlt el, hogy kinek van melege, kifázik.
3: Ez kemény. Ez kemény, de amúgy pizsamával meg lehet oldani az ilyesmit, csak mondom.
2: Igen. 3 éve vagyunk együtt, nincs gyerek, de a nevelésen veszünk össze. Az mondjuk az érdekes.
4: Hát előre, előre, hogyha majd lesz, akkor mi veszek.
3: Ja, ez a legrosszabb.
4: A pénz például, a költés, az szerintem tök ilyen. Hogyha, ha
2: két, a pénzköltés.
4: Igen, hogy ellentétes előjelű pár kerül össze, van, aki takarékos lenne a családban, van a másik rész, aki gyerünk, hadd szóljon, abból szerintem rengeteg vita.
3: Hát a kicsoda az okosabb ilyen pénzügyileg.
4: Hát egyikünk se.
2: De teljesen jól le van osztva. Tök jó leosztás.
4: Nem, nálunk így megy.
2: Te keresed.
4: Keresi ő is, csak nem találja.
2: Keresi, keresi. Az Istenek nem találja meg. Hát akkor addig viszont érted. Hát hadd szóljon. Jó csinálja. Így az én férjemnek nagyon nagy mondat, az én férjemnek minden megoldásra van egy problémája. Júj, de nagy de mondat. Jó,
3: na figyelj, igen, az...
2: Ez a típus...
3: Az nagyon... Az, figyelj, ez méteg.
2: Ez a leggyilkosabb. Minden megoldása van egy probléma. Mekkora mondat, gyerekek? És ismerjük ezt a típust.
3: Ismerjük ezt a típust, köztünk járnak, és nagyon gyorsan meg kell szakítani a kapcsolatot.
2: Nagyon durva. Milyen szép mondat. Az én férjemnek minden megoldása van egy problémája. Ú, de kemény lehet, igen. Tudnék mesélni. Nálunk van kilépő papucs, belépő papucs. Haver, veled vagyunk.
4: Kés belépő
2: papucs, te se vagy könnyűbe. Ez egy férfi SMS. Jó, figyelj, itt a nő a kemény. Kilépő papucs, belépő papucs. Várj, mi a kilépő papucs?
4: Hát amivel kiszaladsz az udvarra például.
2: De azt le kell venned, és be kell lépned a belépő papucsba. Megőrülsz, mibe vannak emberek? Úristen, azt tudom, hol a cipőm, amikor keresem az előszobába, érted?
3: Figyelj, most kiadom a férjemet. Nem akartam, tessék. De most már akkor kiadom.
2: Gyere.
3: Van nálunk olyan, hogy van a fű, és akkor a fűről fel lehet lépni a teraszra.
2: Igen.
3: És Péter tart egy papucsot, ami arra van, hogy a fűből a teraszon lévő papucsba belelépjen, és akkor megy vissza a fűre, akkor lerakja a terasz szélén ugyan a papucsot, mert egy fűben járunk mezitlábos, énje, meg van a papucs terasz.
4: És a kettő Jézus közül van egy átvezető papucs?
3: Nincs több papucs.
4: Tehát várjál.
3: Csak ki van, taktikai mezitláb papucs van.
4: A fűben.
3: Taktikai papucs. Igen.
2: A fűről megy, várja a kőre, ott mi van? Megy a fűvön mezitláb?
3: Megy a fűvön mezitláb, fellép a kőre, de már ott van a papucsba lép bele, nem lép rá a kőre a vizes lábával, hanem nagyon papucsba okos. Lép, ott ugye bemegy a köves részen, addig megszállad a talpa a papucsban, aztán rálép a lábtörlőre, és onnan megy be a lakásba.
2: Atya Isten, töltsön velem egy napot, és mindenből kigyógyítom. Egy napot adj nekem vele.
3: Más nem lehetséges, nem lehetséges.
4: Abba belehal.
2: Vagy belehal, vagy átneveljük.
3: Ezek szenzoros problémák szerintem.
2: Ez szenzor, persze, abszolút.
3: Igen,
2: abszolút.
3: A vizes fűből, azért, igen.
2: Miért a lábához? Mit ne éljen a lábához? Persze. És amikor kifele megy, akkor bentről kilép a kinti papucsba, azzal elmegy a fű szélére, és ott még és átlép a füves papucsra.
4: Nem, füves papucs nincs.
2: Vagy mezitláb.
3: Tehát csak a csempén megy papucsban.
2: Atya úristen!
3: Mert a parkettán nem kell papucs, a csempén kell papucs, a fűben meg már nem kell papucs.
2: Jézus atya úristen! Érted?
3: Na.
4: Egy átvezető szállodó
2: kemény...
4: papucs.
2: Én nem egyek kemény, érde, csoki. Anyámmal élek, babettával járunk.
3: Na, hát esik,
2: de valószínűleg a te káoszodhoz meg ez kell?
3: Én nem tudom.
4: Szerintem
2: nem. Ha teljesen őszintén megmondjuk, akkor a te káoszodban meg jól egyensúlyoz.
3: Igen, ha neki lenne káosz, akkor hallítanul élnénk. Tehát igen. Az nem lehet, ez kell. Igen, ez kell.
2: Hogy
3: igen.
2: Valószínűleg ez a balansz, nem?
3: Igen, ez így van. Úgyhogy ha küldtek a hallgatók, nézd csak.
4: Van.
3: Ez csodálatos. Igen.
4: A szőnyegig elmemős papucsot leveszed, átmész a szőnyegen mezitláb, és belelépsz egy papucsba, hogy ki tud lépni az erkélyre.
2: Jézus Mária.
4: Szép.
2: Jött még egy megfejtés, Eszter, a 9. körletben nincs is fű.
3: Hát már nektek nincs születek.
2: Igen, azért van egy igen. Kicsit, csak ott nem olyan.
3: Ez a nyíregyházi rezidenciánkon van.
2: Na jövő mindjárt. 2 perc a pontosan, 8:30 itt vagyunk a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió Egyet hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió Egy lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió Egy hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió Egy lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió Egy Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu
3: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Miért nem tud már írni a feleséged?
3: A világhírű regény alapján.
4: Egy író szavai legyenek őszinték, és egy kicsit rémisztőek.
5: Őrjítő ez a ház.
3: Dakota Johnson, Anne Hathaway, Josh Hartnett, Verity.
4: Utolsó figyelmeztetés.
3: A mozikban.
1: Mancs kuponnapok a Rossmannban. Szeptember 28-a és október 4-e között 36 kuponnal várunk, melyeket üzleteinkben és az online drogériában is beválthatsz. Purina, Gourmet, Previtál, Felix, Pedigree és még sok más márka vár 20 vagy akár 30% kedvezménnyel. Szerezd be a kuponfüzetet Rossmann Plus tagként ingyenesen.
6: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
7: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
8: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Kecskeméten is a Trendoptikában októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és a kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
10: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e, Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
11: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
12: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32, brillkft.hu.
13: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
14: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
15: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
16: Önnek a Protexin kell.
17: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
18: Építőanyagait bízd csak ránk.
19: Nálunk megtalálod, amire egy építkezésen vagy felújításon szükséged lehet. Ömlesztett anyagok, cement, vasanyagok, gipszkarton, térkövek, zsákos termékek.
18: Ezek kiszállítását is ránk bízhatod.
19: Építőanyagait építkezz velünk, megtaláltok minket a Ladánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
20: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz, hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
21: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
22: Segítik a fiatalok pályaválasztását, a Kefax ZRT is csatlakozott a Teszed akcióhoz. Kezdődik az őszi róka vakcinázás. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Idén is elkészítette pályaválasztás segítő kiadványát a Bács-Kiskun vármegyei kereskedelmi és iparkamara. A kiadvány bemutatja az iskolatípusokat, az ágazati képzést, a szakmák ágazati besorolását és Bács-Kiskun összes középiskoláját a gimnáziumokkal együtt. Emellett összegyűjtötték azt is, hogy ágazatonként hol lehet szakmákat tanulni a megyében. Az ágazati kalausz papíralapú kiadványként és online is elérhető a megyei kamara honlapján. A Kefax ZRT is csatlakozott a Teszed akcióhoz. Október 16-án délelőtt bárki részt vehet a programon. A kezdeményezés keretében a kecskeméti Csalánosi parkerdőt tisztítják meg a szeméttől. Szemetes zsákokat és munkáskesztyűket a szervezők minden résztvevő számára biztosítanak. A találkozó a Csalánosi parkerdő bejáratánál lesz. Az önkéntesek a helyszínen is csatlakozhatnak az akcióhoz, de előzetesen is jelezhetik részvételi szándékukat. Részletek a Kefax honlapján. Szombaton kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében zajlik majd az immunizálás, köztük Bács-Kiskunban. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, mondta rádiónknak Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
23: Immunizálásra egy időben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Ugye ezek azt a célt szolgálják, hogy a vakcinázásban érintett célállatfajok, vagyis a rók és az aranysakál vegyék fel ezeket a csalétek vakcinákat. Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az ország határtól számított 50 km-es sávját, mert Magyarország nagyrészt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állatpopuláció létrehozása.
22: Az ebzárlat és legeltetési tilalom megyénkben Bácsalmás, Baja, Jánoshalma, Kalocsa, Kiskőrös, Kiskun félegyháza, Kiskunhalas és Kiskun majsa járásokban lesz érvényben. Az érintett települések listája elérhető a Nébih honlapján. Ma is kellemes őszi időre van, kilátás a napsütésé lesz majd a főszerep, szinte felhő sem lesz felettünk az égen, a keleti szél ugyanakkor átmenetileg megélénkülhet. A legmelegebb órákban itt Kecskemét térségében 24-25 fokot mutatnak majd a hőmérők, holnap is folytatódik a száraz, zavartalanul napos idő, reggel helyenként pára és köd képződhet, de ezek gyorsan feloszlanak majd. A legmelegebb órákban 24-26 fokot mérhetünk, hajnalban 6-8 fok lesz.
21: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel, csak igazi, mai sláger megy.
1: És megint itt vagyunk, hát komolyan mondom, most már kiszáradunk gyerekek ennyi beszédtől, hát ezt nem lehet így bírni, ezt a tempót.
2: Akkor zene.
1: Akkor egy jó muzsika, ugye a régi szép időkben itt, tehát nagy muzsikák voltak, 45-ig aztán utána elkegyektünk, de most itt a munka van.
3: Elsője után visszavezetjük ezt.
1: Igen, októberig bírjuk a rendületet. M3-as 60-nál lévő balesetről infotok nincsen. De van valami, azt mondja, hogy 47-es kilométerkő 60-as irányában az árokba egy fejjel lefelé autó mentő tűzoltó helyszínen ez felikülte, és most szállt le a helikopter is, gyerekek. Úgyhogy ez van. Ja, igen. Úgyhogy ott nagy baj van az M3-ason. 60 környékén M3-as autópálya a 60-as irányba. Jó, úgyhogy ott óvatosan legyetek. Valószínűleg pályazár is van, úgyhogy ha van friss, vagy látunk valamit, vagy arra vagytok, akkor írjátok meg nekünk, és akkor tudjuk mondani. Jó? Úgy hiányzik Dua Lipa, ja nem?
4: Ugye, amúgy csodálatos SMS-ek jöttek, azt látod?
1: A veszekedésre?
4: Igen, figyelj, csodálatos dolgok jöttek.
1: Csodálatos dolgok jöttek. Olyan csodálatos dolgok jöttek a veszekedésre.
4: Figyelj, a férjem kiborul rajta, ha a konyhába engedek meleg vizet, és nem fordítom vissza a csapot hidegre, így ha ő újra enged vizet, meleg jön rögtön, nem pedig a hideg.
1: Úgy érzem, minden gondunk forrása. Az milyen? Az mert hogy neki akkor engedni kell, igen, a csapot egy ideig.
3: Át kell, kell fordítani, ki kell engedni a meleget, tökre veled vagyok.
4: Csí.
1: De ha ezen felhúzod magad,
3: nem a,
1: vagy
3: tudod,
1: kiborulsz,
3: mit szoktam mondani.
1: Ez nem a csapról szól, Csoki.
3: Nem a húsleves, a langyos, igen, a vasárnapi ebédén, nem az a baj.
1: Igen, nem a csap a rossz helyen, Csoki, te vagy rossz helyen.
3: Úgy, úgy.
1: Így is van, igen, nem a semmi van rossz helyen, te vagy rossz helyen. Ja, és én a nejem szerint úgy horkolok, mint egy ork. Ettől nem tudott aludni. Még kicsi volt a lányunk, az ágyában aludtam 2 évig, ő meg az anyukájával. Mostanra nagyobb lett, így megnyertem a díványt. Szerencsés napokon befogad a lányom, is aludhatok nála a póni szőnyegen.
4: És nem gondoltam még rá, hogy így megműteted magad? Tudod, hogy ment, hogy...
1: Ja, de haragudj, nekem arra teljesen másik összem. A lányom mellett a póni szőnyegen büntetse meg magát, Jézus is.
4: Nem büntetni, műtét.
1: Ja, műteni, bocsánat, úgy érted, hogy nem mondod, hogy megbüntess magad, mondom, Jézus
4: már. Hát mindenki magából indul ki.
1: Én csak a póni szőnyegen.
4: Mondani. Nem, hanem, hogy fogod és megműteted, gondolom, orsavényfertőzésed van, nem vagy pedig alvási apnoéd, vagy mit lehet tudni.
1: Szájtapasz.
4: Legalább dögöljön meg akkor.
3: Nem,
4: hát
3: nem most volt róla cikk, hogy már ebbe páran elhunytak.
1: Nem halsz bele.
3: Szájtapaszba.
1: Ragazd le a szádat.
3: Igen.
4: Meg belehaltak a
3: szájtapaszba. Belehaltak a szájtapaszba. Este ez nagyon jó ötletek tűnt, hogy letapasztják. Reggel meg már de nem volt olyan jó ötlet, mert nem kelt föl.
1: A hülye az benyomott össze egy fél mákos beiglit egybe, arra ráragazdott a száját, az a barom megfulladt, érted? Nem fulladsz meg.
3: De megfulladt. Mindjárt előkeresem neked tudományos.
1: Hogyan? Hát az órodon kapsz levegőt, nem fulladsz meg.
4: Hát hogyha betaknyosodik, akkor viszont, de jó, akkor fel kell ébredje, nem?
1: Jó, a hülye, minden hülye meghal valahogy, Feri, azért ez nem, tehát azért egy hülye meghalt.
3: Nem egy!
1: Százak haltak meg, ugye?
3: Ezrek!
4: Egy falu nem ébred fel reggel.
1: Egy falut használta az orrtapasz, szájtapasz, hidd el, hogy jó a szájtapasz.
4: De te horkolsz, Balázs?
3: Már nem, már szájtapasz.
4: Már nem, már halott.
1: Ez erről a környezetemben kiélőket kell megkérdezni. Egyébként igen, de van visszajelzés, szájtapasz használok. Szájtapasz.
4: Figyelj, ismerünk téged, Balázs, mit hazudsz? Hol a szájtapasz? Jelen pillanatban hol
1: ide teszek egyet meg a lyukamra is.
4: Seki sebe.
1: Seki sebe, érted? Reggelre felfújódok, értem, hogy én Michelin baba.
3: És ahogy leveszi, akkor...
4: Minden nap megeszik 4 kiló csiamagot, és mindenit lerugasztja.
1: Lerugasztom minden, mert gondolod, de hogy nézek ki reggel, érted?
4: Figyelj, túlnyomás azért az van.
1: Ja, fönn vagyok a falon. Van egy zsinór, és így vissza kell húzni a falról.
4: Ja, Istenem. Benni, engedd le apádat!
1: Szúrd meg később. Szúrd meg egy villával. Igen. Tényleg jó a szájtapasz, azt próbáljátok.
3: Esik, tüdőgyógyászat és alvásmedicinai szakértők.
1: Mit nem, tudnak azok az alvásról?
3: Nem kóklerek. Három okot is mondanak, amiben el tudsz hunyni. Tessék.
1: Mindig ez van, hogy bejön valami, és akkor az valamilyen hozzáértő szaklap megfúrja. Hagyd
4: már. Lehánysz a szádba, és nem tudod izé. Azért jól meghalsz.
1: Igen, hogy nyitott gyomorszájban, és hánysz egy kicsit éjszakát.
3: A ref itt írja.
1: Hát ilyened van, akkor ne. Hát azt nyilván ne.
3: A refluxos, tessék.
1: Na jó, hát most ha vannak egyéb panaszaid, nem azt mondod, az egészséges ember, vagy csak horkolsz.
3: Tessék, Magyarország 70%-a nem használhatja a szájtapaszt, mert az alkoholfogyasztást után sem szabad.
1: Most én nem az alkeszekre mondtam, hogy
4: még egy
3: kurlacikam. Allergiások. Éjszaka beüt az allergia, eldugul az orrod, ott a vége. Nem kezd föl!
1: Igen, jó, hát most felsoroltad az összes ilyen izé.
3: Alvási apnoé, tessék.
1: Azt ki kell nyomni. Meghalol, ha apnoid van.
4: De jó, akkor ilyenkor nem van az, hogy a kopottyúd elkezd dolgozni helyette.
1: Igen. Na, adj egy telefonálót, Anna. Ja. Adjál ide valakit. Eszter, szia, jó reggel.
4: Csaj, de megijedtem.
2: Sziasztok, jó reggelt.
3: De miért nem köszönsz? Hát neked köszönöm. Jó reggelt,
4: Eszter. Jó reggelt, Eszter. Eszter, szedjük össze magunkat. Hagyhajam, hogy gurulsz.
2: Eszter, szedjük össze magunkat. Hát nagyon begurulunk, nagyon a konténerbe egyenesen. Remélem.
1: Szadán élsz?

0: Emlékeztem, hogy békés kis falu, és most meg annyi autó volt. Igen, fölkapták, nagyon fölkapták.
1: Amikor még kicsi voltam, az volt azóta, hát azóta nem. Azóta már beköltözött sok ember, de amúgy ennek is van varázsa, de az ami volt, az pont ezzel veszett el.
0: Igen, én megállapítottam, hogy nagyon nagy az autós forgalom, Szadám. Hát ilyeneket állapítok meg. Na jó, ennyit magamról, mondja egy szlogent.
1: Rádió egy, csak igazi, ma is láger megy.
0: Nagyon jó, jól van, várod már a konténert, szerencsés vagy, nyitod, megnyered?
1: Nagyon remélem, mert építkezünk, és még konkrétan semmi nincsen a mígy berendezéssel kapcsolatos beszerezve, szóval örülnék, hogyha ez megoldódna egy csapással.
0: Hát figyelj, ez egy...
1: El kell adnom egy nagyon fontos üzenetet a párom, azt üzeni, hogy a 3 DJ-t is pohár olyan becsben van, hogy a gyerek se ihat belőle, szóval.
0: Na, ez... hát az...
2: A gyerek már mazsoláron van száradva. Ott ül a csap mellett.
3: Csak egy korcsot hadd igyak.
2: Apa.
0: Jól van, oké. Figyelj, hát jövő egy péntekre akkor tedd szabadnál magad, nyitjuk a konténert, minden így ők egyik legnagyobb rádiós nyereménye, tele ajándékokkal, kocsival, tűzhelyjel, klímával. Gyerek, annyi mindenünk van, közel 20 millió forintnyi érték van bent a konténerben, főzőlapokkal, hűtőszekrénnyel, okostévével, gőztisztítókészülékkel, klímával, autóval, utazással, figyeljetek, minden van ebben a konténerben.
4: És még nincs vége, még hétfőn durrantunk egyet.
0: Így is van.
4: Még jön valami.
0: Így van, durrantunk is, és teszünk a konténerbe.
1: Nagyon durranósak ezek a hétfők, úgy tűnik mostanában.
0: Kis gyerekkel meg tudod oldani, hogy ott legyél pénteken?
1: Hát nem felügyeletet intézek neki, de szerintem ez meg lesz oldva.
0: Jó.
2: Hát úgy hiszem, először a gyereket fogja begurítani a konténerbe, és utána fog
0: igen,
2: gurulni.
0: Igen, utána, de tudod,
1: ja, gurul... vagy együtt begurulunk.
0: Gurulnod igen. Kell, gurulnod kell. Jó?
1: Igen, ő is örül neki.
0: Igen.
1: Annyi, hogy közben éppen a macskát eteti az ötetőszékből.
0: Igen, jól van. Na, küldjük akkor. Neked találkozunk jövő pénteken. Sok szerencsét neked is, mint mindenkinek, akinek kulcsa lesz, hajrá. Valaki vigyel a konténerből a cuccokat. Ciao. Közben pedig megjött a naphallgatója is. Kedves Balázs, van nappali szájtapasz is. Használhatnád te is? Új, de odaszúrtál. Hát most aztán nagyon odaszúrtál nekem.
2: Bizony, ez ilyen most... pedagógus humor.
0: Igen, ez aztán most már nehezen tudom hova tenni. Nehéz
2: ezt
0: egyenlíteni.
2: A több hallgató, hogy tudják, hogy nem szájtapaszt használsz, hanem szájpöcköt, ami teljesen máshogy működik.
0: Egy latex búslakodóval.
2: Golyóval a szádba iszak.
0: Nem, egy cégtől rendelem. Száj és ortapasz.
2: De jó, és hol van most ez a
4: tapaszt?
0: Ismerjük nem, hát az ortapasz ide.
4: Ja, szétnyitja.
0: Széthúzza, és aha, a szájtapasz meg a szádra.
2: Este egy fotót,
4: kérlek a közösbe egy fotót erről.
0: Nem teszek ilyet lefekvés a közösbe. Hát oda dobom én a disznókeli a gyöngyeimet. Dobjak én nektek annyi ilyet, hogy ott fekszem a kis barbis rózsaszín párnámmal, egy ortapasszal, a kis izé pikácsus melegítőmben, szemmaszkal, érted? Az uborkával a homlokomon.
2: Elhintek a merimbúját is leszok taragasztani, mert ezeket kidörzöli a papon.
0: Érted? A kis ránctépjeimmel, érted? A kis uborkáimmal, érted? Az aranykaviáros éjszakai krémmel a hálósipkámban.
2: Figyelj, amikor múltkor mellettünk volt a szobád, akkor hallottam reggén tépőzárhangokat. Azt hiszem, hogy csak az alsógatyádat vetted le.
0: Nem.
2: De csak a reggeli rutinad.
0: Nem, az csak akkor volt, hogy jött némi orcsőr az ortapasszal. Kicsit becsúszott éjszaka az ortapasz, és ahogy hallottam, az egy 8 kiló orszőrt kitépett. Nem, az csak tényleg az alsógatyám volt.
2: Az
0: csak
2: orszőr
0: már...
2: hozzáér a fülszőr, az olyan fura érzés.
0: Beszkrecselődött oda, és akkor azt, hogy reggel próbáltam leszedni, és akkor az annak volt ilyen.
2: Jó, egy kis ébesztő.
0: Na gyerekek, szóval mi van most akkor? Az van, hogy hívjuk 9 óra után azt az embert, aki egy olyan teljesítményt végzett, amit hát nem is nagyon értjük. Hogy lehet ez? Ugye Bódis Tamásról van szó, ő megnyerte a spártatlont, ez laza 246 kilométer görög ultramaraton, ahol ő futott egy pályacsúcsot, de hát ez már nem is számít igazából. Az idő sokkal durvább, futott 19 óra, 40 perc és 51 másodperces időt. Na most arra gondoljatok be, hogy milyen, amikor 2 óráig ültök kocsiban, vagy vonatoztok 3 órát, vagy repülőn kell ülni 4 órát egy helyben, megőrülsz. Ő 19 órát futott.
4: Nem is ült egy helyben, mert ugye amiket soroltál, ott ülünk, autó, repülő, ilyesmi. Na, ő nem ül. Ő
0: hát
4: fut.
0: Ő nem. Ő nem. Ő egy lungompa, mondom én, ő lungompa. Innen indultunk ma reggel, milyen messzinek tűnik
2: szép,
0: már.
2: Szép keretes szerkezet.
0: Igen, és ő megfutotta az Athén és a Spárta közötti 246 kilométeres ultramaratont. Majdnem egy napig futott.
4: Á, feldolgozhatatlan. Egyre, a... És ugye nem sík ráadásul.
0: Hanem ott minden van.
4: Lejtő fölfelé.
0: Mi van bennük, ami bennünk nincs? Ez csak simplán a kitartás.
2: Kitartás.
0: Akaraterő, genetika. Erő. hosszabb lábszárcsont.

0: csontok, combcsont. Tehát mi van, miben más a fejében, más mindenki le tudná futni, csak fejben nem vagyunk ennyire erősek?
1: Hát ezt a 270-et azt nem tudom.
0: Hogy futsz le ennyi? De most ez komolyan.
2: Tehát fejben dől el az a kérdés? Szerintem nem. Szerintem fizikailag is kell, hogy alkalmas legyen rá, meg szerintem vannak ilyen különböző, például ugye...
0: Tehát... A monotonitást jól bírod, vagy genetikailag, vagy más? Vagy, tehát azért még egy 40-est is lefutni durva, de 2.46-ot, hát azért az tényleg ultra.
1: Nekem
0: nagyon
1: az edző
0: komolyan.
1: Bácsi azt mondta, hogy kellő rákészüléssel, ugye, tehát amit az Eszter mondott, hogy azért ahhoz kell egy állóképesség, kell egy izé, de hogy a maratont azt aki, tehát ha Zsül most holnap azt mondja...
0: Azért ne túlozzál.
1: De... A Zsül holnap igen. Azt mondja, hogy én egy év múlva szeretne lefutni egy maratont, akkor meg tudja csinálni, ha kitartó benne. Érted?
2: Tehát, egy év alatt?
1: Egy év alatt a Zsül úgy, hogy szerintem nem futott, nem tudom, mikor
0: futottál
1: utoljára
0: Zsül.
1: Mikor utoljára Gyula. Hogy egy év múlva, ha akarja, akkor le tud futni egy maraton.
0: Na de azért az még mindig nem a 246 kilométer.
1: Hát azt nyilván 20 év.
2: Jó, mit tudunk megcsinálni szerdáig?
1: Szerintem szépen megreggelizünk holnap.
0: Ez azt jelenti, hogy most 9 óra van, figyelj, most elkezdesz futni, és ha 9-ből levonunk 4 órát, akkor másnap hajnali 5 óráig futsz. Tehát majdnem műsor kezdésig futsz, hogy azt mondjuk, szia Feri, kezdj el futni, és holnap 5 óráig futsz. Mert te?
1: Számukra ez elképzelhetetlen. Nem tudod. Nem tudod. Bele sem tudsz gondolni.
0: Meddig bírnád ezt? Szent,
2: nem tudom.
0: Itt van egy busz megálló lent. Láttad, igen. Hol? 400 méter. Hogy vagy vele?
2: Igen. Ellátok odáig. Oda sose futnék el, amit látok.
0: Nagyon messzire látok. Távol látom vagyok, onnan már nem
2: semmi értelme el. Nincsen. Milyen újdonságot tudsz hozni az életemben?
0: Igen, most ott egy busz megálló. Kit érdekel?
2: Hussám, ilyen innen látom. Mire futnék oda?
0: Jó, ide akar valamit. Hát így ide az a busz
2: megálló. Nekem a futás, tehát hogy én el tudom képzelni, hogy valaki ennyire megszereti a futást, mert soha nem gondoltam, hogy a súlyemelést ennyire fogom szeretni, meg így hiányzik, ha nem csinálom. Tehát el tudom képzelni, hogy valaki így belemerül ebbe, és a heroinja lesz. De hogy velem ez megtörténjen, azt nem tudom elképzelni.
0: Én mindig vártam ezt, hogy ez egyszer bejött, ez beüt. Hogy álljátok, tényleg beüt. Nem. Ez a fajta ilyen ópiát termelés. Én futottam, hogy termelődjön. Nekem ez sose ütött be. Egy Margit-sziget körnél én úgy prüszkölök, hogy bárkivel elmentem futni, és a fusson, akinek öt anyja van. De tényleg.
1: Kétféle ember van, a vér szerint tudjuk megkülönböztetni őket. Az egyik, aki a játékos sportokat szereti, ez vagy te.
0: Így van.
1: Ugye a labdajáték, a teremfoci, a
0: akármi,
1: igen, ahol van.
0: Van
1: labda, a másik pedig a monotonitás tűrő, aki meg szívesen csinál ilyet, hogy egyedül fut 200 kilométert. Ezek nem vagytok ti.
2: Ezzel még gondolkodnom kell, melyik vagyok. De amúgy nem, én is szeretem a labdát. Például kosárat, de ezt nagyon szeretek. Tessék.
1: Mikor kosáraztál utoljára?
2: Tegnap.
0: Figyelj, hát hallod? Hát Air Jordan.
2: Most is éppen kosáradázom.
0: Air Jordan nem repült úgy a levegőbe, hogy ő repül, érted?
2: Figyelj, én nagyon jól tudok kosáradobni, úgyhogy hopp, a kihívás. Tessék. Akkor legyen egy kosáradobni.
1: Egy kosár kihívás?
2: Figyelj, ezzel nem is flexeltem, úgyhogy ne gyerünk.
0: De hogyan? Tehát egy kéze meg tudod fogni a kosárlabdát?
1: Szennyes.
0: Összegyűrt törő között. Hát akkor ez már meggyőzött.
2: Nem tudok ilyen. Nem,
0: de tudom, van érzéket hozzá, tehát hogy jól dobsz kosára.
2: Van labdaérzékem, van. Gömbérzékem.
0: Aha, na jól van.
2: Tessék.
0: Okay.
2: Kimondtam. Így van.
0: Jól van, gyerekek. Jövünk mindjárt, és megámulunk egyet Tamás teljesítményén, felhívjuk, hogy meséljen nekünk egyáltalán, hogy hogy készül erre az ember, hogy fut pályacsúcsot, mit kell erről az ultramaratonról tudni, ez ember feletti teljesítmény, és hogy ott van egy magyar a csúcson, az pláne fókusz és figyelmet érdemel, úgyhogy vele folytatjuk mindjárt. 6 perc, 9 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
3: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
4: Olajcsere, kezdj a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bardiauto.hu oldalon.
5: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Meki éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
7: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
8: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész, helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
9: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
10: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: A Kecskeméti Trend Optika, a Semmelweis Egyetem szemészeti szűrőállomása.
12: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
13: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását. Tegyen próbára minket, ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
14: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
15: Ne aggódj, a Plazma Centerben csak a tanévkezdés költségeinek csengettek. Szeptemberben ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasításodért 5000 forint, majd ezt követő első 5 plazmadásoddal összesen 98000 forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár tanévkezdésről, akár a nyaralások után kiürült családi kasszáról, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza.
16: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tico benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó kedvbe!
17: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
18: Cellás polikarbonát és ipari műanyag akár azonnal raktárkészletről a fehér polikarbonáttól. Igen, már ipari felhasználásra is. Kecskemét, Halasi út 12. www.fehérpolikarbonát.hu.
19: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
20: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothers-nél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
21: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Kecskeméten.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
22: Kezdődnek a városnapi programok. Megnyitotta idei évadát a Kecskeméti Sportiskola. Ma van Szent Mihály napja. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kezdődnek a városnapjához kapcsolódó programok Kecskeméten. Régi fényképek, színházi kulisszatitkok, zenés programok és őszi vásárok is várják az érdeklődőket. Ablak a múltra címmel szerdán a kecskeméti fotógyűjtemény digitalizált felvételeiből nyílik tabló kiállítás a főtéri sétányon. Az eseményen a gyűjtemény történetét is bemutatják. Pénteken 130 év színházi emlékei elevenednek meg. Archív felvételeket és kevésbé ismert pillanatokat is bemutatnak a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház jubileumi kiállításán. Aznap este tartják az önkormányzati díjátadó gálát is. Szombaton zenével telik meg a Cifra Palota. Szabó Sándor tárogató művész előadásában verbunkosok, kuruc dallamok és a bánkbánne részletei csendülnek fel. Hétvégén vásári barangolásra hívják a kecskemétieket, vasárnap a bánkbán világát fedezhetik fel az érdeklődők. Minden további részlet elérhető az önkormányzat közösségi oldalán. Megnyitott a 18. sportévadát a Kecskeméti Sportiskola. Az ünnepségen bemutatkozott a KESI 14 szakosztálya, és célokat is megfogalmaztak a 2026-27-es évre. Díjazták emellett a szakosztályok legjobbjait. Az elismeréseknél a versenyeredményeket, az edzésmunkát, a kitartást és a közösségben betöltött szerepet is figyelembe vették. A nemzetközi versenyeken szereplő fiatalok külön díjat vehettek át, olvasható a hírös.hu beszámolójában. Szent Mihály napja van. A néphagyományban ez a nap az ősz egyik fontos fordulópontja, és az állatok behajtásától az időjóslásig számos régi hagyomány és hiedelem kapcsolódik hozzá, mondta rádiónknak Janó Szilvia néprajzkutató.
23: Ugye azt szokták mondani, hogy ha ilyenkor összebújnak az állatok, akkor gyorsan jön a tél, és hideg hosszú telünk lesz, ha pedig nem, akkor még sokáig eltart az őszi melegebb időszak. Szent Mihály nagyon fontos arkangyalunk, védőszentünk is, a temetőkápolnáknak is gyakran ő szokott lenni a védőszentje, mert hogy a régi legendák elképzelések szerint Szent Mihály az, aki utolsó útjára kíséri majd a halottat, és ezért nevezik azt a halott szállító eszközt, amivel régebben a koporsót vitték Szent Mihály lovának.
22: Ma is kellemes őszi időre van, kilátás a napsütésé lesz majd a főszerep, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. A keleti szél ugyanakkor átmenetileg megélénkülhet. A legmelegebb órákban itt Kecskemét térségében 24-25 fokot mutatnak majd a hőmérők. Holnap is folytatódik a száraz, zavartalanul napos idő, reggel helyenként pára és köd képződhet, de ezek gyorsan feloszlanak majd. A legmelegebb órákban 24-26 fokot mérhetünk, hajnalban 6-8 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján!

0: Ittent vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 9 óra után, pontosan 6 perccel. Jó reggelt, drága hallgatóink!
1: Szevasztok! Bocsánat, elnökségi ülés van, ezt be kell szkennelned.
0: Ne haragudj, ez semmi baj, csinálj nyugodtan a plusz melóidat. Dolgozzatok, nyomtassatok, csináljátok, semmi baj. Utazzatok, jöjjetek, menjetek.
1: Az is lesz.
0: Te milyen elnökségben vagy?
1: Micsoda? Hát viccelsz, nekünk egyesületünk van.
0: Azt a mindenségét neki, igen?
1: Elnökségi tag vagyok, azt nem tudom, hogy minek, de...
0: Na, és utalt már az NK-a?
1: Ne! Basszus, arról is lekéstünk, már ezt későn csináltuk meg, mert ez ugye egy motoros klubnak az elnökségi tagja vagyok. Na, mindegy.
0: Na, igen, megcsináltad a gémotorosokat, a golymotorosok után?
1: Persze, gémotorosok.
2: De van a gégoly.
1: Te is benne vagy.
2: Golygéz.
0: Golygéz. És ezt csinálod.
1: Kellenek, ezek ilyen társadalmi összezizgések.
2: Hát mindegy, csak ne kelljen otthon lenni.
1: Bizony, így van. Erre lehet hivatkozni, és köszönöm, ma se megyek haza, mert elnökségi ülés van.
0: Nagyon helyes.
1: De ti nem érzitek a hívó szót, a késztetést, hogy belépjetek valami ilyenbe is.
0: Ilyen egyesületbe?
1: Persze, hogy tegyetek a közért, a jóért.
0: Én szeretem én a közért.
2: Én rengeteg egyesületbe vagyok megyek. Benne.
0: Mindig vásárolok egy csomó. Imádom a közérteket. Mindig elmegyek közért, meg elmegyek kenyér.
2: Amúgy több ismerősöm is látott téged a Lidlbe.
0: Ne csináld, engem a Lidlbe, pedig az Aldi támogat. Mit csináltam a Lidlbe?
2: Hát ez az.
0: De mikor láttak engem Lidlbe?
2: Azt nem mondhatom el, mert akkor kiderül, kik voltak azok.
0: Na, de nem is mondhatod, hogy várufeltöltő pajtásaid vannak.
2: Igen, hát én is benne vagyok egy titkos csoportban.
0: Kultúráltan viselkedtem?
2: Kapjuk el Sebestyén, nem figyel.
0: Igen, vagy csapkodtam az önkéntes pénztárnál, vagy mi az, és nagyon kiabáltam, és nagyon káromkodva
1: rúgott. Ezt veled nem tehetik!
0: Ennyi alazat? Milyen világ ez?
2: Ettől összefogdostad a barackot.
0: Igen.
2: És
0: inzultáltam a nyugdíjasokat, mindig ezt csinálom, verekszem néhány cukorbeteg nyugdíjassal.
2: Aztán meg fingottál sörös pult előtt.
0: Na, akkor ez tényleg, hát na végre. Ez komolyan van. De így figyelnek az ismerőséd, akkor vigyázzon kell, hogy viselkedek.
2: Észrevesznek, lehet, hogy ez. De nagyon tetszik, hogy egy házi asszony vagy.
0: Abszolút egyébként. Ilyen magas ösztrogén szinten viccelsz. Két napot annyi szóját eszem, hogy szerintem az ösztrogén szintem a négyszeresen. Mit szoktam vásárolni?
2: Megnézted már, hogy a tejeddel indult-e, hogy...
0: Mit szoktam vásárolni a Lidlbe? Tetőcsomagtartót.
2: Abba mindig kell egy hordtapaszt tetőcsomagtartó.
0: Mit szokott az ember vásárolni a Lidlbe? Nagyon unalmas mondom, berakom a tejfölt, berakom a szalámit.
2: Mit mondtál ez eddig róla? Tejföl, szalámi, igen.
0: Hát mert tejföl, szalám is kenyér.
2: Az nagyon
0: főzzük a gyerekeknek, mert szeretik a kis tejföl,
1: nagyon
0: szalám.
1: Finom,
0: mondják, apa, csinálj még egy kis tejföl, szalám is kenyér.
2: Amúgy... Amúgy ezt pont tudom, hogy ez lehetetlen. Erről pont tudom, hogy ez lehetetlen.
0: Tudod, hogy
2: mert megkened a tejföllel a kenyeret, ráteszed a szalámit, és hogy a száthoz emeled, lecsúszik róla.
0: De én nem így csinálom.
1: Hát, mert látod, nem vagy profi. Figyelj,
0: alulra teszem a tejfelt, és jó, belenyomkodom a szalámit.
2: Nem tud belenyomkodni, mert feldobja.
0: Piros aranyra rajzolok egy mosolygósat a parizerre, aztán betolja a kis buksiába.
2: Az sem működik, mert a piros aranytól nehezebb lesz a szalámi, és még jobban lecsúszik.
0: Hát akkor... Akkor ez a baj.
1: De ő meg a fogpiszkálóval rögzít.
2: Ez a konyai NCIS.
1: Fogpiszkálóval rögzít.
2: Igen, és ezt meg a szájpadlásával veszik ki.
0: De mondta, hogy kifigyel, hogy legalább üdvözöljem, vagy hogy melyik Aldi vagy Lidl lesz, hogy ott tényleg kultúráltam is.
2: Én csak annyiban, hogy humoristát keresnék a környékemben.
0: Humorista.
2: Arrafelé házaló lakó.
0: Na jó, körbenézek majd, hogy ki lehet az. Na, mi van Tamásunkkal? Hívjuk? Hívjuk a tejfölös kenyér után? Bódis Tamás ugye pályacsúccsal megnyerte a spártatlan gyerekek 246 km görög ultramaraton, pályacsúccsal 19 óra 40 perc és 51 másodperc és idővel megnyerte a spártatlont. Athén és Spárta között futott egy 19 órát, hát most ki nincs ezzel
2: most
0: így.
2: Most keresik.
0: Igen, még mindig nem találják. Egészen durva, amit ő csinál, és hát ugye megnyerte, és pályacsúcsot is beállított. Lengyelországi versenyen is indult, pályacsúcsol győzött az Ultra Balatonon, szóval sok eredménye van, és arra gondoltuk, hogy felhívjuk. Egyrészt, hát említés sem éltó, szóval a gyerekek óriási eredmény tényleg, és az ilyen sportteljesítmények előtt azért mi mindig adózunk, hogy beszéljünk róla, és vigyük hírét, és hát szeretnénk tőle megkérdezni egy-két dolgot, mert hogy tényleg
1: hogy
0: elképesztő.
1: Miért
0: is leginkább hogyan. Az, hogy miért és hogyan, igen. Hello Tamás, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggel kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Na, hát gratulálunk, ez. Nem, én nem is tudom ezt hova sorolni, ez a kategória már. 19 óra 40 percet futni, ez önmagában nagyon durva.
3: Hát köszönöm szépen a gratulációt. Igen, én is meglepődök néha, meg amikor valami hasonló eredményt leteszek az asztalra, akkor néhány hónap múlva, vagy egy-egy edzésen is elcsodálkozok, hogy amikor olyan fáradtabb pillanatban vagyok, hogy ezt hogy tudtam elérni, vagy hogy tudtam megcsinálni. Aztán valahogy mindig összerakom a képet, hogy a belefektetett munka az én mindig meghozza az eredményét az egésznek.
1: Hát mert most, ugye, most ezt ünnepeljük tulajdonképpen, de azért neked van 24 órás futásod, ahol 276 kilométert futottál. Háromszoros ultra Balaton győzelem, szóval neked azért ez nem az első.
2: Ez meg Kisvárda Budapest távolság.
1: Az bizony. Egy levegővel.
2: Így van.
3: Igen, gyakorlatilag én ebbe az ultra világba egy olyan 7-8 éve cseppentem bele, akkor határoztam el, hogy én az ultratávoknak az egyik teljesítője leszek, akkor én még nem számoltam azzal, és nem terveztem azt, hogy majd milyen magaslatokba, vagy milyen nagy versenyeken, vagy világversenyeken fogok indulni. Egyszerűen csak az hajtott a futás szeretete, hogy teljesítsem a távot, vagy egy-egy versenyen el tudjak indulni. Aztán szépen az edzések meghozták az eredményeket, egyre jobb eredmények születtek, egyre nagyobb versenyeken kezdtem elindulni, és ugye ez hozta magát. Aztán azon kaptam magam, hogy egy ilyen elvetemült lettem, egy ilyen megszállottja lettem a futásnak, onnantól kezdve pedig már még magasabb célokat tettem magam elé, amiket egyre jobban, jobb sikerrel, meg jobb eredménnyel zártam, és akkor már ott nem volt megállás, ott már még nagyobb célokat, még nagyobb falatokat akartam elérni.
0: Kérdezi valaki, nincs kocsit, hogy ennyit futsz? Ez jó kérdés. Ez egy jó kérdés.
3: Egyébként érdekes. Van olyan, hogy többet futok, többet edzek, mint amennyit egy héten vezetek. Tehát azért vannak hetek, amikor 3-350 kilométeres edzésmunkát beleteszek egy-egy hétbe, és autóval gyakorlatilag meg se közelítem, vagy hogy 0 kilométert szoktam
2: azt kérdezik a hallgatók, hogy esetleg a pingpongot nem kezded el lassan megismerni, mert akkor lehetne egy ilyen Forrest Gump típusú magyar.
0: Hogy... Jó pingpongozik, és nagyon sokat fut.
2: Igen.
3: Ez érdekes, mert középiskolában egyébként asztalitenni szöztem, úgyhogy valamennyi a pingpongozva. Lehet egyébként. Lehet, hogy van hozzá.
0: Figyelj, hogy néz ki egy ilyen nap tényleg? Szóval, hogy az edzésmunkát értjük, sok maraton, meg sok 100 kilométer van benne, de maga a 19 óra az hogy van feloszva? Ebben van evés, van mici mikroalvások, ez teljesen folyamatos, ebben semmi megállás nincs. Hogy kell ezt elképzelni?
3: Aki ismer engem, az mindenki tudja, hogy az én frissítésem az gyakorlatilag, én próbálok arra törekedni, hogy olyan legyen, mint a Forma 1-es gumicsere, hogy minél rövidebb idő alatt tudjak egy ponton magamhoz venni frissítőt, minél rövidebb idő alatt tudjak ugye inni, és én ezt az edzéseimben szoktam is gyakorolni, vagy éppen úgy megyek el edzeni, hogy elszokjak hozzá, hogy mondjuk nem viszek magammal, hogy azért egy kicsit ez az érzés meglegyen, hogyha például egy ilyen verseny nem jutok ehhez. És például a Spártatlanon körülbelül az első 40 kilométeren volt az a pont, amikor a segítőimmel találkozhattam. Itt az első 40 kilométerig ott magammal vittem mindent, vittem magammal két kulacsot, géleket, és ezt próbáltam az út közbe beosztani. Gyakorlatilag ez is volt az egyik olyan stratégiám, hogy az egyik nagy favoritot, Fotiszt, aki ugye négyszeres Spártatlan győztes és az előző pályacsúcs tartó, hogy magam mögött tudjam tartani, hogy ő meg áll frissíteni, én pedig nem állok meg, és ezzel egy-egy percet nyerni, míg el nem érünk a 40 kilométerhez, a 40 kilométernél pedig ugye megint feltöltöttem magam, a következő pont az már csak a 80. kilométer volt, ahol megint csak a segítőim tudtak segíteni, hogy minél gyorsabban ugye ezt a frissítést meg tudjam oldani. Ezt követően pedig körülbelül egy olyan 10 kilométerenként volt lehetőség arra, hogy a segítők oda tudjanak nekem adni valamit
0: a kezedben nyomjanak. De akkor itt nem is nagyon állsz meg, tehát ez szinte még az ivásnál is futsz, nincs nagyon megállás.
3: Így van. Itt összeszámoltam, három olyan pont volt, ahol körülbelül egy percre álltam meg.
0: A 240 km alatt három olyan ponton egy percet álltál. Aha,
3: ez nagyon kb. Három olyan perc volt, ahol egy percet álltam. Ez is annak a tudatában, hogy tudtam, hogy mennyi az előnyöm. Tehát ugye ez nem úgy nézett ki, hogy egyből volt fél óra előnyöm, hanem egy perc, két perc, hét perc, nagyon sokáig hét percnél megálltunk, nyolc percnél. Ugye a pontokon megkérdeztem mindig a segítőimet, hogy mennyi előnyöm van, és akkor én is egy kicsit nyugodtabb voltam, már nem kapkodtam annyira, mert tudtam, hogy lehet, hogy az egy perc megállás az annyival megnyugszik a pulzusom, hogy utána majd könnyebb lesz futni.
0: Ebben alvás van, ilyen mikroalvások nyilván nem hosszú órák, de hogy egy-egy, úgyhogy mondjuk halucinálsz, kicsit belealszol, csukott szemmel futsz.
3: Nem, semmi? Dehogy. De hogy én nem is indulok egyébként olyan versenyeken, ahol meg kell állni, vagy aludni kell. Én az összes ultra versenyemet úgy teljesítem, hogy ugye reggel van egy rajt, itt is ugye a 7 órakor volt görög idők szerint a rajt, és akkor gyakorlatilag ez full megállás nélkül.
0: Ez megállás mondjuk nélkül.
3: Így van, megállás nélkül, és próbálok ugye erre törekedni.
0: Hol jön az első mentális fal? Vagy mi az a kilométer, amikor azt érzed, hogy na ezen most át kell mennem? Ha egyáltalán van ilyen, ami először úgy igazán megrázóbb vagy nehezebb?
3: Ezen a versenyen most nem volt ilyen mentális
0: fal. Tehát 240 km alatt nem jön? Egyszer se?
3: Nem. Ez most itt nem jött egyszer. Szerintem egyébként ez a befutón is nagyon jól látszódott, hogy nem voltam megtörve, és lehet, hogyha még jobban fenyegetett volna mögöttem valaki, akkor még, hogy még maradt volna is benne. Én ezt most úgy érzem, hogy ebben még akár maradt is.
0: Hány tehát cipő, azért... hány köröm?
3: Pont itt ülök egyébként a szállító szobában, 2 köröm esett le, de azért ez a 2 köröm olyan, hogy nem rég nőtt ki, tehát hogy még ilyen friss köröm.
0: Szegények, de már ők sem maradtak. Két köröm leesik, az legalább lábanként egy.
3: Igen, most hát ez a jobb lábamról 2 esett le, a 2 középső. Ennyi hadi sérülés, hát talán ilyen kisebb sérülések, a mellény, ugye, ami felsértette itt-ott a bőrömet a nyakamon. De ezen kívül teljesen jó vagyok, tudok jönni, menni, minden ugyanúgy folytatódik, mint ami eddig volt. Még visszatérve ez a frissítéshez, ugye, meg a pályához, hogy azért ez nem egy sík terepen zajlik. Ugye ebben van azért egy 1200 méteres hegy is, amit meg kell mászni, 159 kilométer, 155 kilométernél kezdődik, és olyan 161 kilométernél van vége. Ugye azért itt a tempó jelentősen le tud lassulni, ennek ellenére itt is tök jó sikerült megfutni. Én most csodálkoztam is magamon, hogy honnan van az erő, én sem értettem, hogy tudok ilyen sebességgel felfutni. És itt ennek az apropója az, hogy erre a hegyre még soha senki nem futott fel világosba. Tehát én 19 óra, 18 perckor ránéztem az órámra, és leláttam a hegyről úgy, hogy világos van fent a hegy tetején. Ugye itt írják is, hogy sötétbe, sziklákon keresztül kell felmenni a hegyre, és nehéz a látási körülmények, ugye nagyon rosszak, de én itt világosba tudtam felmenni is, illetve világosba tudtam lejönni erről a hegyről.
0: Azt a mindenséget nekünk.
3: És még innentől kezdve is azért elég sok koptató van. Tehát ugye, amit úgy hívnak, ez a híres síratófal, ami körülbelül az is egy ilyen 6 kilométeres hosszúságú emelkedő, az még a vége előtt ugye 20 kilométerrel van benne a pályába. Úgyhogy ez
0: végén megadadottak egy 6 kilométeres kis emelkedőt, és akkor jól szórakozzatok. Azt a mindenit.
2: Mi a kedvenc dopping szered? Van valami, amivel mindig fel tudod
0: dobni?
3: Kávé, így van. Rólam azt tartja, hogy nagy kávéfogyasztó vagyok. Tehát, hogy rengeteg kávét meg tudok inni. Itt hát az ízeket miért szeretem már csak. De
0: egyébként dopping tesztetek van? Tehát, hogy hivatalosan van, megnéznek titeket mindenkit, hogy nehogy valaki turbósítson valamivel.
2: Mennyi a koffein a véredben éppen?
3: Hát, verseny előtt egyébként egy-két nappal már nem szoktam kávét fogyasztani, nagy nehezen megállom, mert ugye ez hatással van a versenyre, nagyon sok mozdulószünetre kell akkor megállni, és ezt úgy tudom ugye elkerülni, hogy nem iszok annyi kávét. Ennek ellenére egyébként most is egy jó párszor meg kellett állni, ilyen nagyon-nagyon rövidre, ezt most én 10 pár másodpercet tudnék mondani. De visszatérve még a doping vizsgálatra, hogy idén nekem egyébként ez a harmadik doping vizsgálatom, és minden ilyen nagy világversenynél ott azért az első háromnál van doping vizsgálat. Most is, amikor beértünk, addig ugye a első segélyszobából onnan nem engedtek ki addig, míg ugye nem sikerült megfelelő mennyiségű vizeletet adni. És ezt utána még elküldik ugye Barcelonából, ott még kivizsgálják, tehát még utána is lehet bármi, de mint mondom, nekem már idén ez a harmadik doping vizsgálat, úgyhogy hogyha valaki arra gondol, hogy ezeket mindenféle csodaszerrel csinálja végig az ember, akkor
0: nem is ezért kérdeztük, szerintem inkább csak, hogy mennyire hivatalos, tehát hogy néznek-e benneteket, mint mondjuk egy olimpián vagy egy világbajnokságon, de akkor igen. Mi a kilométer átlagod körülbelül percben? Tehát ez mennyi? Nyilván változó, vannak rövidebb, gyorsabb kilométerek, de hogy körülbelül mi az átlag?
3: Ezen a versenyen most 4 perc, 50 másodperc lett a kilométer átlag. Aránylag egyébként egy egyenletes tempót tudtam futni. Talán az első 80 kilométer volt az, ami olyan 4.30 körüli átlag tempóba jöttünk. Onnantól kezdve ez 4.40, 4.45, 4.35 ilyen tempók voltak, ami lelassította, és ugye ezt az átlagot lerontotta ilyen 4.50 körüli tempóra, azok mondom, ezek a nagy emelkedők. de az út közben ezen kívül még rengeteg ilyen 2-3 kilométeres emelkedők vannak, illetve van még 12%-os emelkedős, ami ilyen megközelítőleg 2 kilométeres hosszúságú.
1: Ilyenkor te tök egyedül vagy, a vaksötét éjszakában nincs biciklis kísérő, nem állnak kint emberek, nem lehet neked segíteni.
3: Itt a Spártatlan ugye arról híres, hogy nagyon szigorú szabályai vannak ennek a versenynek is. Segíteni csak azokon a pontokon lehet, ahol megengedett. Ugye az első 40 km, 80 km, onnantól kezdve pedig megint meg vannak határozva, ami megközelítőleg 10-13 km-es szakaszokat jelentenek, és szigorúan tilos biciklivel, bármivel a futó mellett menni, vagy ezeken a pontokon kívül segíteni a futókat. Úgyhogy ezért akár egyébként kizárás is járhat. Viszont annyi van, hogy az első futót ugye egy rendőrautó kíséri, tehát nekem azért volt egy rendőri felvezetésem, és ugye mivel hogy ilyen rajtszél győzelem lett az egész, mert az elejétől az ére álltam, így mondhatni, hogy nem egyedül futottam, hanem egy rendőri autó kísérettel mentem végig a versenyen.
0: Az menő mondjuk egyébként, az legalább az elsővel megy egy rendőrautó. Az menő. Azt írom, aki én felöltözök, addig lefut 3 kilométert. Konkrétan egyébként igen, 12 perces felöltözés.
2: És amúgy így a felkészülés folyamán milyen étrendet követsz, hogy van valami, ami specifikusan a hosszú távfutóké, vagy mindenkinek egyéni?
3: Igazából nincs annyira speciális étrendem, de nagyon ellene vagyok annak, hogy ilyen ultrafeldolgozott élelmiszerek. Tehát én számomra ezek lelassítják az edzés munka által felépített regenerációs folyamatot, tehát lassítják azt, hogy egyik napról másikra megcsinálok egy edzést, akár kettő, de van olyan, hogy 3 edzést elvégzek egy nap. Ezeket a folyamatokat, hogy egyik napról másikra erősebb legyek, ezek le fogják lassítani. Tehát ez a rengeteg tartósítószer, emulgálószerek, meg minden hozzáadott adalékanyag, hát ezekkel nem áll, vagy én ezt feltételezem, és
0: nem eszel ilyet.
3: Igen, és nem eszek ilyet, vagy hogyha eszek is, akkor amikor elkerülhetetlen. Tehát nem azt mondom, hogy nem, mert azért vannak...
0: De utána sincs egy Kentucky, vagy egy burger, vagy egy sport, valami bűnözés, nincs ez ilyen spártai élet, hogy utána se lehet azért beverni valamit.
3: Most van egyébként, tehát igen, ezért mondtam, hogy nem azt mondom, hogy semmikor, mert azért szeretem, meg összecsordul a nyálam, most is egyébként.
0: Csak verseny előtt nem.
3: Tettünk egy ilyen, így van, de verseny előtt, meg a felkészülési időszakban, ha van valami nagy családi összejövetel, vagy valami olyan, ami vagy nem akarom, hogy most én ott kellemetlenséget okozzak a szakásnak, vagy éppen aki készül,
0: tiszta,
3: vagy vendégségbe vár, akkor megeszem.
0: Kérdezik, hogy mi a bemlegítés, hogy ez hány miskor? Kérdezik.
2: Van motiváció.
0: Igen, például zenét hallgathatsz közben, azt engedik, hogy valami szóljon a fületben?
3: Nem, egyébként ezen a versenyen megint csak ez szigorúan tilos, tehát zenét semmilyen úton, módon, se fülhallgatóval, se telefonról.
0: De miért, ez miért? Majdnem egy napig futsz, miért nem hallgathatsz zenét? Mi a magyarázat?
3: Erre az a magyarázat, hogy van, hogy autópályán kell futni, úgy képzeljétek el, le van zárva az autópályáról mondjuk egy sáv, és akkor ott azért jönnek, mennek a kamionok, olyan helyekre kell menni, ahol hatalmas nagy forgalom van, befutunk ilyen kisebb falvakba, városokba, és a motorosok azok úgy van, hogy ilyen néhány centire mennek el melletted, vagy dudálnak, jobbról-balról kerülnek, tehát nagyon ilyen zsúfolt helyeken is kell menni, és ez az egyik oka annak, hogy itt szigorúan veszik.
0: Így meg tiszta, így értem.
1: Hát meg a spártai hősnek se volt zenéje.
0: Ő se hallgatott semmit, érted.
1: Aki futott, aztán. Meghalt.
0: Igen, meghalt a végén, az egy szomorú történet.
3: Így van. És egyébként még visszatérve a vízhez, hogy az is szigorú szabály, hogy nem érintkezhetsz a vízzel, a tengerrel. Nagyon sokáig ott kell futni a víz mellett. Most hála Istennek nem volt az a nagy kánikula, de mellette volt bokáig érő víz, meg szakadó eső, tehát azért ez sem volt annyira könnyű. Valakinek kimondottan sokkal nehezebb volt, meg azért valaki jelentősen rosszabb időt futott az elmúlt évekhez képest.
0: De nem mehetsz be a tengerbe fürdeni.
3: De igen, nem mehetsz be a tengerbe fürdeni, meg nem is érintkezhetsz vele, mert az is ugye kizárással jár. Úgyhogy azért itt vannak szabályok.
0: Tudjátok,
3: hogy az ebben nem gondolnak.
2: Tehát ebben a versenyben lehet mondjuk csalni, lehet, hogy a másikat összezavarod, belököd a tengerbe, elszalsz mellette, ezzel
0: pánik összekötöd a cipőfűzőjét.
3: Hát szerintem, ha nagyon akar ugye az ember, akkor minden versenyen lehet csalni. Azonban ugye itt mindenkinek kötelező a rajtszám, elő-hátul fent kell, hogy legyen. Egyébként én pont nézem is, hogy évről évre nagyobbak ezek a rajtszámok, és az, hogy ugye nagyon sok frissítő ponton nagyon sok kitűs ember van, és arra gondolok, hogy jól lássák ezeket a számokat. És azért a futás közben, a verseny közben nagyon sok ellenőrzés van. Tehát ott jönnek, mennek az autósok, motorosok, akik ugye ellenőrzik a versenynek a tisztaságát.
0: Hogy ne csináljatok semmit.
3: Így van, hogy ne legyen, hogy ne csaljanak emberek, így van. Tehát, hogy szerintem, meg nem is nagyon csalnak, azért ezt a verseny nagyon tisztelik az egész világon, a spártatlon. Ez talán a világ egy, tehát a top 3-ba benne van, hogy a leghíresebb, legnagyobb presztízsű, hogy aki már maga végig megy ezen a versenyen, és nem gondolnám azt, hogy...
0: Hogy itt valaki csalna. Aha. Egy kérdés van még időnk, és mi a kövi? Tehát ilyen, mi az emelkedő táv? Ez még egyszer, vagy van valami 4-500 kilométer, Szahara, bármi?
3: Vannak, igen. Számomra a legmeghatározóbb versenyek ez a 6-12 óra, 24 óra. Ezeken hát már a magyar rekord az összesen majdnem, hogy megvan. Illetve egy hiányzik, ez a 12 órás országos csúcsom, ezt szeretném majd most a következő alkalommal kipipálni, illetve még van egy Guinness rekord kísérletem, egy 24 órás Guinness rekord kísérletem.
0: Hát csak ilyen szokásos. Ja, 24 órát, nem is tudnék ülni se igazából. Tamás, gratulálunk, nagyon menő, nem tényleg, nagyon ügyes vagy, itt pont a befutódat nézzük, hogy fölfutsz a lépcsőn. Gratulálunk magyar a csapatnak, neked, mindenkinek. Ez egy óriási teljesítmény, hogy megint egy magyar van a legelején, erre nagyon büszkék vagyunk. Úgyhogy köszi neked, sok szerencsét, meg köszönjük. Szépen, nagyon menő. Gratulálunk. Ciao, ciao. Köszönöm szépen, Bódis Tamásnak, köszönjük szépen. De ugye a célnél sincs úgy nagyon, nem?
1: Semmi. Figyelj, most itt írogatják a hallgatók is, hogy félmaratont futsz, ha már 6 perces az átlagot, meg 5-40, az már tök
0: nagyon jó. Így van.
1: Meg a 200 mennyi kilométer? 70 kilométert futja 4-30-al.
0: 4-30-as kilométer átlaggal.
1: Nem le.
0: Á, már ufok, teljesen más. Teljesen más, gyerekek. Na jól van, jövünk, mindjárt adunk még egy kulcsot, mert az elmaradt, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait. 2 perc, pontosan 9:30.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
2: Azta, ez mi volt?
3: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
2: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
4: Az állatok világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15.000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az állatok világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
5: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Meki éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
6: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100.000 új autót értékesítettünk, több mint 50.000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
7: Hovány csoport a világ élvonalában.
0: Reklámot hallottak.
8: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Lemondott Kecskemét alpolgármestere, késsel fenyegetőzött a fiatal, elfogták, megmentik a vízhiánnyal küzdő horgásztavakat. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Lemondott tisztségéről Homoki Tamás, Kecskemét alpolgármestere közleményben adott tájékoztatás döntéséről. A lemondás a következő, október 22-i közgyűlés napjával hatályosul. Homoki Tamás közölte, a jövőben sem szeretne hátat fordítani a szülővárosának, ezért hivatalosan felajánlotta, hogy önkéntes társadalmi munkában külső szakértőként és tanácsadóként ügyvédi tevékenysége révén vállalja segíteni azon szakterületeket, amelyek alpolgármesterként hozzátartoztak, írta meg a BAON. Ismét megtehet Kecskemét főterem, a szívünk napja keretében számos ingyenes egészségügyi szűréssel, orvosi és életmódbeli tanácsadással várták az érdeklődőket. A városlakók emellett az újraélesztés gyakorlati fogásaiba is betekintést nyerhettek, írja közösségi oldalán a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház. Elfogták a rendőrök azt a kamasz fiút, aki késsel fenyegetett meg egy 78 éves asszonyt Kiskunhalason. A férfi pénzt követelt tőle és azzal fenyegetőzött, hogy megöli. Az asszony azonban nem ijedt meg. Elővette a nála lévő gázsprét és közölte a támadóval, hogy hívja a rendőrséget. A fiú ezután elmenekült. A Bács-Kiskun megyei rendőrség tájékoztatása szerint a 17 éves fiatalt a térfigyelő kamerák felvételei alapján rövid időn belül elfogták. A fiút rablás büntetének kísérlete miatt őrizetbe vették. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyar Országos Horgász Szövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi víz-visszatartást segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a MOHOSZ főigazgatója.
2: Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és vízszintet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani. Közösen tenni kell azért, hogy ezek a horgászvizek jobb minőségben tudjanak biztosítani élményt a horgászaink számára, de egyben a környezetvédelem és a természetvédelem és a vízgazdaság területén is hozzájáruljunk a vízmegtartáshoz.
1: Ma is kellemes őszi időre van, kilátás a napsütésé lesz majd a főszerep, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. A keleti szél ugyanakkor átmenetileg megélénkülhet. A legmelegebb órákban itt Kecskemét térségében 24-25 fokot mutatnak majd a hőmérők. Holnap is folytatódik a száraz, zavartalanul napos idő, reggel helyenként pára és köd képződhet, de ezek gyorsan feloszlanak majd. A legmelegebb órákban 24-26 fokot mérhetünk, hajnalban 6-8 fok lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel, csak igazi, ma is sláger megy.
1: Na mi van, előbb kulcsot adsz, Anna?
2: Adják kulcsosat, aztán utána lenyomjuk a... Igen. Valaki de aranyosat küldött, csak annyit küldött, hogy köszönjük a mai adást is. De aranyos. Az kedves. Az jól esik.
3: Tiltsuk ki.
2: Jaj. Kért a számba. Szaktanári.
3: Szaktanári.
2: Abba elfáradtam, hogy hallgattam, írja valaki. Gyerekek, igen, hát ilyen teljesítmények vannak a világon. Igen, Bódis Tamás letepert 246-ot. Ica, te!
4: Hello!
2: Hello, Ica!
4: Hello!
2: Mi a helyzet, Ica?
4: Alig várom már, hogy kulcsot kapjak.
2: Aha. Hmm. A minden sikerek, Ica. Mondj egy szlogent, Ica.
4: Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy.
5: Szép volt, Ica.
2: Nagyon jó, Ica. Nagyon ügyes vagy, Ica.
5: Honnan vagy, Ica?
4: Köszönöm szépen. Én Vácról vagyok, egy büféből, amit most csináltunk, úgyhogy két palacsinta sütés között vagyok most, de nagyon izgulok.
3: Na hát tudod, hogy akkor ki szereti a túrósat nálunk, úgyhogy...
4: Mindenkinek, mitek mindent, nem tudom.
2: Ja, hozzá mindent, és akkor jövő héten pénteken meg találkozunk ott a konténernél.
4: Ó, oda is viszek, mindent viszek, oda is.
2: A Duna Plázánál, jó? Gyere!
4: Rendben, oké, és megyek, köszönöm szépen!
2: Jó, valaki ezt írja, a holnapi adást is köszönjük.
5: Nagyon szíves.
3: De figyeljetek meg, de nem jövő hét másodikán? Nem 9-én?
2: Jövő héten.
5: Jövő hét van, az 9.
2: Jövő hét péntek, nézd rá a naptára, az hiddel, az 9 lesz.
3: Már ez az a hét, aminek október a vége.
2: Anya, hát októbernek konkrétan két napon már októbernek a hétvége, már október vége. Ez már jövő péntek.
3: Egy héttel le voltam maradva.
2: Semmi baj, és te hozott 2026-ban.
3: Szeretnék elnézést kérni, Máté szakajaktól, akik még nem...
2: Az elmúlt négy nap, ahol minden nem jelentem meg az előadásaimon. Nem, már október van holnap vagy holnap után,
3: atya,
2: és jövő héten már október felénél vagyunk lassan. Tehát itt ezt mondom én, a szeptember belassul a suli kezdés, nagy trauma szülőnek, gyereknek, az októbertől karácsonyig úgy megyünk el, hogy kettőt pislogsz, és ott a karácsony.
3: Figyelj, ezt most rendesen nem hiszem el.
2: Na, mondom én. Nem beszélek hülyeségeket. Na mutatjuk, mivel foglalkoztunk ma. 80 ezeres kamu étrendeléssel akartak kiszúrni egy fonyódi étteremmel, de rászorulóknál kötött ki a hamis rendelés. Attillát megtaláltuk, akinek péntek óta sorra érkeznek a rendelések, amelyeket le sem adtak. És arról is beszélgettünk, hogy mind veszekednek a párok.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: 80 ezeres kamu ételrendelést adtak le egy étteremet, igen, ez érzékenyen fog érinteni.
3: Jó, mert de fonyódon az kettő darab lángos.
2: Hát igen, fonyódon az egy ivóli, egy lángos. És az van, hogy ők ezt kidobhatták volna, de képzeld el, inkább úgy döntöttek, és ez tök kedves ez a történet, hogy végül egy nehéz körülmények között élő helyi család kapta meg a váratlan ajándékot, közösségi oldalon osztotta meg az étterem, tök menő, elvitték gyerekeknek és egy fonyódi családnak az egészet. Mi kerestük egyébként az étterem tulajdonosát, még nem értük el, de hogy ez milyen szép. Még ha kicsit azt mondom, hogy oké, de miért ne férne bele akár a reklám is, de hogy rászorulóknak adták oda. Ez egy tök jó ötlet. Ja, és egy nagyon kedves ötlet.
5: Meg nyugodtan férjen bele.
2: Ezt férjen
5: ilyen
2: bele.
5: Jó fej, az meg is érdemli.
2: Gyerekek, azért ez jó genyó dolog. Ráadásul 80 ezerért lefőzetni valamit, az már azért egy komoly árukészlet, nem? Tehát ott azért az sok minden van.
5: Megkapod a rendelést, csinálod, mert egyébként akkor ugye a rendes rendelők meg elégedetlenek, ha nem vagy gyors.
2: Igen.
5: Mert nincs idő arra, hogy mindent visszahívják.
2: Nem lehet ezt mondjuk az online vagy a telefonos rendelést egy ilyen bankkártya regisztrációhoz kötni? Ez hülyeség?
5: Nem.
3: A vidéken nem szoktak ilyet kérni.
2: Nem kérnek ilyet.
5: Hát, azt se tudod megcsinálni, hogyha valaki foglal az étterembe, azt mond, hogy legyen kedves, akkor utaljon el előre, mit tudom én, a foglalt főknek megfelelően fejenként 3000 forintot. Ugyanis egy csomón vannak, akik nem jönnek el az étterembe.
2: Te meg tartod az asztalt.
5: Tartod az asztalt, és ott áll valaki, hogy de ott a szabad asztal.
2: Külföldön csinálják.
5: És tök normális.
2: Bankkártya adatok megadása és egy 10%-ot, vagy egy valamekkora fejenkénti összeget utalják. Utána már nem mondod le.
3: De nagyon sokszor.
2: Nagyon sok helyen csinálják.
3: Konkrétan az van, hogy magánorvosnál már az van, hogy nem oda mész az kifizetet, hanem előre elutalod. Én már 6 héttel előre ki kell fizetni egy orvost, hogy oda menjek majd az időpontra.
2: Én ezt kicsit értem. Szerintem hanyagul bánunk az időpontokkal, lemondjuk, nem mondjuk, nem jelenünk meg. Tehát szerintem ebben van valami. Attila telefonált, aki egy egészen durva történetben van. Hello Attila, jó reggel, ciao.
6: Jó reggel, sziasztok. Péntek óta tart.
2: Hát akkor még nem annyira régi a sztori.
6: Sűrű programjaink vannak, igen, a családnak. Négyen kapunk mindenfélét. De a legelső az volt, hogy péntek hajnalban a halott szállító hívogatott, De és nem tudtam, hogy kihívogat, nem vettem fel, és akkor negyed egykor felvettem, és mondták, hogy itt vannak a ház előtt, jöttek a halacért.
5: Ez most
3: hát, várjál.
5: Igen, ez azért nem három pizza. Igen.
2: Ilyenkor az ember megböki a feleségét, hogy
5: ez mi?
3: Ne.
2: Tehát valaki rátok hívta a halott szállított éjszaka.
6: Igen, és ezt tudod, ez nem olyan egyszerű, hogy fogják és telefonon, hogy orvost akarták ki magukat, holland telefonszámról jött a telefon, mert másnap beszéltünk az úriemberrel, csak mondta, hogy ők nagy területet járnak körbe, és hát kijöttek, negyed egykor ott állt a halott szállító, hogy viszik el
5: és
6: a
5: tudták halottat. A feleséged nevét, hogy jöttek
6: akkor? Tudják, hogy igen, vagyunk itt négyen a családban, és a nevünket tudják, telefonszámunkat, e-mail címünket, de rendeltek már hangtechnikától kezdve, szexsoft, természetesen gondosan kiválogatva, hogy mi kellenek.
2: Várj, tehát, hogy a halott szállító után elkezdtek érkezni csomagok.
3: De figyelj, ez...
6: Hát, amit tudunk, lemondunk, de jött patkányírtás. Mindez,
3: figyelj,
6: amit el
3: ez eddig még mindig csak egy sima, teljesen átlagos halloweeni buli előkészület.
6: Igen, én is így gondoltam. Igen, bementük a rendőrségre, feljelentést tettünk természetesen, de már tegnap meg is ott a határozat, mivel anyagi kár nem ért minket, ezért
2: nem törődik vele.
5: Még tudsz most.
2: De van ellenség, van barát, akivel összevesztetek. Ilyenkor az ember nincsen
6: megvizsgálja.
3: Ez lebosszantotta fel őket.
6: Nem tudom, mivel bosszantottuk fel őket, de kapjuk folyamatosan. Ma már hűtőt mondott a lányom. Érkezett volna, de azt ugye mindig ugye a futár telefonál, csak nem veszünk fel semmi telefont, tehát ezt megbeszéltük, hogy senkinek utána nézzünk a telefonszámnak, és ha jó, akkor visszahívjuk. Ha van rá időnk, akkor ezt megcsináljuk.
2: Ez kemény.
6: Egy nagyon átlagos kis család vagyunk.
3: De krekokain főztök azért?
2: Igen.
6: Néha az előfordul, de nem számít.
2: De itt kérdezik, hogy nem lehet, hogy beköltöztetek egy GLS raktárba? Tehát nem lehet, hogy ti vagytok rossz helyen?
6: Nem, sajnos. Ezt éljük sajnos.
2: Nem kellett volna levarni a GLS futár feleségét. Igen, azért ezek sűrű napok péntek óta.
6: Nagyon sűrűek, igen.
2: De írnak, hogy ma viszik a tűzifát, úgyhogy készülj Attila. Jó, írta?
6: Igen, köszi.
2: Vége mindig ugyanaz, ami az elején valahol becsípődött. Pszichológusok szerint ebből merítünk erőt, hogy menjenek tovább a dolgok. Tehát elkezdenek valami veszekedni, de visszajukadnak ahhoz a topikhoz, ami 10 éve a topik. És hogy ezzel lendítenek a kapcsolatukon. Egy idő után nyilván fárasztó.
3: Kiforgatja a földből a glisztákat, az tuti, de hogy ettől függetlenül amúgy szerintem ezt lehet úgy is csinálni, hogy csak simán elkezded fejleszteni magad.
2: Igen. 20 éve vagyunk együtt, ugyanez a téma. Fűtsek-e, feltekerjem, vagy nem? Menjünk-e haza külföldre a családhoz? Én mennék, ő nem. Mit nézzünk a tévébe? Hogyan viselkedjünk másokkal? Hamar elengedem a problémát, a férjem sokat rágódik rajta. Cipeljük együtt a bajokat. Nekünk nem kell ez hosszú idő, mi közel 1,5 éve vagyunk együtt. Napi szinten megy az adókapok a gyermeknevelésben, az anyagiakon. A kettesben töltött idő hiányán sose lesz jobb, puszi Adi. Jó, 1,5 éve vannak együtt.
3: Ebbe is tudok menni, mert például Péter tud szigorú lenni a gyerekkel, én meg csicska vagyok. Ez van. Úgy kell csinálni, hogy hangosan azt mondod, igen, apádnak igazán, és közben a kocsit, gyere, majd
5: meg. A legjobb, amit tetsz.
2: Gyere csak ide, itt van nálam valami kis. Nyami.
3: Igen, Péter, így lesz a gyere.
2: Igen, nagyon igazad van, mondd meg annak a gyereknek, gyere, itt van még nálam.
3: Így nem viselkedett az apádnak, de gyere, menjünk le a kocsim.
2: Ott vannak a rejtett tartalékok.
3: Én nem tudom, olyan rövid az élet, hát most mit csináljak?
2: Te igazad van, na persze. Rövid az élet, ahhoz, hogy szigorúak legyünk. Igen.
3: És olyan aranyosak, amikor elkezdek a gyerekek kijátszani titeket egymás ellen, és nagyon bénák, tudod?
2: És nagyon érzik.
3: Nagyon érzik.
2: És nagyon érzik. 14 éve azért kapom az ívet, ha vendégségben vagyunk, ne legyek bunkó. Ha hozzánk jönnek, akkor se szabad.
5: Így panaszkodni.
2: Gyuri! De legyél, ne legyél puha, Gyuri, ha jönnek hozzád, ott legyél az a te lakásod, ott lehetsz. Ne legyél csicska, hogy most milyen papucsként, ott már ott se lehetsz az. Az én férjemnek, nagyon nagy mondat, az én férjemnek minden megoldásra van egy problémája. Júj, de nagy mondat.
3: Na figyelj, az...
2: Ez a típus.

0: meghal valahogy, Feri, azért ez nem áll. Tehát azért, egy hülye meghalt.
1: Nem egy.
0: Százak haltak meg, ugye?
1: Ezrek!
2: Egy falu nem ébredt fel reggel.
0: Egy falut használta az orrtapasz, szájtapasz. Hidd el, hogy jó a szájtapasz.
2: De te horkolsz, Balázs?
1: Már nem, már szájtapasz.
2: Már nem, már halott.
0: Ez erről a környezetemben kiélőket kell megkérdezni. Egyébként igen, de van visszajelzés, szájtapasz használok. Szájtapasz.
2: Figyelj, ismerünk téged, Balázs, mit hazudsz? Hol a szájtapasz? Jelen pillanatban hol
0: ide teszek tapaszkodik? Egyet meg a lyukamra is.
2: Seki sebe.
0: Seki sebe, érted? Meg erre felfújódok, érted, hogy én Michelin baba.
1: A csiamagot. Leveszi, akkor...
2: Mindenre megeszik negyed kiló csiamagot, és mindenit leragasztja.
0: Leragasztom mindenre, gondolod, hogy nézek ki reggel, érted?
2: Figyelj, túlnyomás azért az van.
0: Ja, fönn vagyok a falon. Van egy zsinór, és így vissza kell húzni a falról.
2: Jaj, Istenem. Benni, engedd le apádat!
0: Szúrd meg később. Szúrd meg egy villával. Igen. Tényleg jó a szájtapasz, azt próbáljátok.
1: Esik, tüdőgyógyászat és alvásmedicinai szakértők.
0: Mit nem, tudnak azok az alvásról?
1: Nem kóklerek. Három okot is mondanak, amiben el tudsz hunyni. Tessék.
0: Mindig ez van, hogy bejön valami, és akkor az valamilyen hozzáértő szaklap megfúrja. Hagyd már.
2: Lehánysz a szádba, és nem tudod izé.
0: Azért jól meghalsz, érted? Igen, hogy nyitott gyomorszájban, és hánysz egy kicsit éjszaka.
1: Igen, a itt írja.
0: Hát ilyenek van, akkor ne. Hát azt nyilván ne.
1: A refluxos, tessék.
0: Na jó, hát most ha vannak egyéb panaszai, én nem azt az egészséges ember, vagy csak horkolsz.
1: Tessék, Magyarország 70%-a nem használhatja a szájtapaszt, mert az alkoholfogyasztást után se szabad.
0: Most én nem az alkeszekre mondtam, hogy izé.
2: Még egy kurva.
1: És allergiások. Éjszaka beüt az allergia, eldugul az orrod, ott a vége. Nem kezd föl!
3: Balázsék! A Rádió Egyen!
0: Na, hívjuk a naphallgatóját, te aztán itten gyorsan.
1: Kedves gyerekek, szervusztok!
0: Igen, kedves gyerekek, szervusztok! Jövünk holnap, még előtte megcsörgetjük a naphallgatóját.
1: Fontos információ, a sofőrök vagytok, várjátok meg, míg beszáll az utas.
0: Az nagyon fontos, főleg a csomagokat tesz be, ne hagyjátok ott, mert ehhez képest a... Balázsék, jó reggelt!
4: Ja, jó reggelt! Sziasztok! Sziasztok! Mondom, végre már valami SMS-emet felolvastatok.
0: Na, hát ott van. Hát ez, van. Hát ez volt. Kedves Balázs, van nappali szájtapaszt is használhatnál, te is.
4: Igen,
0: ezt írtad.
4: Igen, hát olyan szépeket írtam eddig, soha nem válaszoltatok.
2: Csak az agresszió.
4: Erre a mocsokra meg azonnal.
0: Na látod? Hát ez mi van?
1: A mocskot szeretjük.
4: Hát ez kell nektek. Ez a mocsok. Nagyon jó a műsorotom. Esküszöm.
2: Nagyon jó, hogy lefogja minden reflux szegény Balázs, de ez nem a te hibád.
0: De nagyon szerettem az üzenetedet, nagyon jó volt, hogy a szájtapaszt kapcsolatban, hogy nappali szájtapaszt használjuk. Mi is, hol hallgatsz minket, merre vagy?
4: Budapest 17. kerület, Rákoshegy.
0: Rákoshegyen vagy, jó.
4: Igen. Gyönyörű, szép vidék.
0: Ennyi? Így is van.
4: Kiváló környezet, jó sok van. Csaj.
0: Tényleg? Sok csaj van?
4: Igaz, hogy én már nyugdíjas vagy. Persze, gyönyörűek a lányom.
0: A Rákoshegyi nők, mi?
4: A Rákoshegyi nők,
0: de mi, te nyugdíjas vagy már, tényleg?
4: Nyugdíjas. Május 26-án születtem, és attól a naptól kezdve nyugdíjba vonultam. Kukás voltam az utolsó 3 évben, előtte szakács.
0: Azt a minden. Végig jártál mindent.
2: És nálatok, hogy hívták egy... a kukásoknál azt, aki hátul csüngött, tudod? Annak mi volt a beceneve, vagy volt ilyen neve?
4: Hát mi egyszerűen csak szemeteseknek hívtuk magunkat. Rakodók.
0: De van annak valami szakzsargonbeli neve.
2: Nem is tudom, hogy a csimpáznak hívták.
0: Igen.
4: Nem,
0: volt.
4: Nem. Én évekig ott dolgoztam, de nem.
0: Nem volt nem ilyen?
2: Minden kerületben teljesen más a szleng erre, hogy tudod, aki hátul csak így
0: csünga. Hátul van. Igen.
4: Igazán ez nem kerületekre van osztva, hanem, hogy mondjam, üzemegységekre ugye van.
0: Mindegy
4: egy üzemegység. De mindegy, nem tartalak föl benneteket ezzel. Csodaszép 3 évet töltöttem ott, és
0: szerettük köszönjük, Arnes, hogy szerettük az SMS-edet. Látod, mi az agresszióra azonnal válaszolunk, egy telefonhívással. Köszi neked, vigyázz magadra.
4: Jó szép napokat nektek.
1: Jó nyugdíjas éveket.
0: Tehát nem mondtam volna meg a hangja alapján nyugdíjat.
1: Hát egy sima 40.
0: Igen, sima 40.
2: Fiatal ember, így van.
0: Na jól van, gyerekek, oké, jövünk akkor holnap. Holnap kiérkezik.
2: Ezt.
0: Ne!
1: Ez olyan más
0: után két nap.
2: Jó, de hullámozatok.
0: Nem!
1: Nagyon tele van ez a cukros zacskó, akárhányszor benyúlsz, mindig bombon.
0: Nehogy itt ne betegedjél, vagy elfáradjál, te aztán itt mi lesz. Holnap
2: sportos esztek, így kosárlabdákkal.
0: Na, hozd a moltelabdákat, dobálunk kosára. Jövünk akkor holnap, akkor puszi mindenkinek, sziasztok! Ciao.
3: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új

Happily Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
3: Stand up, mix up, catch up, link up, eat it up.
4: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
5: Rise up, eat smart.
6: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
7: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
8: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
9: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
10: Önnek a Protexin kell.
11: Gyógyszer nekem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész, helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben!
13: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM Milt Héten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
14: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, két szelet cheddarral, friss zöldség és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallotta.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: A Kecskeméti Trendoptika, a Semmelweis Egyetem szemészeti szűrőállomása.
16: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
17: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
18: Roncsautóját akár 55 forint per kilogramm áron átvesszük.
17: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
19: Schneider Uniclassic hőszigetelt kémények listaárból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stavmat Kecskeméti építőanyagkereskedésébe, és érdeklődjön a Schneider akciós ajánlatáról. Stavmat építőanyagkereskedés. Kecskemét, Könyves Kálmán körút 14-16.
20: Ősszel véget ér a kerti szezon.
21: Dehogy! Most kezdődik csak igazán.
20: Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
22: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keres bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
23: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
2: Koncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
3: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harangpak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. Harangpak.hu.
4: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Kecskeméten is a Trendoptikában októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és a kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most Rádió 1 Gong.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál pedig Faragó Miklós. 10 óra után járunk 2 perccel. Ma folytatódik a csapatom a Rádió egy gongon. Várjuk a munkahelyekről a kollégák jelentkezését. Csapatom, ezt az üzenetet kell a 29 414 020-ra megírni, ugye ez az SMS Viber számunk, és a telefont is e-két szóval vegyétek fel, hogyha megcsörren, így tudtok a kalapba kerülni és részt venni a pénteki fődíj sorsoláson. Amikor is egy 100.000 forint értékű catering szolgáltatás csapatépítő a Tamás Tanya jóvoltából a megnyerhető nyeremény és a csapat helyszíre szállításához a Bekő Tours járul hozzá, biztosítják a buszt és a fuvart oda-vissza. Nektek már csak annyi a feladat, hogy jelentkezzetek és vegyetek részt játékunkban. És ne felejtsük el, ma van a kávé világnapja, ott vagyunk külső helyszínen, ott is találkozhatunk. Itt pedig már reggel Lili, saját dala, a Heal Me.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Béka

0: Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és folytatjuk a netpercek rovatunkkal. Az AI-ról sokszor úgy beszélünk, mintha csak egy okos program lenne, pedig mögötte nagyon fizikai világ dolgozik. A Google Cloud 2026-os hálózati írása arról szól, hogyan alakítják át a globális és adatközponti hálózatokat az AI korszakhoz. A lényeg, a modellek tanítása és futtatása rengeteg gépet, gyors összeköttetést, adatközponti szövetet és megbízható nemzetközi kapcsolatot igényel. Ez a hétköznapi felhasználónak is számít, ha a háttérhálózat szűk, az AI szolgáltatás lassabb, drágább vagy kevésbé stabil lehet. Ha jól méretezett, gyorsabban kapunk választ, jobban működik a felhősmentés, videóhívás, fordítás vagy vállalati keresés. Kisvállalkozásként nem kell adatközpontot építeni, de érdemes beszállítói szemmel gondolkodni, melyik szolgáltató ír le világos rendelkezésre állást, mi történik kieséskor, ki kezeli az adatot és le tudjuk-e tölteni, ha váltani kell. Az AI infrastruktúra hírei ezért nem csak nagyvállalati büszkeségek, azt jelzik, milyen lesz a digitális szolgáltatások ára, sebessége és sérülékenysége. Amikor egy eszköz túl olcsónak vagy túl varázslatosnak tűnik, gondoljunk a háttérben futó hálózatra is. A felhő nem felhő. Kábel, szerver, energia, hűtés és üzemeltetési fegyelem. Ezért a digitalizációs döntéshez ma már hozzátartozik egy egyszerű kérdés, meddig bírja a folyamatunk, ha a távoli rendszer éppen nem válaszol. És ki szól erről az ügyfeleknek időben?
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Aki pedig nyerni szeretne, időben van, még elküldheti a csapatommal csapatom üzenetét a 2094140 20-as SMS Viber számunkra. Ez pedig már a Wonderful Life.

ezzel a nyereménnyel az egész csapatot megajándékozhatod. Talán még a főnök is megdicsér majd az ötletért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. It's been a long...

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Holnap délután 5 órakor folytatódik Kriskó János kulturális szakújságíró havi rendszerességű sorozata, Találkozások a Katona József könyvtárban. A helyiekkel, helyiekről folyó pódiumbeszélgetés résztvevői ez alkalommal dr. Kovács Fatime mentálhigiénés szakember, védikus asztrológus és dr. Bozsó Ferenc okleveles építőmérnök lesznek. Pénteken délelőtt 11 órakor kezdődik Nagykőrösön a Toldis forgatag, a Toldi Miklós Élelmiszeripari Technikum szakképzőiskola és kollégium szervezésében. Az ingyenes rendezvényen kézműves foglalkozásokkal, sportprogramokkal, szilvalekváros papucs és kürtös kalács kóstolással várja az iskola a látogatókat, tehát Nagykőrösön pénteken. És 5. alkalommal rendezik meg a Fuss, hogy lélegezz jótékonysági futóversenyt Kecskeméten, a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház által meghirdetett eseménynek szombaton a Benkó Zoltán Szabadidő Központ ad otthont. És ne felejtsétek el, hogy holnap, szeptember 30-án van a Magyar Népmese napja, és ennek apropóján a Szóra Katinusz Játék Múzeum egy egésznapos programmal kapcsolódik az alkalomhoz majd szombaton, október 3-án. Kellemes időtöltést kívánunk valamennyi programhoz. Csapatommal csapatom, itt a Rádió egy gongon folytatódik ez a nagy sikerű játék. A munkahelyek jelentkezését várjuk, és jó pontot szerezhettek a főnöknél. Pénteken heti fődíjat sorsolunk, ami a Tamás Tanya jó voltából egy 100 000 forint értékű kétőrünk szolgáltatás csapatépítő rendezvényt tarthattok, és ráadásul busszal oda is viszik a csapatot. Ez is a nyereményhez tartozik, és magába foglalja az oda és a vissza utat is majd.
0: Kezedben a telefon, akkor rajta. Mostantól várjuk a jelentkezésedet. SMS és Viber számunk 0620 9 414 0620. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
2: Baby, I see what's on your mind. I see

0: Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán pedig figyeljetek, mert a 90-es, 94-es kilométer szelvények között Kecskemét térségében burkolatfelújítási munkálatokat végeznek a következő hetekben. Az érintett szakaszon egyébként 60 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Az 52-es főúton is zajlanak a burkolatfelújítási munkák, Fülöpszállás és Solt között, így több szakaszon a félútpályát lezárják, és napközben mind a két irányban torlódásokra számítsatok.
1: Az útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
0: Ma van a kávé világnapja, és ahogy azt beharangoztuk az elmúlt napokban a közösség oldalon, a Facebookon, Instagramon, TikTokon is találtatok videókat, hogy ma bizony mi főzzük a kávét, a Rádió 1 Gong műsorvezetőivel találkozhattok itt Kecskeméten. Ilyen még nem volt. További részletek, pontos infók és a helyszínről fotók, videók a Facebook oldalunkon. Itt a Rádió 1 Gongon pedig mindjárt folytatjuk Hypaton slágerével.
2: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
3: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
1: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
3: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

A Rádió 1 Gong sporthíreivel folytatjuk. Nem tudott győzni a magyar labdarúgó válogatott Észak-Írországban. A miénk 0-0-ás döntetlent játszottak a Nemzetek Ligája B divíziójában. A csoport másik meccsén, a Georgia-Ukrajna mérkőzésen sem született gól. Két forduló után így az észak-írek és az ukránok, négy a magyarok és a grúzok egy ponttal állnak. Marco Rossi együttes a legközelebb pénteken hazai pályán Georgiával fog játszani. Megszerezte első győzelmét Roberto Mancini, szövetségi kapitány új regnálása alatt az olasz labdarúgó válogatott. Az Azzurri Törökországban nyert 4-1-re a Nemzetek Ligája A divíziójában. Az A csoport másik találkozóján a franciák Michael Olise 88. percben szerzett góljával 1-0-ra diadalmaskodtak Belgiumban. Fölényes győzelmet aratott a férfi kézilabda NB1 tegnapi játéknapján a Szeged. Rosta Miklósék 36-27-re nyertek a Gyöngyös ellen. A Rádió 1 Gong sporthíreit hallottátok.

0: Dad.
1: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
2: És a telefon már csörög is valakinél valahol. A megfelelő mondat.
3: Csapatommal csapatom.
4: És a megfelelő mondatot megkaptuk. Szia, én Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból.
3: Szia, én meg Tündi vagyok.
4: Tündi! Hát jó hírem van, bekerülsz te is a nagy kalapunkba, és a pénteki fődíj sorsoláson részt veszel.
3: Jaj, de jó. És ez nagyon nagy örömhír, köszönöm.
4: Na és hogyha megnyered, akkor milyen csapattal utazol Tamás tanyára, mert ugye busszal visz majd benneteket, mekkora a csapat, és mire készültök?
3: Hát egy kolléganőimmel, úgyhogy mint a hónéni, úgyhogy együtt mennénk akkor csapatépítőre.
4: Hát akkor nagyon össze kell majd
3: logisztikázni,
4: hogyha már akkor óvónők vagytok, és hát valami, mindig, óvoda mindig van, de valami összehozható, hogy azért ne maradjon ki senki. Szokott ilyen csapatépítő programotok lenni egyébként?
3: Szoktatok? Igen. Igen, szokott, igen, minden évben van legalább egy nap, ami
4: És legutóbb...
3: egy kicsit a közösségről szól.
4: Merre voltatok legutóbb, Tündi? Emlékszel rá, hogy mit csináltatok?
3: Gyulán. Gyulán voltunk.
4: De és akkor nem is helyben, hanem utaztok tehát.
3: Igen.
4: No, hát a Tamás tanya, azt tudod, hol van? Utána néztél, hogy melyik településen?
3: Még nem.
4: Csemű?
3: Úgyhogy köszönöm, hogy elmondod.
4: Csemű?
3: Na, hát még ott sem voltam.
4: Na, úgyhogy az esély megvan, pénteken fődíj sorsolás majd, jó. És a Bekő Toursnak köszönhetően, ahogy mondtam, oda is és vissza is hozzák majd a nyertes csapatot.
3: Jaj, de jó.
4: Szurkolok neked is, szép napot!
3: Köszönöm, szia Miki!
1: Valahogy így kell, a játék folytatódik. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
4: A 29-414-020-as SMS Viber számon keresztül tudtok jelentkezni nyereményjátékunkra. A következő órát pedig egy német énekesnő Loy folytatja, pontosabban kezdi. Ez lesz a Get Lucky itt a Rádió egy gongon. Maradjatok velünk!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. Most elviheted a kollégáidat egy felejthetetlen csapatépítőre. Utazás oda-vissza busszal, roskadozó asztal és parádés italkínálat a tanyád. Mindez egy gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. A Bekő Toursz és a Tamás Tanya rendezvényközpont támogatásával.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x jó.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
7: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
8: Mancs kuponnapok a Rossmannban. Szeptember 28-a és október 4-e között 36 kuponnal várunk, melyeket üzleteinkben és az online drogériában is beválthatsz. Purina, Gourmet, Previtál, Felix, Pedigree és még sok más márka vár 20 vagy akár 30% kedvezménnyel. Szerezd be a kuponfüzetet Rossmann Plus tagként ingyenesen.
9: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
10: Ki bírnál egy ültőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 Hybrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 Hybrid EV. Most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
11: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszele cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
0: Látod, mondtam, hogy hívjunk inkább költöztetőt. Legközelebb bízzuk a profikra, és hívjuk a Költöz Okosant. Profi csapat, bármit elszállítanak, és még jó áron is dolgoznak. Keresd rá a Költöz Okosantra Facebookon, vagy interneten. Költöz Okosan te is!
12: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
13: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
14: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
15: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország Állásbörze és Felnőtt Képzési Expo a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
16: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
17: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
18: Álomesküvő, álomhelyszínen. Kecskeméttől mindössze 20 percre Csemőben vár a Tamás tanya, ahol minden adott ahhoz, hogy az esküvőtök igazán emlékezetes legyen. Tóparti ceremóniakert, 3 különleges rendezvényterem, teljes körű szolgáltatás és helyszíni szállás akár 70 fő részére. Tamás tanya, egy hely, ami méltó életetek legszebb napjához. Árajánlatkérés www.tamastanya.hu.
19: Akácfából mindent.
20: Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását.
19: Tegyen próbára minket.
20: Ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
5: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
21: Segítik a fiatalok pályaválasztását, a Kefog ZRT is csatlakozott a Teszed akcióhoz. Kezdődik az őszi róka vakcinázás. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Idén is elkészítette pályaválasztás segítő kiadványát a Bács-Kiskun vármegyei kereskedelmi és iparkamara. A kiadvány bemutatja az iskolatípusokat, az ágazati képzést, a szakmák ágazati besorolását és Bács-Kiskun összes középiskoláját a gimnáziumokkal együtt. Emellett összegyűjtötték azt is, hogy ágazatonként hol lehet szakmákat tanulni a megyében. Az ágazati kalauz papíralapú kiadványként és online is elérhető a megyei kamara honlapján. A Kefag ZRT is csatlakozott a Teszed akcióhoz. Október 16-án délelőtt bárki részt vehet a programon. A kezdeményezés keretében a kecskeméti Csalánosi parkerdőt tisztítják meg a szeméttől. Szemetes zsákokat és munkáskesztyűket a szervezők minden résztvevő számára biztosítanak. A találkozó a Csalánosi parkerdő bejáratánál lesz. Az önkéntesek a helyszínen is csatlakozhatnak az akcióhoz, de előzetesen is jelezhetik részvételi szándékukat. Részletek a Kefag honlapján. Szombaton kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében zajlik majd az immunizálás, köztük Bács-Kiskunban. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, mondta rádiónknak Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
22: Immunizálás legidőbben, ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, ugye ezek azt a célt szolgálják, hogy a vakcinázásban érintett célállatfajok, vagyis a rók és az aranysakál vegyék fel ezeket a csalétek vakcinákat. Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az országhatártól számított 50 kilométeres sávját, mert Magyarország nagyrészt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állatpopuláció létrehozása.
21: Az ebzárlat és legeltetési tilalom megyénben Bácsalmás, Baja, Jánoshalma, Kalocsa, Kiskőrös, Kiskun félegyháza, Kiskunhalas és Kiskun majsajárásokban lesz érvényben. Az érintett települések listája elérhető a Nébih honlapján. Ma is kellemes őszi időre van, kilátás a napsütésé lesz majd a főszerep, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. A keleti szél ugyanakkor átmenetileg megélénkülhet. A legmelegebb órákban itt Kecskemét térségében 24-25 fokot mutatnak majd a hőmérők. Holnap is folytatódik a száraz, zavartalanul napos idő, reggel helyenként pára és köd képződhet, de ezek gyorsan feloszlanak majd. A legmelegebb órákban 24-26 fokot mérhetünk, hajnalban 6-8 fok lesz.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gomb.

itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Mozgalmas a mai nap, hiszen a Rádió egy gong műsorvezetői főzik egyrészt a kávét, mégpedig a kávé világnapja alkalmából. Remélem tudjátok, hol találtok meg bennünket, ha nem, akkor a Rádió egy gong Facebook oldalát ajánlom figyelmetekbe. Szóval ott vagyunk, itt pedig majd hamarosan a témában arról lesz szó, hogy a Kecskeméti SC Széchenyi István Technikum két oktatója Toyota Sakura és Svéd közös díjat hozott el nem is olyan régen, néhány héttel ezelőtt. A díj jelentőségéről és az iskoláról hallhattok majd, ugyanis az iskola igazgatója is vendégünk volt, és a velük készült beszélgetést hallhatjátok ebben az órában. Közben pedig lehet a játékra jelentkezni, mert elindult tegnap a csapatommal. Csapatom fődíj 100 000 forint értékű catering szolgáltatás és csapatépítő lehetőség a Tamás tanyán. A csapatot pedig viszi busz, mégpedig a Beckő Tours segítségével juthat el a csapat erre a helyszíre, de nem csak oda, hanem vissza is természetesen. Csapatommal csapatom a telefont, így kell felvenni, és ezekkel a szavakkal jelentkezzetek SMS-ben, Viberen nyereményjátékunkra. Most jöhetnek az üzenetek!

ezzel a nyereménnyel az egész csapatot megajándékozhatod. Talán még a főnök is megdicsér majd az ötletért. Csapatommal csapatom a Rádió 1 Hungaroringen.

0: Téma: a Rádió egy gong közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: A szakmai oktatásban nyújtott kimagasló munkájukért Toyota Sakura és a svéd közös díját hozták el a stílusos vidéki éttermiség találkozójáról a Kecskeméti SC Széchenyi István Technikum két oktatója. Ez adta beszélgetésünk apropóját, és nagy szeretettel köszöntöm az iskola igazgatóját, Bodnárné Nagy Anitát. Szervusz!
2: Szervusztok!
1: És természetesen a két díjazott, illetve a két szakmai oktató, Klement Krisztián és Ságodi Márk is itt vannak a stúdióban. Sziasztok!
3: Sziasztok!
4: Sziasztok! Üdvözlöm mindenkit!
1: Szeptember közepén volt ez az esemény, Tatán, ahol ezt a díjat megkaptátok. De rögtön tisztázzuk ezt a svéd mozaik szót, hogy ez mit is takar, melyikőtök avat be a részletekbe.
2: Tehát a stílusos vidéki éttermiséget jelenti. Ez egy olyan mozgalom, amely a vidéken lévő éttermeket és a vidéken élő termelőket köti tulajdonképpen össze, és ők éves szinten mindig találkoznak.
1: Mennyien vettek részt ezen a találkozón? Tehát az egész Magyarország?
2: Igen, ez bárki számára nyitott lehet. Magán a kiállítók között olyan éttermek vannak, akik ennek a szerveződésnek tagéttermei.
1: Na és akkor egy iskola hogyan kerül oda?
2: Elsősorban a szakmai érdeklődésünk alapján került oda, tehát több mint 10 éve követjük ezt a mozgalmat, de a közelebbi kapcsolat az az elmúlt 2 évben alakult ki, amikor is sikerült a svédnek az oktatási vonalat is a palettájára fölvenni, és elkezdtek olyan versenyeket szervezni, amelyen mi is megjelentünk, és így tudtak belátást nyerni a mi munkánkba.
1: Az oktatók felé fordulok, mit szóltatok a díjhoz, és meglepődtetek? Hogyan fogadtátok, amikor ez kiderült, ez a jó hír?
3: Hatalmas meglepetés volt, mert hogy ugye nem jelöltettük magunkat, igazából egy szerdai délután, egy közös meeting után én már arra értem vissza, hogy Márk szorongatja kezébe a telefont, és nagyon tőle nem megszokott remegő szemmel néz felém, és gondoltam, hogy valami biztos, hogy lesz. Majd letette a telefont, és azt mondta, hogy hát figyelj csak, most hívott az egyik szervező, hogy minket jelöltek erre a Sakura díjra, és hogy ezt szombaton Tatán személyesen szeretnék átadni nekünk a Toyota Magyarország egyik vezetőjével, illetve a svéd vezetőjével közösen.
1: Ez a jelölés az honnan jött? Tehát, hogy egy szakmai csoport dönti el, hogy kiket jelölhetnek egyébként?
2: Igen, az ő látóterükben lévő oktatók közül válogatnak. Hát az én két kollégám a harmadik körben kapta meg ezt a díjat, tehát ez 24 óta él ez a díj, és eddig két oktató kapta meg, most így ők rögtön ketten együtt kapták.
1: Ezzel után innen folytatjuk a beszélgetést.

0: téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről. A Rádió egy gongon.
1: A Kecskeméti SC Széchenyi István Technikum igazgatója Bodnárné Nagy Anita, valamint Klement Krisztián, Ságodi Márk szakmai oktatók a vendégeink most itt a Rádió egy gong stúdiójában. És hát a szakmai oktatásban nyújtott kimagasló munkájukért Toyota Sakura és a svéd közös díját hozták el a stílusos vidéki éttermiség találkozójáról. Szeptember közepén ugye Tatán volt ez az esemény, ahogy beszélgettünk. Na de szakmai oktatók felé fordulok, és Márk, kicsit mesélj nekünk arról, hogy mit oktatsz, tehát jelen esetben ugye a Széchenyi István Technikumban.
2: Ugye szakács tanulókat oktatok első körben, illetve hát nyilván ezen belül ugye a vendéglátást. Szeretünk azt gondolom, hogy egy picit a modernebb irányzat felé kacsingatni. Nyilván próbáljuk a diákoknak, a gyerekeknek azt a tudást átadni, amivel ugye érvényesülnek akár itt a környékbeli éttermekbe, akár az országba, vagy akár külföldön is. De nyilván próbáljuk az erős alapokkal kezdeni náluk, és utána emeljük a szintet. Ugye itt azért Krisztiánnal jártunk már egy-két helyen a világba, és tényleg próbáljuk behozni azokat a technológiákat, azokat az eszközöket, dolgokat, amiket mi láttunk. Nyilván azért van nagyon sok diák, aki erre vevő, és nagyon jól lehet velük dolgozni. Ugye ezáltal is jutottunk el elég sok versenyre, és elég szépen teljesítettek a diákok ennek köszönhetően.
1: Te hány éve vagy a szakmában egyébként, mióta?
2: Hát 14 éves korom óta dolgozom konyhán, nem is tudom kiszámolni, hát lassan már igen, 17-18 éve.
1: Krisztián, felét fordulok, rólad mit tudhatunk, illetve azt már adás előtt beszélgettük, hogy te dolgoztál külföldön is, illetve hol végeztél? Egyébként itt pont a Széchenyiben, jól tudom, ezt is elárultad itt azért nekünk, de a hallgatóknak is azért mondjuk el.
3: Igen, az én rövid sztorim az úgy indul, hogy én 2004 és 2009 között jártam a Széchenyi István Technikum, akkor még nem ez volt a neve, de nyilvánvaló, hogy ugyanáll az iskoláról beszélünk. Majd 2010-től 2019 márciusáig dolgoztam külföldön, egy elég hosszú ideig eltávolodtam, és 2009. szeptember óta dolgozok aktív oktatóként, úgyhogy engem visszafújt az élet és a szél a gyökerekhez, és azóta ugye ez már a 7. tanév, összesen a szakmában pedig 22 éve dolgozok, hogyha tanulóévet is beleszámítjuk.
1: Akkor van tapasztalatod neked is?
3: Igen, mondhatjuk, hogy van egy kis rálátás, de nyilvánvalóan ebben a szakmában a folyamatos fejlődés és a fejlődni akarás az egyik legfontosabb dolog. Alapvető dolgokon kívül, hogy az alázat, a tisztelet, a kitartás és a szorgalom az pontosan, ahogy a Márk említette, hosszú évek munkája után az utóbbi két évben a csillagok állásával együtt szerencsésen fújta az iskola életét, mert a kitűzött versenyeken nagyon szép eredményeket értek el a gyerekek, és nyilvánvalóan ez egy hosszantartó, kitartó, közös munka intézményi szinten, vezetőségi szinten, és nyilvánvalóan a kollégák, illetve a gyerekek beleadott munka és energiája. Ezt hozta eredményképpen.
0: Téma. A Rádió egy gongon.

0: aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
1: A Kecskeméti SC Széchenyi István Technikum igazgatója Bodnárné Nagy Anita, valamint Klement Krisztián, Ságodi Márk szakmai oktatók a vendégeink most itt a Rádió egy gong stúdiójában. És hát a szakmai oktatásban nyújtott kimagasló munkájukért Toyota Sakura és a svéd közös díját hozták el a stílusos vidéki éttermiség találkozójáról. Ez az elismerés az iskola számára mit jelent?
2: Hát ez egy nagyon nagy elismerés, nem csak személyesen a két kollégámnak, hanem az intézménynek is, mert hogy tulajdonképpen egy nagyon meghatározó szervezet ismerte el a munkájukat, és ezáltal azért az intézmény munkáját is. Úgyhogy mi ennek nagyon örülünk, én ezúton is gratulálok a kollégáimnak még egyszer. Illetve a gyerekeknek egy olyan pályautat tudunk mutatni, ami szerintem nagyon fontos, hogy hiteles. Tehát itt van két olyan oktató, aki azért meg tudja mutatni, hogy az országban ők tudnak olyan teljesítményt nyújtani, amit rajtunk kívül magas szakemberek elismernek.
1: A díjazottak felé fordulok, hogy számotokra mit jelent ez, illetve motivál akkor? Egy-egy díj, egy-egy elismerést?
3: Bennünket is nyilván motivál ez, hogy megkaptuk ezt a díjat, de talán ami a legfontosabb abban, hogy a diákok is látják azt, hogy bennünket is ugye elismernek, és talán ezzel mi is tudjuk őket motiválni, és olyan utat tudunk nekik mutatni, ami talán követendő példa lehet.
4: Én annyit hozzáfűznék a Márk mondandójához, hogy nagyon sokat gondolkozunk projektalapú képzésre, mert pont azért, hogy ne csak ilyen direkt módon tanuljanak ilyen tankönyvekből, ugye átalakult a képzési rendszer az utóbbi 2-3 évben, és már nincs is fizikai tankönyv se, és akkor ezáltal sokkal interaktívabban be tudjuk őket vonni, és talán így lehet a motiváltságot mindig fenntartani, hogy nagyon jó kis projekteket lehet kitalálni. Mondjuk egy szabad tűzös grillezés, vagy egy pizzasütés, ez mind megvalósítható iskolai kereteken belül, és nyilván hozzájuk ezek testhez állóbbak, modernek, trendik is, és ezáltal úgymond tudat alatt akkor mégiscsak bevonjuk őket egy nagyon aktív munkába, és ezáltal gyakorlatilag önmagukat tanítják meg így erre a folyton motiváció fenntartásra. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog.
1: Még egy kicsit az oktatásról beszéljünk, hogy tényleg mennyire alakult át már a Széchenyiben az oktatás, vagy egyáltalán hogyan oktattak, ugye Krisztián is kicsit már utalt rá, de még így zárszóként mi az, ami fontos és említésre méltó, és beszéljünk róla.
2: Hát mindenképpen egy nagyon tanulóközpontú intézménnyé alakult át a Széchenyi, és valóban nagyon sokat dolgozunk projektekben, nagyon sok apró munkacsoportban szerveződtek az oktatók, és ezek a munkacsoportok nagyon hatékonyan tudnak projekteket készíteni, illetve olyan szemléletet vinni a 45 perces tanórába is, ami a diákok számára is figyelem fenntartó. Tehát azért nyilván küzdünk mi is a generációs változásokkal, de abszolút pozitívan állunk hozzá, és úgy gondoljuk, hogy nem rosszabb ez a generáció, csak más.
1: Lesz a következő megmérettetés a jövőben, vagy valami cél, amit kitűztek?
2: Igen, mindenféleképpen. Terveink között szerepel az, hogy mi is esetleg a svéden megjelenjünk, mint intézmény, aki ugye közel áll már a svédhez, illetve a versenyeiken való részvétel.
1: További sok sikert kívánok, és nagyon köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, és beszámolhatunk erről a jó hírről.
3: Köszönjük szépen!
4: Köszönjük szépen!
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió egy gongon.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Közlekedési információkkal folytatjuk. Munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M5-ös autópályán. Budapest felé a Dabas-Újhartyán csomóponthoz közel a 41-es kilométernél, ahol egy sávot lezártak. És szintén az M5-ösön Budapest felé a 90-es, 94-es kilométer szelvények között Kecskemét térségében burkolatfelújítási munkálatokat végeznek. Az érintett szakaszon 60 km/h sebességkorlátozásra is számítani kell. Ha bármi rendkívül látok, tapasztaltok, jelezzétek nekünk SMS-ben, Viberen, vagy telefonszámunk 76 414 010. Alex Varendalával folytatjuk, jön a Fever Dream.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon!
1: Kíváncsian várom, hogy vesz fel a telefont hallgatónk.

0: csapatommal, csapatom.
1: Tökéletes. Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból.
0: Gábor vagyok.
1: Üdvözlöm, Gábor. Hol értük utol? Munkában van éppen?
0: Nem. Nyugdíjas vagyok.
1: Ő nyugdíjas? A nyereményt az kinek szeretné felajánlani? Vagy magának nyerni? Hát,
0: nem. Nagy a csapatom.
1: Nagy a csapata? Mit tudtadok a csapatról? Igen. Milyen csapata van?
0: Van feleségem, gyerekek, unokák, rokonok.
1: Akkor igazából ilyen családi rendezvényt szeretne a Tamás tanyán, hogy összejöjjön. Igen. Akár valami alkalom. Lesz valami nagyobb évforduló a közeljövőben?
0: Lesz, igen. Október 31-én lesz a születésnapom.
1: Ó, kerek évforduló? Vagy nem kerek? Csak
0: nem, nem. 72.
1: Gábor, hát a nevét a kalapba tesszük, és a Tamás tanya jóvoltából megnyerheti pénteken a catering szolgáltatást, a csapatépítő, vagy hát most jelen esetben akkor egy családi rendezvényt tudnak ott tartani, meg még a Bekő Tours ugye viszi busszal is oda-vissza a vendégeket. Úgyhogy az esély megvan erre pénteken.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Valahogy így kell. A játék folytatódik. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
1: Indul a két órás Daily Mix Alex Kenji Bambolet című dalával, és hát folytatódik a csapatommal csapatom, és tényleg elsősorban a munkahelyek jelentkezését várjuk, a kollégáknak egy jó kis csapatépítő program, de hát Gábor úgy gondolta, a családjának megnyerni és ünnepelnének. Akár még ez is összejött. Tényleg pénteken fődíjsorsolás. Mi pedig kint vagyunk külső helyszínen, főzzük a kávét, szolgáljuk is, úgyhogy még megtaláltok ott is. Próbálom majd a következő órában elérni kollégáimat, akik éppen kávét főznek és viszik ki a vendégeknek.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. Most elviheted a kollégáidat egy felejthetetlen csapatépítőre. Utazás oda-vissza busszal, roskadozó asztal és parádés italkínálat a tanyán. Mindez egy gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. A Bekő Tours és a Tamás Tanya rendezvényközpont támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
5: Aszta, ez mi volt?
6: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
5: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 millió 800 ezer forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
7: Stand up, mix up, catch up, link up, eat it up.
8: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
9: Rise up, eat smart.
10: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
11: Ho-ho, ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
12: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
13: Hovány csoport a világ élvonalában.
14: Cellás polikarbonát és ipari műanyag akár azonnal raktárkészletről a fehér polikarbonáttól. igen, már ipari felhasználásra is. Kecskemét, Halasi út 12.
15: www.fehérpolikarbonát.hu.
16: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
17: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
18: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
19: Csempe és járólap diszkont Kunszálláson. Minőségi olasz járólap és fali csempe minden méretben. Greslapok 5000 forint per négyzetméter. Famintás járólap 6000 forint per négyzetméter. Magasfényű márványmintás lapok 7500 forint per négyzetméter. Jelentkezést 0670 770 57 85.
20: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026. júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
21: Vásároljon mindent egy helyen. Üzletünkben széles választékkal várjuk vásárlóinkat. Kaphatók, autóalkatrészek, felszerelési és ápolási cikkek, akkumulátorok, kenőolajok, gumiabroncsok, nyári, téli, négy évszakos, szerelve, centírozva. Sigma Marker Kft. Autóalkatrész, gumiszaküzlet és gumiszervíz. Kecskemét, Szent Miklós utca 25-27. Telefon 413-845.
22: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tiko benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó kedvbe!
23: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e, Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
3: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
24: Kezdődnek a városnapi programok, megnyitotta idei évadát a Kecskeméti Sportiskola, ma van Szent Mihály napja. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kezdődnek a városnapjához kapcsolódó programok Kecskeméten. Régi fényképek, színházi kulisszatitkok, zenés programok és őszi vásárok is várják az érdeklődőket. Ablak a múltra címmel szerdán a kecskeméti fotógyűjtemény digitalizált felvételeiből nyílik tabló kiállítás a főtéri sétányon. Az eseményen a gyűjtemény történetét is bemutatják. Pénteken 130 év színházi emlékei elevenednek meg. Archív felvételeket és kevésbé ismert pillanatokat is bemutatnak a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház jubileumi kiállításán. Aznap este tartják az önkormányzati díjátadó gálát is. Szombaton zenével telik meg a Cifra Palota. Szabó Sándor tárogató művész előadásában verbunkosok, kuruc dallamok és a bánkván részletei csendülnek fel. Hétvégén vásári barangolásra hívják a kecskemétieket, vasárnap a bánkbán világát fedezhetik fel az érdeklődők. Minden további részlet elérhető az önkormányzat közösségi oldalán. Megnyitott a 18. sportévadát a Kecskeméti Sportiskola. Az ünnepségen bemutatkozott a Kesi 14 szakosztálya, és célokat is megfogalmaztak a 2026-27-es évre. Díjazták emellett a szakosztályok legjobbjait. Az elismeréseknél a versenyeredményeket, az edzésmunkát, a kitartást és a közösségben betöltött szerepet is figyelembe vették. A nemzetközi versenyeken szereplő fiatalok külön díjat vehettek át, olvasható a híres.hu beszámolójában. Szent Mihály napja van. A néphagyományban ez a nap az ősz egyik fontos fordulópontja, és az állatok behajtásától az idő jóslásig számos régi hagyomány és hiedelem kapcsolódik hozzá, mondta rádiónknak Gyanó Szilvia néprajzkutató.
25: Ugye azt szokták mondani, hogy ha ilyenkor összebújnak az állatok, akkor gyorsan jön a tél, és hideg hosszú telünk lesz, ha pedig nem, akkor még sokáig eltart az őszi melegebb időszak. Szent Mihály nagyon fontos arkangyalunk, védőszentünk is, a temetőkápolnáknak is gyakran ő szokott lenni a védőszentje, mert hogy a régi legendák elképzelések szerint Szent Mihály az, aki utolsó útjára kíséri majd a halottat, és ezért nevezik azt a halott szállító eszközt, amivel régebben a koporsót vitték Szent Mihály lovának.
24: Ma is kellemes őszi időre van, kilátás a napsütésé lesz majd a főszerep, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. A keleti szél ugyanakkor átmenetileg megélénkülhet. A legmelegebb órákban itt Kecskemét térségében 24-25 fokot mutatnak majd a hőmérők. Holnap is folytatódik a száraz, zavartalanul napos idő, reggel helyenként pára és köd képződhet, de ezek gyorsan feloszlanak majd. A legmelegebb órákban 24-26 fokot mérhetünk, hajnalban 6-8 fok lesz.
0: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
5: Rádió
4: egy! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi

Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A tempón egy kicsit növelni fogunk a folytatásban már, hiszen Samfelt, Rosaline érkezik, én pedig mondom a tudnivalókat, hogyha nyerni szeretnétek, és egy csapatépítőt szerveztek, vagy éppen kilátásban van, akkor ebben tudunk segíteni, mert ez a heti fődi 100 000 forint értékű catering szolgáltatás csapatépítésre a Tamás Tanya jóvoltából, ott eltölthet egy munkai kollektíva, egy szuper délutánt, estét, ráadásul a csapatot is szállítjuk, pontosabban a Beko Tours oda viszi és haza is viszi majd a kollégákat, nektek csak jól kell érezni magatokat. És egy feladat van most itt, hogy az SMS Viber számunkra 2094140-20-ra üzenetben jöhet a csapatommal csapatom, így tudtok a játékra jelentkezni, jöhet most az üzenet, és a telefont is így kell felvenni, hogy csapatommal csapatom, ezekkel a szavakkal, se hello, se szia, se igen, az majd utána, szóval csapatommal csapatom, jó? Ez a fontos, és így tudtok a pénteki fődi sorsásba bekerülni. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, Samfelt, Rosaline slágere itt van már is a Rádiói Gongon. Ez a Heart Like Mine, én Faragó Miklós vagyok.

0: Rádió egy gong, csak igazi, ma is sláger megy. Csapatommal csapatom, játékunk is tart, és jöhet az üzenet. SMS-ben, Viberen 20 9 414 0 20. És én pedig most az egyik kollégámat hívom. Kapcsoljuk a külső helyszínünket, ahol kávét főznek és szolgálnak a Rádió egy gong műsorvezetői.
1: Beszél Puha Éva.
0: Ó, nagyon jó. Nem így kell felvenni a telefon, csapatom a csapatom, de hello Évi, Miki vagyok a rádióban.
1: Hello Miki, nem is figyeltem a számot, nem, hogy mit körök, de hát 4-14-0-10 vagy 0-20.
0: Pontosan. Na de fontos kérdés, hogy a mi csapatunk hogyan csapatja ott a kávézóban? Egyben van
1: hát
0: még a kávézó?
1: Hát a mi csapatunk nagyszerűen. Egyben van még a kávézó, kávénk már kevés van, hál' Istennek, de nagyon-nagyon kiválóak, úgyhogy elgondolkoztam rajta, hogy nyitok újabb pozíciókat, mert tökéletes barisztákat neveltünk itt ki a rádióban, úgyhogy minden nagyszerű, minden jó.
0: Hát én a felszolgálásba belejöttem a végére.
1: A végére, igen, de figyelj csak, Miki, hát senki nem úgy születik, hogy ezt tudja, úgyhogy most milyen klassz, hogy így együtt megtanultuk, egyre többen vannak, jönnek idősebb, fiatalabb korosztályba is, sőt, most Erasmusos diákok is megtaláltak bennünket, hogy a TikTokról és az Instagramról beszélgessenek itt velünk, angolul és magyarul, úgyhogy itt most ilyen teljes havária van a
0: Na hát kövessenek be minket akkor, azt a mindenképpen.
1: Igen, javasoltuk nekik, hogy Argentinából, meg mindenhonnan, ahonnan érkeztek, nyugodtan kövessék be a Kecskeméti Rádió egy gongot. Úgyhogy nagyon szuper, minden jó a hangulat, süt a nap, teraszunk is nyitva. Úgyhogy...
0: Ki van még ott a műsorvezetők közül, valaki ott van közelben?
1: Most éppen Fanni állt be a pultba a mosogatás véget, Zalán főzi a kávékat, Tibi pedig felszolgál.
0: Ó, hát akkor a csapatmunka megvan.
1: Most ez a leosztás, de ez 2 percenként változik.
0: Oké, okay, na, köszönöm a helyzetjelentést akkor.
1: Köszi, neked is jó munkát, ciao.
0: Hello. Facebookon, Instagramon folyamatosan jelentkezünk egyébként a helyszínről, fotókkal, videókkal. Kövessetek bennünket ott is, és hát nagyon köszönjük, akik már a délelőtt folyamán meglátogattak bennünket. A folytatásban itt a Daily Mixben zenélünk. David Guetta, szia, és ez a Beautiful People.

Pop és dance slágerek Mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en. Minden délben. 2 órán keresztül. Rádió 1 gong.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Nézzük, mi a helyzet az utakon, az autópályán, az M5-ösön torlódik a forgalom munkavégzés miatt. Budapest felé, Dabas-Újhartyán csomóponthoz közel, a 41-es kilométernél, ahogy egy sáv egyébként ott le van zárva. Az 5-ös főúton pedig Városföld és Kecskemét között a 95-ös kilométernél fakivágást végeznek, és egy új kerékpárút csatlakozást építenek ki, úgyhogy az útszűkület mellett 40 km/órás sebességkorlátozásra kell számítani.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.

0: Minden délben a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy.
1: I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom! A Rádió egy gongon! Rádió egy gongon!
1: Csapatommal csapatom.
2: Így van. Na, meggondoltad, hogy mit mondj, de jót mondtál. Faragó Miklós vagyok, a Rádió egy gongból.
1: Úristen, Kata vagyok.
2: Úristen, Kata. Hát, neked már van egy kis előnyöd. A fődíjhoz közelebb kerültél, mert beszélünk, és jól vetted fel a telefont, esélyt kaptál most.
1: Úristen, köszönöm szépen.
2: Na, nagyon-nagyon szeretnéd ezt a nyereményt. Látom, hogy azért többször elküldted az üzenetedet. De igen. Miért szeretnéd ezt ennyire? És persze milyen csapatod van? Mesélj magatokról.
1: Hát mi a Nyomdában dolgozunk itt Kecskeméten. És itt az egyik kolléganőm mondta, hogy játszak a játékkal, ezért szeretnénk így csapatosan elmenni, mert szoktunk így magámba rendezni ilyen kisebb összejöveteleket, ilyen team dolgokat, és akkor most ezt így meghallotta a rádióban, és mondta, hogy játszak.
2: De ha kiosztott a feladatot, magyarul?
1: Igen, egyébként igen.
2: Hát jól van, mennyien vagytok egyébként, mekkora csapatot tudsz összehozni majd, hogyha nyertek?
1: Uha, hát egy olyan 10 vagyunk körülbelül.
2: Oké, csak ugye, hogy a Tamás tanyára fuvaroz majd a Bekő Tours, mekkora busszal készüljön, igen, akkor egy busz is elég lesz majd, hogyha
1: így
2: lesznek
1: van,
2: a
1: igen,
2: szerencsések. Szóval pénteken fődíjsorsolás, kalapban a neved, Kata.
1: Igen, köszönöm, nagyon várom már.
0: Valahogy így kell. A játék folytatódik. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
2: Nagyon lelkes Kata, ahogyan a többi hallgatónk is, hiszen jó pár üzenet jött, de most Katának kedvezett a szerencse, a következő órában is visszahívok majd valakit. A nyereményekről mindjárt hallhattok is, és a Daily Mix pedig folytatódik majd Hurts Purple Disco Machine dalával pár perc múlva. Ez lesz a Wonderful Life.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. Most elviheted a kollégáidat egy felejthetetlen csapatépítőre. Utazás oda-vissza busszal, roskadozó asztal és parádés italkínálat a tanyád. Mindez egy gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. A Bekő Tours és a Tamás Tanya rendezvényközpont támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Építőanyagait bízd csak ránk! Nálunk megtalálod, amire egy építkezésen vagy felújításon szükséged lehet. Ömlesztett anyagok, cement, vasanyagok, gipszkarton, térkövek, zsákos termékek. Ezek kiszállítását is ránk bízhatod. Építkezz velünk! Megtaláltok minket a Ladánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
6: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
5: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
7: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
8: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
9: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
10: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tico benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó kedvbe!
11: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
12: Lemondott Kecskemét alpolgármestere, késsel fenyegetőzött a fiatal, elfogták, megmentik a vízhiánnyal küzdő horgásztavakat. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Lemondott tisztségéről Homoki Tamás, Kecskemét alpolgármestere közleményben adott tájékoztatás döntéséről. A lemondás a következő, október 22-i közgyűlés napjával hatályosul. Homoki Tamás közölte, a jövőben sem szeretne hátat fordítani a szülővárosának, ezért hivatalosan felajánlotta, hogy önkéntes társadalmi munkában külső szakértőként és tanácsadóként ügyvédi tevékenysége révén vállalja segíteni azon szakterületeket, amelyek alpolgármesterként hozzátartoztak, írta meg a BAON. Ismét megtehet Kecskemét főterem, a szívünk napja keretében számos ingyenes egészségügyi szűréssel, orvosi és életmódbeli tanácsadással várták az érdeklődőket. A városlakók emellett az újraélesztés gyakorlati fogásaiba is betekintést nyerhettek, írja közösségi oldalán a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház. Elfogták a rendőrök azt a kamasz fiút, aki késsel fenyegetett meg egy 78 éves asszonyt Kiskunhalason. A férfi pénzt követelt tőle és azzal fenyegetőzött, hogy megöli. Az asszony azonban nem ijedt meg. Elővette a nála lévő gázsprét és közölte a támadóval, hogy hívja a rendőrséget. A fiú ezután elmenekült. A Bács-Kiskun megyei rendőrség tájékoztatása szerint a 17 éves fiatalt a térfigyelő kamerák felvételei alapján rövid időn belül elfogták. A fiút rablás büntetének kísérlete miatt őrizetbe vették. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyar Országos Horgász Szövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi vízvisszatartást segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a MOHOSZ főigazgatója.
13: Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és vízszintet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani. Közösen tenni kell azért, hogy ezek a horgászvizek jobb minőségben tudjanak biztosítani élményt a horgászaink számára, de egyben a környezetvédelem és a természetvédelem és a vízgazdaság területén is hozzájáruljunk a vízmegtartáshoz.
12: Ma is kellemes őszi időre van, kilátás a napsütésé lesz majd a főszerep, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. A keleti szél ugyanakkor átmenetileg megélénkülhet. A legmelegebb órákban itt Kecskemét térségében 24-25 fokot mutatnak majd a hőmérők. Holnap is folytatódik a száraz, zavartalanul napos idő, reggel helyenként pára és köd képződhet, de ezek gyorsan feloszlanak majd. A legmelegebb órákban 24-26 fokot mérhetünk, hajnalban 6-8 fok lesz.
14: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
3: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Rádió egy gongot hallgatjátok, és ez a Daily Mix még ebben az órában, a mikrofonnál pedig Faragó Miklós, és még ebben az órában külső helyszínünkön, itt a belvárosban az egyik kávézóban találkozhattok is kollégáinkkal. A Facebookon, Instagramon minden információ ott van, és jelentkezünk tartalommal, hogyha valaki esetleg lemaradna, és hát nagyon köszönjük, akik már ellátogattak a délelőtt folyamán, és sok-sok hallgatóval is összefutottam. Én is ott voltam az elején. Most pedig itt vagyok még, és játszunk csapatommal csapatom, jöhet a nyerni szeretnék üzenet helyett, ezen a héten ugye a csapatommal csapatom üzenet, és így kell a telefont is felvenni, hogyha egy csapatépítő tréninget szeretnétek, akkor itt a lehetőség, nyerjétek meg a Rádió egy gong játékában. A Tamás Tanya jóvoltából csapatépítő program és catering szolgáltatás 100 000 forint értékben, és a csapatot viszi a helyszínre, és persze haza is majd a Bekő Tours. 29 414 020 az SMS Viber számunk, itt tudtok a játékra jelentkezni. Ray Dalton slágerével robogunk tovább. Ez egy korábbi sikere, azt hiszem a hangot nem kell bemutatni, és megismerhető, amikor ő énekel. Különleges és karakteres hangja van. Ez a Do It Again!

kezedben a telefon, akkor rajta. Mostantól várjuk a jelentkezésedet. SMS és Viber számunk 0620 9 14 020. Csapatommal csapatom a Rádió 1 Gongon.

0: Minden délben a rádió egyen. Két órán keresztül. Mixben. Rádió egy gong.
1: Egész nap titeket hallgatlak.
0: Csak igazi ma is látható.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Szeptember 29-e van, a kávé világnapja, és hát a mai napon felszolgáltuk a kávét, főztük a kávét. Orsi is hallgat bennünket, aki a délelőtt folyamán meglátogatott minket, és nagyon köszöni a finom kávét és a kedves kiszolgálást. Hát nagyon szívesen örülök, hogy te is ott voltál, és meglátogattál bennünket. Fotók, videók, Facebookon, Instagramon, és persze jövünk még további tartalmakkal. Most pedig a Daily Mixben Regán Lili következik, itt a saját dala, ez a Heal Me. We'll be right back.

Minden délben a rádió egyen. Jó pont a főnöknél, gesztus a munkatársaid felé, egy hibátlan, egyszerű mondatért. Csapatommal csapatom, a rádió egy gongon.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Újabb közlekedési információk. Az M5-ösön felújítják az útburkolatot, úgyhogy Kecskemény térségében a 71-es, 78-es kilométerek között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat. Szeged irányába továbbra is a külső és a leállósáv használható. Az 5-ös főúton is figyeljetek, mert Kecskemét és Városföld között a 95-ös kilométernél fakivágást végeznek, és egy új kerékpárú csatlakozást építenek ki. Az útszűkület mellett 40 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Balesetmentes közlekedés mindenkinek. Ha van infótok, akkor küldjétek el a 29 414 020-as SMS Viber számunkra. És ide jött az üzenet, hogy csapatom.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
0: Ugyanis mindjárt egy hallgatót hívok, és ha ezekkel a szavakkal veszi fel, már is kalapba kerül a neve, és részt vesz a pénteki fődíj sorsoláson. Hogy mik a nyeremények, ezt is soroljuk majd, de most elmondom, hogy mi a következő dal. Swish Disco Rehab Sam Felt. Ez már a Sleep Tonight itt a Rádiói Gongon a Daily Mixben.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy hangon.
1: Izgatottan várom, hogy veszi fel hallgatónk a telefont.
2: Csapatommal csapatom.
1: Tökéletes, aj, de izgultam, hogy sikerüljön ez a mondat, és sikerült. Rádió egy gongból Faragó Miklós beszél itt a stúdióban, és ott ki van?
2: Szia, Kovács Gergő vagyok.
1: Hello, Gergő. No, hát közelebb kerültél te is a fődíjunkhoz, Tamás Tanya, csapatépítés, 100 000 forint értékű catering szolgáltatás, és busz is áll a rendelkezésetekre majd, ha megnyeritek, és vissza busz meghoz benneteket. Hány személyt kellene vinni a busznak?
2: Körülbelül 7-8 ember.
1: Ti mivel foglalkoztok, Gergő?
2: Kávé.

0: kell.
1: Kávégépeket telepítitek, karbantartjátok, vagy mit kell tudni erről?
0: Pontosan, ugye virgulázás, árusítás, szervizelés.
1: De ez csak Kecskeméten, vagy megyén belül, vagy országosan?
0: Országosan, hát igazából Kecskemét, környéke, Budapest, illetve Kecskemét, lefele Kiskőr és Kismohalas.
1: Mondtad, ezt a területet képviselitek, gondolom. Jó, mikor volt utoljára a csapatépítő programotok?
0: Hát szerintem egy éve körülbelül.
1: Akkor merre voltatok, mit csináltatok?
0: Cégen belül szoktunk megcsinálni kártyázást, és akkor...
1: Jó, hát a Tamás tanyán is lehet kártyázni, de bővebbek a lehetőségek majd, hogyha megnyeritek, akkor lehet egy kicsit gondolkodni tovább is. Jó, oké, Gergő, kalapban a neved.
0: Nagyon jó, köszönjük szépen.
1: Nyereményjátékunk folytatódik, a következő órákban is jöhet majd, de nyerni szeretnék üzenet helyett az, hogy csapatommal csapatom. Kincses Szabolcs érkezik, és ő vált engem, 17 óráig vele rádiózhattok, játszhattok, én pedig holnap ugyanígy 10 és 14 óra között számítok a figyelmetekre. Az elmúlt 4 órában Faragó Miklóst hallottátok, és Kamrád Be Mine című dalával indul majd a következő zenei óránk, és a Facebookon, Instagramon, TikTokon lehet bennünket követni. További kellemes délutánt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, viszonthallásra, sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Csapatommal csapatom, rádió egy gongon. Most elviheted a kollégáidat egy felejthetetlen csapatépítőre. Utazás oda-vissza busszal, roskadozó asztal és parádés italkínálat a tanyán. Mindez egy gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom, a rádió egy gongon. A Beko Tours és a Tamás Tanya rendezvényközpont támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
6: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy

0: Bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
1: Rise up, eat smart.
2: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
3: Oh, ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
4: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
5: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
6: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
7: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
8: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
9: Álomesküvő, álomhelyszínen. Kecskeméttől mindössze 20 percre Csemőben vár a Tamás tanya, ahol minden adott ahhoz, hogy az esküvőtök igazán emlékezetes legyen. Tóparti ceremóniakert, három különleges rendezvényterem, teljes körű szolgáltatás és helyszíni szállás akár 70 fő részére. Tamás tanya, egy hely, ami méltó életetek legszebb napjához. Árajánlatkérés www.tamastanya.hu.
10: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
11: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását.
12: Tegyen próbára minket.
11: Ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
13: Reklámot hallottak.
14: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
15: Segítik a fiatalok pályaválasztását. A Kefax ZRT is csatlakozott a Teszed akcióhoz. Kezdődik az őszi róka vakcinázás. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Idén is elkészítette pályaválasztás segítő kiadványát a Bács-Kiskun vármegyei kereskedelmi és iparkamara. A kiadvány bemutatja az iskolatípusokat, az ágazati képzést, a szakmák ágazati besorolását és Bács-Kiskun összes középiskoláját a gimnáziumokkal együtt. Emellett összegyűjtötték azt is, hogy ágazatonként hol lehet szakmákat tanulni a megyében. Az ágazati kalausz papíralapú kiadványként és online is elérhető a megyei kamara honlapján. A Kefax ZRT is csatlakozott a Teszed akcióhoz. Október 16-án délelőtt bárki részt vehet a programon. A kezdeményezés keretében a kecskeméti Csalánosi parkerdőt tisztítják meg a szeméttől. Szemetes zsákokat és munkáskesztyűket a szervezők minden résztvevő számára biztosítanak. A találkozó a Csalánosi parkerdő bejáratánál lesz. Az önkéntesek a helyszínen is csatlakozhatnak az akcióhoz, de előzetesen is jelezhetik részvételi szándékukat. Részletek a Kefax honlapján. Szombaton kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében zajlik majd az immunizálás, köztük Bács-Kiskunban. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, mondta rádiónknak Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
16: Immunizálás egy időben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Ugye ezek azt a célt szolgálják, hogy a vakcinázásban érintett célállatfajok, vagyis a rók és az aranysakkát vegyék fel ezeket a csalétek vakcinákat. Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az ország határtól számított 50 km-es sávját, mert Magyarország nagyrészt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állatpopuláció létrehozása.
15: Az ebzárlat és legeltetési tilalom megyénkben Bácsalmás, Baja, Jánoshalma, Kalocsa, Kiskőrös, Kiskun Félegyháza, Kiskunhalas és Kiskun Majsa járásokban lesz érvényben. Az érintett települések listája elérhető a Nébih honlapján. Folytatódik a tiszta, derült idő, éjszakára a legtöbb helyen a szél is mérséklődik, majd hajnalban emiatt néhol pára és kötfoltok képződhetnek, viszont ezek holnap hamar feloszlanak majd. 6 és 9 fok között alakulnak a minimumok, holnap napközben folytatódik a derült napos idő, a legmelegebb órákban 25-26 fok lehet, csütörtökön sem kell változásra számítanunk, csak fátyafelhők szűrhetik majd a napsütést, a legmelegebb órákban 25-26 fok várható itt Kecskeméten.
12: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
17: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most Rádió 1 Go!

0: Eddig Faragó Miki a mikrofonnál, most már Kincses Szabi, egészen 17 óráig leszek itt, és folytatjuk a csapatom a rádió egy gongon elnevezősi akciónkat. Tegnap kezdtük, és egészen péntekig tart. A Tamás Tanya jó voltából lehet most nyerni egy jó kis csapatépítő tréninget bruttó 100 000 forint értékben, és a Bekő Tours fogja majd fuvarozni ezt a kis csapatot a Tamás Tanyára oda-vissza. Nagyon egyszerű a feladat, a nyerni szeretnék mondatot kell most is megírni a 0629 SMS és Viber számunkra. Az óra végén pedig valakit majd visszahívok, akinek pontosan ezzel a két szóval kell felvenni a telefont, hogy csapatommal csapatom, jó? Tehát ezt kell csak megjegyezni, 0629 414 020, még egyszer. Tehát az SMS és Viber szám, akár most is jöhet a nyerni szeretnék mondat, most pedig egy újdonsággal megyünk tovább, egy dal, a hirtelen érkező, mindent elsöprő szerelemről, ez Alex Warren újdonsága. Jön a Fever Dream már is itt a Rádió egy gondol.
1: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autóüvegkft.hu.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ez a Rádió egy nálunk csak igazi mai sláger, megnézzük, hogy milyen programok várnak rátok most a héten. Holnap délután 5 órakor folytatódik Kriskó János kulturális szakújságíró havi rendszerességi sorozata, a találkozások a Katona József könyvtárban. A helyiekkel, helyiekről folyó pódiumbeszélgetés résztvevői ez alkalommal dr. Kovács Fatime, mentálhigiénés szakember, védikus asztrológus és dr. Bozsó Ferenc, okleveles építőmérnök lesznek. Pénteken 11 órakor kezdődik nagykörösen a Toldis forgatag, a Toldi Miklós élelmiszeripari technikum szakképző iskola és kollégium szervezésében. Az ingyenes rendezvényen kézműves foglalkozásokkal, sportprogramokkal, különféle sajtók, szilvalekváros papucs és kürtös kalács kóstolással, interaktív játékokkal és meglepetés programokkal várja az iskola látogatókat. Ötödik alkalommal rendezik meg a Fuss, hogy lélegezz jótékonysági futóversenyt Kecskeméten. A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház által meghirdetett eseménynek október 3-án szombaton a Benkó Zoltán Szabadidőközpont ad otthont. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk, zenélünk tovább, jön a Sophie and the Giants és a Purple Disco Machine Paradise című dala, közben pedig várom, hogy nyerni szeretnék mondatot a 0629-414-020-as számra, az óra végén pedig majd ne felejtsétek el, így kell felvenni a telefont, hogy csapatommal csapatom. Jön tehát még egyszer a Paradise itt a Rádió egy gombon.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió Egyenlőnk csak igazi mai sláger megy. Holnap száraz, szinte mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. A keleti, délkeleti, valamint egyes tájainkon a déli szelet élénk lökések kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. Kora reggelre helyenként pára, köd képződhet, hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, majd napközben 23 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. 0629-14-020-as az SMS és Viber számunk. A nyerni szeretnék mondatot várom, és az óra végén majd valakit visszahívok. Így kell felvenni a telefont, hogy csapatom, ez akár a Tamás Tanya catering szolgáltatását, a csapatépítőjét is érheti, sőt a bekötőrsz is hozzájárul egyébként ehhez a játékhoz, mert hogy ők fogják szállítani a nyertes csapatot a helyszínre. Ja, most Taylor Swift, ez az Apalight, már is itt a Rádió egy gomba.

0: igazi mai sláger megy, Regit próbáljuk most elérni. Reméljük, hogy helyes mondat jön tőle.
1: Csapatommal, csapatom.
0: Erre számítottam. Regi!
1: Hurrá!
0: Bekerültél a sorsolásba egyből.
1: Nagyon jó, de boldog vagyok. Köszönöm szépen.
0: Otthon vagy most, vagy a munkahelyeden?
1: Munkahelyen vagyok. Éppen
0: hányan dolgoztak?
1: Igen.
0: Súnyogsz?
1: Igen.
0: Azt hogy kell csinálni a súnyogást?
1: Vagyunk? Hát úgy, hogy így meglapulok, mint a fűgányúk. Hányan lennénk csapatba? Olyan... 10. De még ha 5 fő is jó, bármennyinek örülünk.
0: A Tamás anyám biztosan nagyon jól fogjátok magatokat érezni.
1: Igen.
0: Hát persze nyilván ez az kell, hogy majd a Kormos Zsolt benneteket sorsoljon ki pénteken.
1: Mindenképpen.
0: Nagyon fogok szurkolni.
1: Nagyon köszi, sunnyogok tovább.
0: Sunnyog tovább, jó munkát, szia Regi, köszönjük bennünket, hallgat, szia. Jön az amerikai énekesnő a következő óra elején. Zenével indult, aztán a pop felé fordult. Taylor Swift érkezik tőle. A Fate of Ophelia hamarosan itt a Rádió 1 gongon.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Csapatommal csapatom a Rádió 1 gongon. Most elviheted a kollégáidat egy felejthetetlen csapatépítőre. Utazás oda-vissza busszal, roskadozó asztal és parádés italkínálat a tanyán. Mindez egy gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom a Rádió 1 gongon. A Vekő Tours és a Tamás Tanya rendezvényközpont támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
5: Pirítós vagy szendvics? A Metro hétindító ajánlatában a többféle Roberto szeletelt kenyér 400 g-os kiszerelésben két darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 439 forint szeptember 28-a és 30-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
6: Elektromos fűtőpanel.
7: Igen, nordart.hu.
6: Gyors és ingyenes kiszállítás.
7: Igen, nordart.hu.
6: 5 év csere garancia.
7: Igen, nordart.hu.
6: Norvég minőség a forgalmazótól.
7: Igen, nordart.hu.
6: Rendeljünk.
7: Igen, nordart.hu.
8: Stand up, mix up, ketchup, link up, eat it up.
9: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
10: Rise up, eat smart.
11: Olajcsere, kezdje a Bárti autónál. Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bardiauto.hu oldalon.
12: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
13: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
14: Építőanyagait bízd csak ránk!
15: Nálunk megtalálod, amire egy építkezésen vagy felújításon szükséged lehet. Ömlesztett anyagok, cement, vasanyagok, gipszkarton, térkövek, zsákos termékek.
14: Ezek kiszállítását is ránk bízhatod.
15: Építkezz velünk! Megtaláltok minket a Ladánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
16: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
17: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
18: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
19: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
20: Roncsautóját akár 55 forint per kilogramm áron átvesszük.
21: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
22: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
23: Kavics felverődés, szélvédő csere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
24: Kezdődnek a városnapi programok, megnyitotta idei évadát a Kecskeméti Sportiskola, ma van Szent Mihály napja. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kezdődnek a városnapjához kapcsolódó programok Kecskeméten. Régi fényképek, színházi kulisszatitkok, zenés programok és őszi vásárok is várják az érdeklődőket. Ablak a múltra címmel szerdán a kecskeméti fotógyűjtemény digitalizált felvételeiből nyílik tabló kiállítás a főtéri sétányon. Az eseményen a gyűjtemény történetét is bemutatják. Pénteken 130 év színházi emlékei elevenednek meg. Archív felvételeket és kevésbé ismert pillanatokat is bemutatnak a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház jubileumi kiállításán. Aznap este tartják az önkormányzati díjátadó gálát is. Szombaton zenével telik meg a Cifra Palota. Szabó Sándor tárogató művész előadásában verbunkosok, kuruc dallamok és a bánkván részletei csendülnek fel. Hétvégén vásári barangolásra hívják a kecskemétieket, vasárnap a bánkbán világát fedezhetik fel az érdeklődők. Minden további részlet elérhető az önkormányzat közösségi oldalán. Megnyitott a 18. sportévadát a Kecskeméti Sportiskola. Az ünnepségen bemutatkozott a Kesi 14 szakosztálya, és célokat is megfogalmaztak a 2026-27-es évre. Díjazták emellett a szakosztályok legjobbjait. Az elismeréseknél a versenyeredményeket, az edzésmunkát, a kitartást és a közösségben betöltött szerepet is figyelembe vették. A nemzetközi versenyeken szereplő fiatalok külön díjat vehettek át, olvasható a híres.hu beszámolójában. Szent Mihály napja van. A néphagyományban ez a nap az ősz egyik fontos fordulópontja, és az állatok behajtásától az időjóslásig számos régi hagyomány és hiedelem kapcsolódik hozzá, mondta rádiónknak Gyanó Szilvia néprajzkutató.
25: Ugye azt szokták mondani, hogy ha ilyenkor összebújnak az állatok, akkor gyorsan jön a tél, és hideg hosszú telünk lesz, ha pedig nem, akkor még sokáig eltart az őszi melegebb időszak. Szent Mihály nagyon fontos arkangyalunk, védőszentünk is, a temetőkápolnáknak is gyakran ő szokott lenni a védőszentje, mert hogy a régi legendák elképzelések szerint Szent Mihály az, aki utolsó útjára kíséri majd a halottat, és ezért nevezik azt a halott szállító eszközt, amivel régebben a koporsót vitték Szent Mihály lovának.
24: Folytatódik a tiszta, derült idő, éjszakára a legtöbb helyen a szél is mérséklődik, majd hajnalban emiatt néhol pára és kötfoltok képződhetnek, viszont ezek holnap hamar feloszlanak majd. 6 és 9 fok között alakulnak a minimumok, holnap napközben folytatódik a derült napos idő, a legmelegebb órákban 25-26 fok lehet, csütörtökön sem kell változásra számítanunk, csak fátyolfelhők szűrhetik majd a napsütést, a legmelegebb órákban 25-26 fok várható itt Kecskeméten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gomb.

Rádió 1-en úgy csak igazi mai sláger megy, egy újabb óra indult itt a kedd délutánban, én Kincses Szabi vagyok veletek. Még ebben is a következő órában pénteken sorsolunk majd méghozzá egy csapatépítő tréninget 100 000 forint értékben. A Tamás Tanya ajánlotta fel ezt a catering szolgáltatást, és a nyertes csapatot pedig a Bekő Tours fogja majd szállítani a helyszínre. 0629 414 020 az SMS és Viber számuk. Nagyon egyszerű a feladat, a nyerni szeretnék mondatot küldjétek el, akár most is, és az óra végén pedig, úgyhogy nincs most különösebb feladat, hogy miért kell, mikor kell a nyerni szeretnék mondatot küldeni, bármikor lehet küldeni, és az óra végén van viszont feladat, mert akkor kell majd így felvenni a telefont, hogy csapatommal csapatom, jó? Tehát egyszerű az egész, ha csörög a telefon és mi hívunk, akkor így vett fel, hogy csapatommal csapatom. Jön most Kamrad és a Huge Yourself című sláger, ez

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rád.

0: Ez a rádió nálunk csak igazi mai sláger, mennyi mindenkinek balesetmentes közlekedés kívánok, óvatosan az utakon, ha van bármilyen közlekedési infotok, azt írjátok meg nekünk a 0629-414-020-as számra. Az 5-ös úton Kecskemét és Lajos Mizse között a 74-es és a 75-ös kilométer között az M5-ös autópálya és az M44-es autóút csomópontjának építéséhez kapcsolódóan még mindig dolgoznak, útszűkület és 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Kecskeméten a 87-es és a 89-es kilométer között közművezetéket kötnek be. Félpályás lezárás van itt érvényben. Illetve Kecskemét és Városföld között a 95-ös kilométernél fakivágást végeznek, és egy új kerékpárút csatlakozást is építenek. Az útszűkület mellett itt is 40 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Jó utat mindenkinek, és balesetmentes közlekedést kívánok. Jön most Calvin Harris és Ellie Goulding közös slágere. Ez az Outside, itt a Rádió 1-gombon.
1: Az útinformáció támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu

0: Rádió Egyenlő, csak igazi mai sláger, mely továbbra is várjuk a nyerni szeretnék mondatokat. 0629-414-020-as, bármikor küldhetitek, akár most is. Csapatépítő tréninget lehet most nyerni. A Tamás Tanya jó voltából, illetve a Bekő Tours lesz a szállító, aki a nyertes csapatot fogja majd szállítani a Tamás Tanyára oda-vissza. Nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk most. Holnap derült, száraz idő várható, de délután este az északi megyék fölé fátyol felhőzet érkezhet, a keleti szél az ország zömén mérsékelt marad, hajnalban általában 4 és 10 fok közötti értékek várhatók, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő, délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, aztán csütörtökön napos, fátyol felhős, szintén csapadékmentes idő ígérkezik, a minimum 1 és 12, a maximum pedig 22 és 26 fok között alakul. Jön most Loi és David Puentes közös slágere, ami arról szól, hogy éld meg a jelent, merj álmodni és élvezd a boldog pillanatokat azzal, aki fontos neked. Ez a Golden Summer, már is itt a Rádió Egy Gombon.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu

0: Rádió Egyenlő, csak igazi mai sláger megy. Edinát próbáljuk most elérni, őt csörgetjük. Reméljük, hogy ő is a megfelelő mondattal veszi fel a telefont.
1: Csapatommal csapatok.
0: Jaj, hát erre a mondatra vártunk ebben az órában is.
1: Szia, Szabi.
0: Szia, Edinát keresem, te vagy.
1: Edina vagyok.
0: Szia, jókor? Jókor hívunk?
1: Jókor, igen.
0: Nem dolgozunk. Zavarunk? Dolgozol? Ja, jó, van, akkor nem nagyon zavarunk. Az előző órában is Regi mondta, hogy nagyon sunnyog a munkahelyén, úgyhogy nem akarlak téged nagyon feltartani. Hányan vagytok egyébként a munkahelyeden? Hányan dolgoztok?
1: Mi egy nagy kertben vagyunk, és van irodarész.

0: Fuvarozás rész, úgyhogy sok-sok kollégám van.
1: Sok-sok kollega. Na, jól van, hát nagyon fogok szurkolni. Pénteken derül ki, hogy kimegy a Tamás tanyára bulizni a kollégáival, és a Bekő Tours fog majd szállítani benneteket, ha ti nyeritek meg, de hát ez majd nyilván pénteken fog kiderülni. Jó munkát, Edina, köszi, hogy bennünket hallgatsz, gratulálok, köszönöm, bekerültél a sorsolásba. Neked is, szia. Jön a holland DJ, producer, Sam Feld hamarosan. A hírek után Rosalinének jel majd ebben a dalban. Jön a Heart Like Mine itt a Rádió 1 gongon.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Csapatommal csapatom. A Rádió 1 gongon. Most elviheted a kollégáidat egy

0: regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom, a Rádió egy gongot, a Beckő Tours és a Tamás Tanya rendezvényközpont támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Belégzés, kilégzés, belégzés.
4: Ugye milyen egyszerű, de náthásan a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
5: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyákahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vég nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
6: A Reventil orrspré törődik az orrával.
4: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
7: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 28-ától 30-áig 700 g laktózmentes trapista sajt 17% kedvezménnyel csak 1825, a füge darabja 56% kedvezménnyel csak 129 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
8: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
9: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
10: Hovány csoport a világ élvonalában.
11: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
12: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32, brillkft.hu.
13: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház, több mint festék volt.
14: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
15: Vásároljon mindent egy helyen. Üzletünkben széles választékkal várjuk vásárlóinkat. Kaphatók autóalkatrészek, felszerelési és ápolási cikkek, akkumulátorok, kenőolajok, gumiabroncsok, nyári, téli, négy évszakos, szerelve, centírozva. Sigma Marker Kft. Autóalkatrész, gumiszaküzlet és gumiszervíz. Kecskemét, Szent Miklós utca 25-27, telefon 413-845.
16: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
17: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
18: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autó. Autóüveg, Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Lemondott Kecskemét alpolgármestere, késsel fenyegetőzött a fiatal, elfogták, megmentik a vízhiánnyal küzdő horgásztavakat. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Lemondott tisztségéről Homoki Tamás, Kecskemét alpolgármestere közleményben adott tájékoztatás döntéséről. A lemondás a következő, október 22-i közgyűlés napjával hatályosul. Homoki Tamás közölte, a jövőben sem szeretne hátat fordítani a szülővárosának, ezért hivatalosan felajánlotta, hogy önkéntes társadalmi munkában külső szakértőként és tanácsadóként ügyvédi tevékenysége révén vállalja segíteni azon szakterületeket, amelyek alpolgármesterként hozzátartoztak, írta meg a BAON. Ismét megtehet Kecskemét főterem. A szívünk napja keretében számos ingyenes egészségügyi szűréssel, orvosi és életmódbeli tanácsadással várták az érdeklődőket. A városlakók emellett az újraélesztés gyakorlati fogásaiba is betekintést nyerhettek, írja közösségi oldalán a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház. Elfogták a rendőrök azt a kamasz fiút, aki késsel fenyegetett meg egy 78 éves asszonyt Kiskunhalason. A férfi pénzt követelt tőle és azzal fenyegetőzött, hogy megöli. Az asszony azonban nem ijedt meg. Elővette a nála lévő gázsprét és közölte a támadóval, hogy hívja a rendőrséget. A fiú ezután elmenekült. A Bács-Kiskun megyei rendőrség tájékoztatása szerint a 17 éves fiatalt a térfigyelő kamerák felvételei alapján rövid időn belül elfogták. A fiút rablás büntetének kísérlete miatt őrizetbe vették. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyar Országos Horgászszövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi vízvisszatartást segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a MOHOSZ főigazgatója.
20: Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és vízszintet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani. Közösen tenni kell azért, hogy ezek a horgászvizek jobb minőségben tudjanak biztosítani élményt a horgászaink számára, de egyben a környezetvédelem és a természetvédelem és a vízgazdaság területén is hozzájáruljunk a vízmegtartáshoz.
19: Folytatódik a tiszta, derült idő, éjszakára a legtöbb helyen a szél is mérséklődik, majd hajnalban emiatt néhol pára és kötfoltok képződhetnek, viszont ezek holnap hamar feloszlanak majd. 6 és 9 fok között alakulnak a minimumok, holnap napközben folytatódik a derült napos idő, a legmelegebb órákban 25-26 fok lehet, csütörtökön sem kell változásra számítanunk, csak fátyolfelhők szűrhetik majd a napsütést, a legmelegebb órákban 25-26 fok várható itt Kecskeméten.
21: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gomb.

Ez a Rádió 1 nálunk csak igazi, ma is Sláger megyén kincsen. Szabi vagyok veletek, ez az utolsó óránk, jön majd a Rádió 1 Live Mix 17 óra után, de addig még valakinek van esélye bekerülni a sorsolásba. Pénteken kiderül, hogy ki megy a csapatával csapatni a Tamás tanyára, és a Bekő Tours is hozzájárult ehhez a nyereményjátékhoz, ők fogják majd szállítani a Tamás tanyára oda-vissza a nyertes csapatot. 0629-414-020-as az SMS és Viber számunk, most is a nyerni szeretnék mondatot kell megírni. Az óra végén pedig majd így kell felvenni a telefont, hogy csapatommal csapatom. Közben már lehet, hogy ismerős a dal, amit hallottam, nem véletlen, hiszen Snow 90-es évekbeli slágere az Informer zenei alapjaira épült a következő dal, de Lienki ráadásul magát Snow-t is meghívta az új változatba, egy jó kis

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Ez a Rádió Egyenlő, csak igazi ma is, Lager megyén kincsen. Szabi vagyok veletek, mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok. Az 52-es főúton Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmat építenek a 10-es kilométernél. A félpályás lezárásnál jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. Fülöpszállás és Solt között burkolatfelújítási munkák folynak. A 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon a félútpályát lezárták. Napközben mind a két irányban torlódásokra kell készülni. Vezessetek óvatosan, ha van infótok, írjatok. Méghozzá 0620-9414-020-as SMS számunkra. Ide a nyerni szeretnék mondatot is elküldhetitek, és az óra végén pedig majd így kell felvenni a telefont, hogy csapatommal csapatom. Van az a pillanat, amikor megszólul egy dallam, és már is egy fesztivál közepén érzed magad. Martin Garrix most Matisszal és Szatkóval, valamint Barbs hangjával hozza el ezt az érzést. Érkezik a Butterflies, már is itt a Rádió egy gombol.
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
3: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész, helyben fogyasztással csak 2.790 forint. Várunk kedden a KFC-ben!
4: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
5: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
6: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
7: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 Hybrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
8: Az állatok világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15.000 forintért és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az állatok világnapján. Részletek a Fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
9: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
10: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy katasztrofális méretű végjáték.
11: Tigör rántott bele minket, Tigör is fog kiúzni belőle minket.
10: Tom Cruise főszereplésével.
11: Kidolgozom a sztorit.
10: Az Oscar-díjas Alejandro Iñárritu filmje.
11: A kőkemény igazság így. Bam-bam-bam!
10: Tigör.
11: Ez jól esik, igaz?
10: A mozikban.
12: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Kecskeméten.
13: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harangpak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. Harangpak.hu.
14: Álomesküvő, álomhelyszínen. Kecskeméttől mindössze 20 percre Csemőben vár a Tamás tanya, ahol minden adott ahhoz, hogy az esküvőtök igazán emlékezetes legyen. Tóparti ceremóniakert, 3 különleges rendezvényterem, teljes körű szolgáltatás és helyszíni szállás akár 70 fő részére. Tamás tanya, egy hely, ami méltó életetek legszebb napjához. Árajánlatkérés www.tamastanya.hu.
15: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
16: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
17: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szőr. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
18: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Kecskeméten is a Trendoptikában októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és a kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
19: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csak igazi mai sláger megy. Rádió egy gong.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
0: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió Enerünk csak igazi mai sláger, megy, mondom már is, hogy milyen időre számíthatunk a holnapi napon. Terült, száraz idő várható, de délután este az északi megyék fölé fátyol felhőzet érkezhet. A keleti szél az ország zömén mérsékelt marad, hajnalban általában 4 és 10 fok közötti értékek várhatók, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelében hűlhet a levegő. Délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Jó, most regálili, ez a Hilmi itt a Rádió egy gongon.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu

0: Ez a rádió egy nálunk csak igazi mai sláger megy, várjuk a hegyes mondatot, most Annától.
1: Csapatom.
0: Anna, 100%-os. Nagyon jó vagy. Bele is kerültél a sorsolásba egyből.
1: Szuper, köszönöm szépen.
0: Dolgozol éppen, te is?
1: Igen.
0: Akkor ott vagy a munkahelyeden, hányan vannak körülötted?
1: Heten 8-an. Körülöttem most nem annyian, de mert kijöttem.
0: De akkor kb. 7-8-an mennétek a csapatépítésre, hogyha...
1: Igen.
0: Ha ti nyernétek meg pénteken. Nagyon fogok szurkolni, köszi, hogy bennünket hallgat.
1: Köszönjük.
0: Voltatok már a Tamás Tanyán egyébként?
1: Nem még. Megnéztem az előbb. Épp az előbb néztem meg, de hogy hol van meg milyen, de nagyon szép.
0: Hogy tetszett?
1: Nagyon szép.
0: Szurkolni fogok még egyszer majd nektek is pénteken, délután a Kormos Zsolt sorsol, akkor majd kiderül, hogy ki lesz a heti fédői. Köszönöm szépen még egyszer, szia-szia!
1: Köszönöm, szia-szia!
0: Elbúcsúzom, az elmúlt 3 óra hosszában Kincses Szabit hallottátok. 1 hét múlva jövök megint, 14 és 17 óra között várlak majd benneteket akkor is egy nyereményjátékkal. Most jön a Rádió egy Live Mix, én pedig búcsúzom. Csókpuszi mindenkinek, sziasztok, további jó rádiózást!
2: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Csapatommal csapatom. A Rádió egy gong.

0: márkájától. Grill légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
1: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
2: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Pirítós vagy szendvics? A Metro hétindító ajánlatában a többféle Roberto szeletelt kenyér 400 g-os kiszerelésben két darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 439 forint szeptember 28-a és 30-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
4: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11 950 000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
5: Mancs kuponnapok a Rossmannban. Szeptember 28-a és október 4-e között 36 kuponnal várunk, melyeket üzleteinkben és az online drogériában is beválthatsz. Purina, Gourmet, Previtál, Felix, Pedigree és még sok más márka vár 20 vagy akár 30% kedvezménnyel. Szerezd be a kuponfüzetet Rossmann Plus tagként ingyenesen.
6: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
7: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM Milt Héten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
8: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen. Mindig veled az úton.
9: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Kecskeméten.
10: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását. Tegyen próbára minket, ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
11: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
12: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
13: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32, brillkft.hu.
14: Schneider Uniclassic hőszigetelt kémények listaárból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stavmat kecskeméti építőanyagkereskedésébe, és érdeklődjön a Schneider akciós ajánlatáról. Stavmat építőanyagkereskedés. Kecskemét, Könyves Kálmán körút 14-16.
15: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tico benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó kedvbe!
16: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
17: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában. A Petőfi Sándor utca 10.

0: Négyszám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
1: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az új háznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
2: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
3: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
2: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
4: Reklámot hallottak.

0: arcuk mögött Pure Beat, a házigazda Juhász Gergő, csak igazi mai sláger megy.
1: Tűpontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, innentől mixelünk méghozzá 2 teljes órán át. Ma a rádió egy live mixben, Pure Beat itt mellettem a lemezjátszóknál. Szevasz Pure Beat!
2: Csoki, szevasztok srácok! Hello Gerikém, kellemes délután mindenkinek!
1: Tele lesz extra zenékkel ez a következő 2 óra, olyan különlegességekkel, amiket garantáltan nem hallhattok sehol máshol. Keveset fogunk dumálni, induljunk el!
2: A rádió egy egyik kedvenc előadójával indulunk, érkezik Kamrad és a Be Mine című track Lubba remixében. Ezzel kezdünk itt a rádió egyen, a live mixben.
3: Hey everyone, this is Kamrad and you're listening to Radio 1.

0: A Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix. Két órában mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál. Közlekedési információk jönnek. Kigyulladt egy kamion kereke az M7-es autópályán Budapest felé, Siófok térségében a 103-as kilométernél. Mellette egy sávot zárva tartanak, Budapesten pedig baleset történt az Erzsébet hídon, a Pesti híd főnél, valamint a Margit körúton is a Keleti Károly utcánál. Mindenkinek jó utat! Egy üzenet, Geri, beteszel nekem valami őszi eset, léci vagy cserépkályhásat? Úgy értem, hátteret, írja Árben. Hát Árben, kérésed számunkra parancs, egy olyan gyönyörű őszi hátteret találtunk itt a Pure Beat-tel, hogy szerintem ennél jobb a világon nincs. Van benne kandalló, van rajta kutya, van rajta ló, van rajta boci, a háttérben egy szép tea, könyv, őszi falevelek.
1: Több.
0: Igen, tök lámpások, minden, gyertyák, nagyon ősz, nagyon. Nagyon szép.
1: Nagyon ősz.
0: Ezt láthatjátok ti is, hogyha nézitek az online közvetítésünket a YouTube csatornánkon. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Na, mivel megyünk tovább?
2: 2010-ben ugrunk vissza, amikor a francia világszer DJ David Guetta ezzel a trackkel megjelent. Én amúgy ezt az időszakot hívom David Guetta aranykorának, hiszen ebben az időszakban jelentek meg David Guetta legidőtállóbb dalai. A következő például nem más, mint a Memories, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now. Pure Beat.

0: Itt mixel két órán át élőben itt mellettem a stúdióban. Hevos kacok, ez egy üzenet, ez a kedv aztán beletkezve, még a tárcsa is könnyebben szalad a traktor után. Üdvözlettel, Imi Békésről.
1: Ez igen, szerve van szó.
0: Sziasztok, nagyon jók vagytok, csak így tovább, éppen nyomom a kondit itthon, és közben pörgök a szuper számokra. Üdvözlettel, Krisz.
1: Köszönjük szépen.
0: Igen, a zsír, jó edzés neked. Halihó, Geri, lesz ma még kulcsos játék? Kérdezi valaki SMS-ben. Lesz, nem ebben az órában, nem is a következőben, hanem majd az azutániban 7 és 8 között. Két kulcsot is nyerhettek a rádió egy konténerhez, ami tel is tele van ajándékokkal. Viszont 5-től 7-ig minden csak a mixekről szól nálunk délutánonként. Menjünk is tovább.
1: A House Tech House nagy ágyúi jönnek méghozzá. Armand Van Helden, Mark Knight és Dee Ramirez érkezik, és mielőtt mindenki azt gondolja, hogy atomveretés érkezik, a srácok megmutatnák, hogy igazán tudnak rádióbarát house zenét készíteni. Érkezik a You, ezzel menjünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now.

0: az játszóknál.
1: Pure Beat.
2: Rádió egy live mix.

0: Lady Gaga és a Bloody Mary Esquire fantasztikus átiratában a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix 2 órában, mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál. Sziasztok, simán visszanevezhetnétek a műsort Summer Editionre, annyira jó az idő, írja valaki.
1: Hát amúgy igen, itt vagyunk izében, pólóba.
0: Abszolút, tényleg még tart az indián nyár, de a műsor marad Rádió 1 Live Mix, viszont 2 órás innentől. Sziasztok urak, Pure Beat, öröm hallgatni a zeneidet két dolog miatt is. Az egyik, hogy újabban keveset hallgatok rádiót, annyi a munka, így régen hallottam az általad játszott zenéket. A másik pedig, hogy hamarosan vége a műszaknak. Pacsi, nektek Petya.
1: Hát akkor tessék sűrűbben hallgatni minket, kérem
0: így
1: szépen.
0: Így igaz. Nagyon rövid hidratációs szünetet tartunk, iszunk egy csomó szűrt vizet a Pure Beat-tel, aztán pedig itt vagyunk még egy órán át veletek, jó?
1: Hozzuk a legnagyobb slágereket.
0: Jövünk vissza mindjárt, maradjatok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Rapid.

Balatoni Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.

0: Egészben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
1: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 28-ától 30-áig 700 g laktózmentes trapista sajt 17% kedvezménnyel csak 1825, a füge darabja 56% kedvezménnyel csak 129 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Újra itt a Verbaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
4: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
5: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
6: Önnek a Protexin kell.
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
9: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész, helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
10: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
11: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
12: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
13: Hoho, ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
14: Aszta, ez mi volt?
15: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leap Motor T03.
14: Leap Motor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
16: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
17: Stand up, mix up, kitch up, link up, eat it up.
18: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
19: Rise up, eat smart.
1: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
5: Hovány csoport a világ élvonalában.
6: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, két szelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: Reklámot hallottak.
20: Rádió egy gong. A műsorszám.

0: slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
1: Este 6 óra van, hello mindenkinek, továbbra is 2 órás a Rádió 1 Live Mix, 5-től 7-ig mindig mixelünk a legjobb magyar DJ-kkel, mellette ma a World Is Mine Radio Show képviseletében Pure Beat a lemezjátszóknál. Szevasz Pure Beat még egyszer.
2: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém.
1: SMS és Viber számunk 0623111111, isteni zenék jönnek továbbra is élőben mixelve, felesleges duma nélkül, menjünk tovább.
2: Nagy ágyukkal menjünk tovább, David Guetta és Jennifer Lopez közös érkezik, Save Me Tonight, ezzel menjünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
0: At the turntables now.

0: hétfőnként 2 órában 5-től 7-ig mindig mixelünk. Ma a rádió egy live mixben. Pure Beat itt mellettem a lemezjátszói mögött. Fontos közlekedési információk jönnek. Frissek, több autó karambolozott nemrég az M0-as autóúton a déli szektorban az M5-ös felé a Nagy-Duna hídon, 4 kilométeres már a dugó, és összeütközött 2 autó nemrég a fővárosban is, a 9. kerületben, a Mester utcában, a Könyves Kálmán körútnál. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Mindig keveset dumálunk ebben a 2 órában, menjünk is tovább!
1: Megyünk is tovább, érkezik egy német feltörekvő hölgyemény, aki bontogatja a szárnyait. Nem más, mint Loi és David Poent, ezzel közösen készített el a következő dalt. Ez nem más, mint a Golden Summer, ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a Live Mixben.

0: FM Pure Beat a lemezjátszói mögött. Sziasztok, ez egy SMS. Titeket hallgatva éppen az M3-ason gurulok Miskolc felé. A gyönyörű párom is imádja ezt a műsort a World Is My Radio Show DJ-vel. Éppen görkorizik. Remélem tudja, hogy egy csodaszép naplementéről ő jut az eszembe. Üdvözlettel a kamionos srác.
1: Majd de szép.
0: Ez tényleg szép volt. Igen, szerintem nagyon szerelmesek. Sok boldogságot nektek. 7 óra után ne felejtjétek, a Rádió 1 kívánság műsorban jönnek az újabb játékok, kulcsokért a Rádió 1 konténerhez, amelyben van már elektromos autó, utazás, klíma, okos tévé, valamint egy csomó konyhagép, meg egy elektromos szerszámgép csomag, és ez még mindig nem a vége. Jövő héten pénteken fogjuk kinyitni a Rádió 1 konténert, és képzeld el, Pure Beat, egy valaki lesz az, aki mindent megnyer, ami csak benne van. Ez egy elképesztően nagy játék.
1: Hát ez nagyon nagy izgalmakat rejt ez a játék, méghozzá azért, mert hát itt egy ember kinyitja ezt az egy konténert, amiben ennyi minden van, hát az nagy öröm lesz.
0: Nagyon komoly, így van, több száz kulcsot osztunk ki, viszont egyetlen egy kulcs nyitja majd a konténert jövő héten pénteken, lehet, hogy azok közül valamelyik, amiket tehát tőlem nyerhettek meg ma este 7 és 8 között a Rádió 1 kívánság műsorban. Addig pedig Pure Beat-tel maradunk itt a stúdióban, jön egy újabb hydration break, tartunk egy kis hidratációs szünetet, kötelező jelleggel meg kell, hogy itassalak. Vízzel, most csak vízzel. Utána?
1: Utána pedig a Rádió 1 kedvencével megyünk tovább, kielentetem, Alex Kenji és a Bumble érkezik.
0: Maradjatok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az új háznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
5: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz, hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
6: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harangpak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. Harangpak.hu.
7: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
8: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
9: A Protexin kell.
10: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Schneider Uniclassic hőszigetelt kémények listaárból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stavmat kecskeméti építőanyag kereskedésébe, és érdeklődjön a Schneider akciós ajánlatáról. Stavmat építőanyag kereskedés. Kecskemét, Könyves Kálmán körút 14-16.
12: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Kecskeméten is a Trendoptikában októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és a kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
2: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
13: Mert a

slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy. A lemezjátszóknál Pure Beat.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ilyenkor hétköznap délutánonként 5-től 7-ig mixelve két teljes órán át, mellettem a Pure Beat a lemezjátszói mögött. Végre hazajöttem, és a Rádió 1-et hallgatom, nagyon jó ez a műsor és a zenék is. Imádom Pure Beat-et, üdvözlettel István Tarpáról.
1: Köszönjük szépen, kedves István.
0: És valaki az előző órában még azt írta, hogy simán visszatehetnénk még egy kicsit ennek a műsornak a címébe azt, hogy Summer Edition, mert hogy annyira jó az idő továbbra is. És hát marad a jó idő, marad az indián nyár, holnap meg lesz a 27 fok.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Napjúrbét, menjünk tovább.
1: Érkezik a Rádió egy egyik rezidense, Metzger Victoria és Gabriel Dancer újdonság, ami nem más, mint a One Kiss című track, egy jó kis rádiós dal. Már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt. Over is my... Bocsánat, Alive Mixben. Megkartáltam. Over is my...

0: egyik nagy-nagy felfedezetje ez az olasz szupertehetség, úgy hívják őt, hogy Hypaton. Ez volt tőle az Out My Head a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben. Pure Beat ezzel zárt ma. Még több Pure Beat a World is My Radio Show-ban holnap este.
1: Igen, az előbb már a kicseknél ugye azt mondtam, hogy World is My Radio Show, már készültem az elköszönő konfra, tehát holnap szerdán este 11-től érkezem ide a World is My Radio Show-ban.
0: Nagyon köszi ezt az elmúlt két órát neked, maradjatok, Loi érkezik hamarosan és a Get Lucky, aztán pedig kezdődik a Rádió 1 kívánságműsor, kulcsokat nyerhettek a Rádió 1 konténerhez, úgyhogy hallgassátok tovább a Rádió 1-et.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió 1 konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió 1

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy kontinent. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra itt a Verbaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
3: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be!
4: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
5: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Miért nem tud már írni a feleséged?
5: A világhírű regény alapján.
6: Egy író szavai legyenek őszinték, és egy kicsit rémisztőek. Őrjítő ez a ház.
5: Dakota Johnson, Anne Hathaway, Josh Hartnett, Verity.
6: Utolsó figyelmeztetés.
5: A mozikban.
7: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
8: A 40. Diákolimpiai tanév alkalmából keressük az 1987-88-as tanévi bajnokokat, diákolimpiai érmes szülő-gyerek párosokat, illetve a Diákolimpiában 40 éve dolgozó pedagógusokat. Részletek a Diákolimpia honlapján. Ünnepeljük együtt a 40 éves Diákolimpiát!
9: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
10: Ho-ho-ho. Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
11: Azta, ez mi volt?
12: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
11: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 millió 800 ezer forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
13: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big

0: Megszendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Meki éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: A nejem szerint úgy horkolok, mint egy ork. Ettől nem tudott aludni. Míg kicsi volt a lányunk, az ágyában aludtam 2 évig, ő meg az anyukájával. Mostanra nagyobb lett, így megnyertem a díványt. Szájtapasz.
4: Most volt róla cikk, hogy már ebbe páran elhunytak.
3: Nem halsz bele.
4: Szájtapaszba.
3: Ragazd le a szádat.
4: Igen.
3: Nem fulladsz meg.
4: De megfulladt.
3: Minden hülye meghal valahogy, Feri, azért ez nem állt. Tehát azért egy hülye meghalt.
4: Nem egy.
3: Százak haltak meg, ugye?
4: Ezrek!
5: Egy falu nem ébredt fel reggel.
3: Egy falut használta az orrtapasz, szájtapasz. Hidd el, hogy jó a szájtapasz.
5: De te horkolsz, Balázs?
4: Már szájtapasz.
5: Már nem, már halott.
3: Ez erről a környezetemben kiélőket kell megkérdezni. Egyébként igen, de van visszajelzés, szájtapasz használok.
5: Hol a szájtapasz? Jelen pillanatban hol?
3: Ide teszek egyet magamra is.
5: Senki sem.
3: Senki sem, érted? Reggelre felfújódok, értem, hogy én Michelin baba.
4: A csia magot... leveszi, figyelj, akkor...
5: Minden nap megeszi 4 kiló csia magot, és mindenit leragasztja.
3: Leragasztom minden, mert gondolod, hogy nézek ki reggel, érted? Figyelj,
5: túlnyomás azért az van.
3: Van egy zsinór, és így vissza kell húzni a falról.
5: Jaj, Istenem. Benni, engedd le apádat!
3: Szúrd meg egy villával. Igen. Tényleg jó a szájtapasz. Mindig ez van, hogy bejön valami, és akkor valamilyen izé hozzáértő szaklap megfúrja. Igen, hogy nyitott gyomorszájban, és hányszik kicsit éjszaka.
4: Itt írja.
3: Hát ilyenek van, akkor ne. Hát azt nyilván ne.
4: A refluxos, tessék.
3: Na jó, hát most ha vannak egyéb panaszai, nem azt mondom, az egészséges ember, vagy csak horkolsz.
4: Tessék, Magyarország 70%-a nem használhatja a szájtapaszt, mert az alkoholfogyasztás után se szabad.
3: Most én nem az alkeszekre mondtam, hogy izé...
5: Még egykor leszikám, most nem mehet a
4: krónikus allergiások. Éjszaka beüt az allergia, eldugul az orrod, ott a vége. Nem kezd föl!
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, isteni zenék és játékok jönnek a következő egy órában. Halló, halló!
1: Halló, szia, én Józsi vagyok. Lányainknak szeretnék Ray Daltontól egy számot kérni, Emmának és Ritának.
0: Na, akkor Emmának és Ritának már pörög is a Blood Runnin' Ray Daltontól itt a Rádió Egyen, és indítom is a következő játékot. Ha szeretnétek egy konténernyi ajándékot, most hívjatok tizedikként, és adok egy kulcsot a Rádió Egy konténeréhez. A számunk 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és nem tart már sokáig nálunk ez a fantasztikus játék. Jövő pénteken ugyanis kinyitjuk a Rádió Egy konténert. Már csak az a kérdés, hogy vajon kinek a kulcsával? Halló, halló!
1: Szia, Geri, Jani vagyok, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Jani, bejutottál már valaha ebbe a játékba?
1: Hát veled már beszéltem egy párszor, meg Attissal is beszéltem, de ilyen harmadik, negyediknél sose jutottam följebb.
0: Aha, hát lehet, hogy most kicsit följebb jutottál.
1: Igen, én vagyok a tizedik.
0: Megmondom, ha előbb te megmondod a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, na most kapaszkodj, megvagyunk, mert te vagy a tizedik!
1: Úristen, de jó végre!
0: Hány próbálkozásnál tartasz nagyjából, számolod el?
1: Hát amióta megy a játék, megállás nélkül próbálkozom.
0: Hú, akkor szinte már 3 hete.
1: Hát igen, és tavaly is végig játszottam.
0: Tavaly szereztél kulcsot?
1: Nem, sajnos.
0: Na idén megvan, úgyhogy lehet, hogy te tudod majd kinyitni a Rádió Egy konténert jövő héten pénteken a Duna Plaza előtt, ott lesz a nagy konténernyitó parti Balázsékkal, és ugye van a Rádió Egy konténerében elektromos autó, családi utazás, okos tévé, klíma beszereléssel, egy csomó szerszámgép, rengeteg konyhagép, és ez még mindig nem a vége.
1: Szóval se tudok jutni.
0: Neked is nagyon drukkolok, újabb játék nagyjából 10 perc múlva ugyanígy nálam a Rádió Egy kívánság műsorban. Taylor Swift jön közben, és a The Fate of Ophelia.

érkezett a Rádió egy konténer. Hallgassa a Rádió egy igazi mai slágereit, mert ha játszik, esélye lehet, hogy megnyeri a kulcsot a Rádió egy konténerhez. Csak igazi mai sláger megy. Rádió.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger, mert gyönyörű napos időnk lesz holnap is, délután felmegyünk majd egészen 27 fokig.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
2: Luca vagyok, és a rakétesvéremnek szeretnék számot küldeni, hogyha lehetséges.
0: Szia Luca, hogy ne lenne lehetséges, mit küldjünk neki?
2: A Draculát szeretném.
0: Akkor már hozom is itt a Rádió Egyen, Tim Impala, Dracula.

0: grateful things that I've got.
1: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
2: Laci vagyok, szia. Virtual Disco Machine szeretném.
1: Hello, Laci, kinek menjen?
2: Hát nem mondom, hogy mindenkinek, akik... De a barátaimnak küldeni.
1: Ügyes! Nem akarod kimondani a tiltott mondatot?
2: Igen, igen.
1: Ezt nagyon jól teszed, mert már is kiejtettelek volna adásból. Ki a legjobb cimborád?
2: Sanyi, jó utat kívánok neki, most megy Ausztriába.
1: Na akkor neki szól mindjárt a Hertz, Purple Disco Machine és a Wonderful Life. És figyelem, indítom is az újabb játékot, lehet, hogy most nyerhetitek meg azt a kulcsot, ami majd kinyitja a Rádió 1 konténert. A 10. telefonálónak adom oda, a számunk 0620-3111-111.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
2: A Fox Post applikációja támogatásával.
4: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: hatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyá.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Hello, szia, én Anita vagyok, és nagyon szeretnék kócot nyerni.
0: Hello, Anita, jaj, de jó kezdés! Hát hogy lehet így idegbe tenni egy műsorvezetőt? Én akkor most mit mondhatnék neked?
1: Mert én is nagyon idegbe vagyok.
0: Ez kész?
1: Mert én nagyon szeretném, imádnak.
0: Ez kész zsarolás?
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Ez pedig egy tökéletes szlogen. Anita, te vagy a tizedik, megvan a kulcs!
1: Ez most komoly! Hát ez szuper, nagyon jó!
0: Anita! Egyre izgalmasabbak ezek a hangok, amik most kijönnek belőled.
1: Nem hittem el komoly. Azért, mert én nagyon örülök neki, esküszöm, ez most minden álmom volt, hogy hátha sikerülne. Soha semmiben nem értem még, esküszöm neked, és még a kaparósokon sem volt, max a játékára értem vissza, és ez nekem már maga az esély nagyon sokat számít.
0: És nagyon-nagyon közeledik a konténernyitóparti időpontja jövő héten, pénteken, Balázsék reggel a Dunapláza főbejárata előtt. Ki fogják nyitni a Rádió Egy konténert, és ha a te kulcsod a nyerő, akkor minden a tiéd, ami csak a konténerben van.
1: Ó, atyaisten! Hát ennek nagyon örülök.
0: Szívből gratulálok és drukkolok neked is. A játék természetesen már holnap reggel folytatódik. Regál Lili érkezik közben itt a Rádió Egyen. És

0: érezni.
1: Újra itt a Rádió 1 konténer. Figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon, és nyerjen egy konténert tele nyereményekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger, mely egy Lost Frequencies újdonságát kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Szia, Marian vagyok.
0: Szia, Marian, kinek menjen?
1: Páromnak, Ernőnek egy edzéshez, és üzenem neki, hogy kitartást, és sok erőt, nagyon szeretem.
0: Ez a dal a pillanat öröméről szól, úgyhogy kedves Ernő, éld meg azt az edzést, miközben most minket hallgatsz. Neked szól itt a Rádió Egyen Lost Frequencies és a Lévi Doll.

0: Rádió 1-et halljátok, utánam diszkósít, 9-től pedig World is Mine Radio Show, egy csomó vadonatúj extra különleges zenével, amik nem szólnak sehol máshol, ma Jaurit és Christopher terelgetem majd a lemezjátszók mögé, Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk, jó pihenést addig, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsék nagy konténernyitó partiján.

0: Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: A nejem szerint úgy horkolok, mint egy ork. Ettől nem tudott aludni. Még kicsi volt a lányunk, az ágyában aludtam 2 évig, ő meg az anyukájával. Mostanra nagyobb lett, így megnyertem a díványt.

0: Szájt a passz.
1: Most volt róla cikk, hogy már ebbe páran elhunytak.
0: Nem halsz bele.
1: Szájt a paszba.
0: Ragazd le a szádat.
1: Igen.
0: Nem fulladsz meg.
1: De megfulladt.
0: Minden hülye meghal valahogy, Feri, azért ez nem állt. Tehát azért egy hülye meghalt.
1: Nem egy.
0: Százak haltak meg, ugye?
1: Ezrek!
2: Egy falu nem ébredt fel reggel.
0: Egy falut használta az ortapasz, szájtapasz. Hidd el, hogy jó a szájtapasz.
2: De te horkolsz, Balázs?
1: Már szájtapasz.
2: Már nem, már halott.
0: Erről a környezetemben kiélőket kell megkérdezni. De
2: nincsen egyébként visszajelzés? Igen,
0: de van visszajelzés, szájtapasz használok.
2: Hol a szájtapasz? Jelen pillanatban hol
0: ide teszek tartozom? Egyet magamra is.
2: Senki sem.
0: Senki sem, érted? Meg erre felfújódok, érted, hogy én Michelin baba.
1: A csiamagok... leveszi, figyelj, akkor...
2: Minden nap megeszi negyed kiló csiamagot, és mindenét leragasztom.
0: Leragasztom minden, mert gondolod, hogy nézek ki reggel, érted? Figyelj,
2: túlnyomás azért az van.
0: Van egy zsinór, és így vissza kell húzni a falról.
2: Jaj, Istenem. Benni, engedd le apádat.
0: Szúrd meg egy villával. Igen. Tényleg jó a szájtapasz. Mindig ez van, hogy bejön valami, és akkor valamilyen izé hozzáértő szaklap megfúrja. Igen, hogy nyitott gyomorszájról, és hányszik kicsit éjszakát.
1: Itt írja.
0: Hát ilyenek van, akkor ne. Hát azt nyilván ne.
1: A refluxos, tessék.
0: Na jó, hát most ha vannak egyéb panaszai, nem azt mondom, hogy egészséges ember, vagy csak horkolsz.
1: Tessék, Magyarország 70%-a nem használhatja a szájtapaszt, mert az alkoholfogyasztást után sem szabad.
0: De most én nem az alkeszekre mondtam, hogy izé.
2: Még egy kurlacikám,
1: most nem mehet a krónikus allergiások. Éjszaka beüt az allergia, eldugul az orrod, ott a vége. Nem kezd föl!
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
5: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
6: Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indulunk, méghozzá teljes gőzzel előre, én Bárány Attila vagyok, és megteszek én is mindent, hogy jól érezzétek magatokat!
7: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, és egy ilyen szép nap után itt vagyunk az estében, hiszen végig sütött a nap, zseniális időjárás van, igazi indián nyár, még itt szeptemberben, úgyhogy én is jó szórakozást kívánok mindenkinek!
6: Sam Feltz lemezével indulunk, és kívánunk kellemes rádiózást mindenkinek itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágermegy a Diszkósít Rádió Show-ban.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, egy diszkosi rádió show 3D-ben DJ Junior a Hanvai PG-vel és Bárány Attilával. Október 24-én érkezünk Békés Csabára, egy ottani fesztiválra, minden információ a rajongói oldalunkon a Facebookon. Én pedig a hétvégén Németországban teljesítek szolgálatot. Kint játszom pénteken Stuttgartban, méghozzá egy Disco Magic vagy Magic Disco nevezetű helyen. Utána pedig megyek Straubingba, és szombaton a Phoenixben állok majd a lejátszók mögé.
1: Jó, hogy mondtad ezt a Németországot, mert pont valamikor augusztus közepén kerestek meg egy dupla bulival kapcsolatban, ami mostanában lett volna, de ezt áttették november végére. Én nagyon bízom benne, hogy összejön, mert akkor, ha jól emlékszem, akkor nekem Frankfurt, és, de lehet, hogy Stuttgart és Augsburg lesz, úgyhogy legyen ez így. A helyi magyarok ezek szerint még sokan vannak oda, akin és szeretnek eljárni szórakozni.
2: Nekem erről az az eszembe, hogy Nixugri Bukri, Aga Langzamspa Ciren, már is megyünk tovább egy diszkos, te sajátta, jön a Sorry, itt a Rádió Egyen, csak igazán.

0: A 100% tisztaságú magas BPM tartalmú adrenzin ölő diszkosit a Rádió 1-en, itt van Bárány Attila, Hanvai Pidzsi Mixel, én pedig DJ Junior vagyok.
1: Tudjátok, mi a baj a Káposzta Fesztivállal? Na. Egyébként semmi, de az, hogy csak káposztát lesz.
2: Úgy mondjuk, az para.
0: Várj, egyébként ez nem teljesen igaz, mert öcsém kim volt a kedvesével, és azt mondta, hogy egy ilyen nagyon pici zacskóba vett dolgokat, nagyon drága volt.
1: Bá,

0: részéről. Annyi ismerős van ott, hogy nem tudsz úgy menni 5 métert, hogy ne kínáljanak meg, és a végén már tele vagy, mint a déli busz.
1: Én nem a káposztára mondtam, mert nyilván azt tudom, te jobban értesz, hiszen ott laksz. Öcsém azt mondta, hogy ilyen egyéb dolgokat vett, nem tudom, mik azok egyébként, és nagyon drága volt állítólag. De lehet, hogy ilyen kolbász, meg ilyeneket zsárultak, azt nem tudom, ilyen hús dolgok, és az volt állítólag. Magához mérten is azt mondta, hogy drága volt.
0: Azt nem hiszem, a Norbinak semmi sem drága.
2: Én nagyon remélem, hogy volt roma káposzta is, ami egyébként úgy néz ki, mint a töltött káposzta, csak van mellette még benne kolbász, van mellette még egész hús, meg van mellette ügyebár darab hús is, illetve töltelék is. Tehát abban minden van.
0: Hát szerintem te ezt vér szerint tudod. Én nem látom.

0: A nagy színpadon, bent a sátorban, a nagy koncert után fogunk fellépni, és ha jól emlékszem, akkor legalább 3 órán keresztül játszunk majd Diszkosít Legendset.
1: És hát egyébként ugye már egész este kolbászolni fogunk, ezt nyugodtan el lehet árulni, és több mint valószínű, hogy a következő dal, ami most érkezik itt a rádió, egyen tőlem, Hambai Pidgeytől, ott is fel fog kerülni, illetve be fog kerülni a játszóba. Jön James Hype, az

0: oldalamon a Facebookon.
1: És beszéltünk az október 24-ről, de hogyha megyünk tovább az időben, akkor még decemberben is lesz legalább kettő, de lehet, hogy három darab diszkosit. A kettőt az biztosan mondhatom, 4-én ugye Pécset leszünk, mindig ebben az időben lépünk föl, 5-én pedig a 21. születésnap majd Budapesten ér minket. Egyébként mondhatjuk, ez egy szülinapi hétvége lesz a 21.
2: Most pedig már is érkezik egy nagy klasszikus előadó, a Fét lesz egyik, mondhatni nagyon-nagyon klasszikus darabjának. Eden Beyer vadonatúj 2026-os Tech House verziója.
1: Nagyon
2: szerintem zseniális. Tessék rásosolni, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy a Diszkosit Rádió Show-ban.

0: a Diszkocsit Radio Show, itt a rádió egyen százszerzelék tisztaságú magas BPM tartalma, Adrian Színnő zenékkel, a Bárányjal, a Hanvaival, aki mixel meg velem, DJ Juniorra. Én annyit akartam mondani, hogy egy csomó tartalom kikerült a csatornámra, úgyhogy menjetek föl a YouTube-ra, ha még nem követtétek be, akkor tegyétek meg. Most például a héten ki fog kerülni, egyébként lehet, hogy már kint is van, de szerdán biztos, hogy kikerül majd egy DJ Junioros Made in Ibiza mix, amely több mint 2 órás. Ezt hallgassátok meg, szeressétek, és ha ugyanakkor osszátok meg.
1: Ilyen mixem nekem is van, fönt van egyébként a Mixcloudomon. Ahányszor a Juniorral csinálok ilyen bulit, akkor általában utána föl szoktam tölteni ezeket a mixeket. Nagyon tanulságos, mert egészen speciális módon láthatja Ibizát az én szememen keresztül.
0: Most pedig menjünk tovább egy olyan előadóval, aki iszonyatosan nagy rekordokat döntögetett világszerte. A nyáron is nyugodtan ki lehet jelenteni, az ő dala volt a legnagyobb sláger, legalábbis dance kategóriában, de ezen túlmutat az, hogy a nevével kapcsolatosan ugye már a Grammy-díj is felmerült, az elkövetkező hetekben ki fog derülni, hogy valóban ott lesz a jelöltek között. De hát jön az előadó, Imal Angel, és az I'm Alive itt a rádió.

pénteken egy leány búcsún, illetve egy legény búcsún, szombaton pedig ott leszek ugyebár a legény és a leány esküvőjén is. Ugyebár susurról van szó, az én fogadott hugomról, és hát hatalmas buli lesz a hétvégén. Vasárnap azt sem tudom, hogy hol leszek, szerintem nagyon be fog italozni.

0: diszkosi, beszélszalak.
1: Én DJ Junior voltam, egy új hobbim van, a saját házamat festem. Tehát ez szok történni 3-4 napok, ez tiszta festék leszek, úgyhogy én nem megyek sehova, viszont itt leszek, de minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, illetve a 2026 nyári remixek kikerültek abba a bizonyos pakba, amelyet a Facebook rajongói oldalon megtalálhatok. Legközelebb csütörtökön mixelek itt a Rádió Egyen, ezzel búcsúzom, szevasztok!

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, nagyon jól fogtok szórakozni, ha minket hallgattok. Két DJ jön, három órányi élő mixel és rengeteg újdonsággal, és mivel kedv van, szokás szerint technózni is fogunk, ebben természetesen Jauri segít. Hello Jauri, kezdjük el!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek! Jön Tame Impala és a Dracula a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Kedesténként nem hogy kéritek, hanem konkrétan szó szerint követelitek tőlünk minden héten ezt a fantasztikus zenét. In Deep Last Night a DJ Save My Life techno köntösben Bartz Kias jó voltából. Ez volt tehát a For The Music a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem 11-ig Jauri a lemezjátszói mögött, aztán 11 és éjfél között Christopher is jön még jelenleg, ugye ő az év producere Magyarországon. Jauri?
1: Jön még egy Rádió 1-es nagy-nagy közönség kedvenc, igazi mai sláger, ez pedig Hypaton és tőle az Out of My Head, úgyhogy megyünk is szépen ezzel a zenével bele a kedd éjszakába. Ez a World Is My Radio Show.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Gyauri! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary DJ, yeah. Teach me young.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a World is Mine Radio Show Jamuria lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Marlon Hofstadt egyik, hanem a legújabb dala, a Get Back. Ez egy ilyen nagyon jó kis, ilyen funky, nagyon pattogós dal. Szerintem simán be tud indítani bármilyen bulit. Úgyhogy kezdjük el szépen beindítani a kedd estét is. Megyünk tovább a World is Mine Radio Show-ban, a rádió egyen.

0: Kedd esték, kösz, hogy itt vagytok és minket hallgatok, nálatok a rádió egy szól is benne a World is Mine Radio Show, Jauria lemezjátszói mögött, Medúza, David Guetta, Hugel, ők mind-mind jönnek vadi új zenékkel 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: orvosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió Egyen.

0: mindenkinek, imádni fogjátok nálunk a zenét továbbra is, még egy órán át Jauri, aztán 11-től Christopher a lemezjátszói mögött. Hello Jauri, menjünk tovább, mivel kezdődik ma a második szett?
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek! Faithless és Bibi Rex a közöse, a New Religion, itt, a Where Is My Radio Show-ban.

0: Loco Loco, ő volt Gordo, aki nem is olyan régen még Carnage néven alkotott. Itt a Rádió 1-es World is Mine Radio Show kedd este Jauria lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Christopher az év producere is jön még 11 és éjfél között, most pedig érkezik az Adriatic.
1: Aki ismer, azt tudja, hogy mennyire szeretem az Adriatic munkásságát, és hogy előszeretettel pörgetem tőlük az újdonságokat. De hát ilyen dal a következő is, ez a Coming Home, itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Here we go!
1: Itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek új zenéket és új előadókat is. Ebben ma a 11-ig Jauri segít, rengeteg friss megjelenést hoztunk. Lost Frequencies érkezik, és szerintem tőle ez az új dal. Hát ez egyszerűen zseni.
2: Elég is slágergyanús. Ez a Live It All címet kapta, úgyhogy szépen bele is megyünk a zenébe. Én kívánok további jó szórakozást mindenkinek. Ez a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show.

0: A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Nine Radio Show Jauri a lemezjátszói mögött, és hát az ő segítségével ilyenkor keddenként bizony belekóstolunk a technóba is.
1: Szépen így, ahogy tőlem már megszokhattátok, így kedd esténként az óra második felére azért elkezdünk egy kicsit gyorsulni, és hogyha erről a trances vonalról van szó, akkor nekem abszolút a number one favorit az Marlon Hofstadt, úgyhogy hozom tőle mindig a friss megjelenéseket, ez a következő is ilyen, ez a Breed, itt a Rádió Egyen, a World is Nine Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show kedd este. Jauri mind a két mai szettjét visszatudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Nincs reklám, nem állunk le egy pillanatra sem. Jön az év producere, Christopher.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió 1-en.

0: now. Hello mindenkinek, így van, befutott az év producere Christopher, tehát a lemezjátszók mögött a következő egy órában. Szevasz Christopher, induljunk el!
1: Hello, hello, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, ciao Geri! Így van, induljunk is el Alex Kenji-nek egy újdonságával, a Bamboléjó, ezzel nyitom itt az órát a Rádió 1-en, World is My Radio Show.

0: új zenei stílusokat is, az év producere Christopher a lemezjátszói mögött egy vadi új megjelenés érkezik, egy feldolgozás, ismerni fogjátok.
1: Egy nagyon nagy kedvenc dalom érkezik, Florence and the Machine és a Sweet Nothing D.O.D. remixében hozom nektek. Zseniális feldolgozás lett, nagyon-nagyon tetszik, és igyekszem minél több helyen játszani. Rádió 1, World is my radio show, let's go!

0: Mekkora rádiós dancslágert gurítottak nekünk Medúzái 2026-ban is, ez volt a Don't Wanna Go Home. A Rádió 1-en a Third Is Mine rádió showban, itt mellettem Christopher a lemezjátszói mögött, most pedig Green Velvet érkezik. Hogy tetszik ez a dal?
1: Imádom, nekem Green Velvet egyébként is egy nagy kedvencem. Zseniális volt már a 90-es években is, ugye, meg az a hang, azok a elvetemült dolgok, amiket csinál, ugye több projektbe is, zseniális. És az, hogy annak idején ugye volt egy ilyen kis zöld valami a feje tetején, hát zseniális, úgyhogy én nekem nagyon nagy kedvencem évek óta, és ez a dal, ez egy abszolút szerintem égköve az elektronikus zenei iparnak. Méghozzá La La Land és Medúza remixében hozom ezt most nektek itt. Hát, gyerekek, magáért beszél a dal. Rádió 1, World is my radio show. Let's go!

0: A gyermekkórus még mindig fantasztikusan működik a pop és a dance dalokban. Ez volt Rafael és a Gotta Be Cool a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban. Christopher a lemezjátszóknál, jelenleg ugye ő az év producere Magyarországon, és a legfrissebb saját zenéd jön.
1: Így van, méghozzá Bajánának az utóhatására jött rétre. Előszeretettel pörgetem most itt a rádióba, és egyébként klubokban is egyelőre még teszteljük, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Tehát Metszaszari, Christopher, Tukum, csak itt a Rádió 1-en, World Is Mine Radio Show.

0: Camelfett egyik legfrissebb megjelenése, So Good a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en kedd este. Hát remélem jó lesőérzés volt meghallgatni ma is a műsort, tudtok belőle repetázni a weboldalunkon és az applikációnkban a Mixek fülben, úgyhogy köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap szerdán jövünk megint élőben 9-től. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 csak igazi mai sláger.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: nincs megállás. Itt csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Let's get down to business.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Accenttel folytatódik most a buli, jön a Sarával és Misha Millerrel közös Don't Leave. Ha ismerős a dallam, az nem a véletlen műve, mert hogy ennek az eredeti a 2010-es években jött ki, ugye akkor Kylie volt a címe. Na azóta az Accent név Adrián Sina szóló projektje, nagyon sok mindent kipróbált már időközben, volt például Disney figura hang, GeForce Rákcsálók egyik figurájának a román hangja ő volt, és az X-Faktorban is zsűrizett. Jön már is a Don't Leave.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyá.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és egy igazán érzelmes dance-pop ballada folytatásban Robin Schulz, Barbs és a Better Times. 2014-et írtunk, amikor a Mr. Props féle Waves dal remixért Robin Schulz megkapta élete első Grammy jelölését. Ez az 57. Grammy gálán volt. Better Times, hozom már is Robin Schulz dalát.
1: A Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Csak igazi mai slágermegy.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

A Rádió Egyem csak igazi mai sláger megy. Most Alex Foren dalát indítom. Ez a Fever Dream. Mindig olyan hangzása van Alex Foren dalainak, mint hogyha éppen ünnepelne valamit. Bő egy hete a születésnapját ünnepelte, szeptember 18-án lett 26 éves, a dalaiban pedig a felesége iránt érzett szerelmét ünnepli folyamatosan. Ebben is Fever Dream, Alex Forent hozom most.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Most például Kygo, ő volt az első DJ producer, aki zenélhetett olimpiai záró eseményen. Ugye mindig Tiestót szoktuk emlegetni. Kygo a Riói olimpián zenélt a záró eseményen, ez 2016-ban. Tiesto pedig még az aténi olimpián és a nyitó ceremónián. Ennyi a különbség. Egyébként zuhogó eső volt végig. Kygo szettje alatt is, de hát hatalmasat bulizott mindenki. Most a One Republic-kal közös dalát hozom. Ez a Chasing Paradise.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: A igazi mai slágert hall

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, a mikrofonnál Kis Márti. Üdv mindenkinek! Lóit hozom egyenesen Németországból, ő egy Z-generációs énekesnő, és nekem olyan visszahúzódó lánynak tűnik, de ez lehet, hogy csak a látszat, mert hogy nagyon közel állnak hozzá a TV és a show műsorok. Hát egyrészt egy ilyenben tűnt fel annak idején a The Voice Kids német verziójában, illetve tavaly előtt megnyerte a német állarcos énekest pandának öltözve. Hozom már is Lóit!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Belga DJ a folytatásban Lost Frequencies, mintha csak tegnap lett volna, hogy bemutatkozott az Are You With Me dalával, de hát az nem tegnap volt. Rengeteg slágert köszönhettünk neki az idők során. Head Down, The Feeling, Back to You, Where Are You Now, Rise, Summer Days, Melody, fú, Reality, hát azt kire hagyjuk. És ez a dala, A Livi-ról, hát ezt nagyon szeretjük, a 2026-os nyári fesztivál szezonban nagyon nagyot ment.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok, legjobb nagyon szeretem az estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak így.